0: Geszti Péter vagyok.
1: Sziasztok, itt Péter Fibori. Hallgassátok meg közös dalunkat.
0: Beléd szerettem. Ez van.
2: 88.

0: Rádió 88.
1: Az életünk része. Az életünk része.
0: A nap ugyan este nyugovóra tér, de a városban nem áll meg az élet. Minden este 8-kor nyit Szeged legnagyobb klubja. Kapcsolódj be, és vedd fel a város esti ritmusát a Klub88-al.
2: Check this out.
0: Ma este is 8-tól Klub 88. Az este itt kezdődik.
1: Itt kezdődik.
0: Rádió 88.
1: Az életünk része.
0: Egész éjszaka veled vagyunk Szeged kedvenc zenéivel.

0: A munkának vége. Indulsz haza. Érzed, hogy valami hiányzik.
1: Biztonsági öv és...
0: Rádió 88. Az életünk része.
1: Na ez az. Let's go!
2: Szeged délutánra leteszi a lantot, de a Rádió 88 ekkor zendít rá igazán.
3: Menjünk együtt! Segítek a szegedi közlekedésben és könnyeddé teszem az utad Szeged kedvenc zenéivel.
0: Lucky Let's Go Bálint K. Gergővel délután 4-től a Rádió 88-ban.
2: Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
0: Ne feledd délután hazafelé mit kapcsolj. Biztonsági öv és...
2: Rádió 88. Az életünk része.
0: Rádió 88.
2: Az életünk része.
0: Egész éjszaka veled vagyunk Szeged kedvenc zenéivel.

0: mi jut eszedbe a szegedi nyárról?
1: Tiszapart.
2: Közös meccsnézés a haverokkal.
3: Kerti parti.
4: Minden nyári élményhez van egy dalunk.
0: Nyár, Szeged, Rádió 88. Az életünk része.
4: Az életünk része.

0: Napközben is dolgozol? Mi is?
1: Azon, hogy neked jobb legyen.
2: Semmi kedvem nincs a munkához. A viszonyom hiába van meg. Már szervezettem nem kívánja.
3: Na gyerünk mindenki!
0: Hello Szeged! A te legjobb kollégáddal, Bürgés Dáviddal és Szeged kedvenc zenéivel.
4: Amikor már a második kávé sem segít, akkor érkezem. Gyors, rövid és hasznos infókkal várlak a hétköznapokon.
1: Hello Szeged! Hétköznap 10-től 2-ig a Rádió 88-ban. Támogatja az investmeg.hu a térképes ingatlan hirdetési oldal.
0: Rádió 88. Az életünk része.
5: Nem lehet bekanyarodni a Dankó Pista utcába a Szilléri sugárútról. Feljelentést tettek a Szolnoknál lezuhant Gripen ügyében, vizsgálják a felelősséget. És túl nagy volt a népharag, kirakhatták Meghan Markle-t Guy Ritchie új sorozatából. Jó reggelt kívánok, Fáy Berni vagyok a Rádió 88 híreivel. Nem lehet bekanyarodni a Dankó Pista utcába a Szilléri sugárútról, a keresztirányú forgalmat is terelik a kereszteződésben. Várhatóan szeptember közepéig útfelújítást végeznek az iskola épület előtt, ezért a forgalmi sávokat is a kivitelezési ütemekhez igazítva módosítják majd. Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester hozzátette, hogy ez idő alatt a Róna és a Debreceni utca közötti, mintegy 50 méteres szakaszon tilos parkolni.
6: Azért, hogy a Szilléri sugárúton tudjuk biztosítani folyamatosan a forgalmat, az a sajátos megoldás lesz, hogy a egyébként meglévő gyalogos szigetet azt ideiglenesen elbontják. A kétirányú forgalom így mindig biztosítható lesz.
5: Halálos baleset történt tegnap délelőtt Szatymasz közelében. Egy személyautó eddig tisztázatlan körülmények között csatornába a tetejére borult. A Csongrád-Csanád vármegyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint a sofőr olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen elhunyt. Feljelentést tettek a Szolnoknál lezuhant Gripen ügyében, vizsgálják a felelősséget. Egyelőre ismeretlen okból Szolnok mellett lezuhant a Magyar Honvédség egyik Gripen vadászgépe. A repülőgépek a légvédelmi készenlétet biztosították, készültségi szolgálatban voltak. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter elmondta, hogy a gép a leszállás utolsó fázisában vesztette el a műszerezettségét. Ekkor kellett a pilótának katapultálnia, a gép pedig kigyulladt. A pilóta túlélte a balesetet, állapota stabil. Ruszin Szenti Romulus szerint nagyobb baj is történhetett volna.
7: Fontos elmondani, hogy a gépeken levegő-levegő rakéta volt és gépágyú lőszerek voltak, ami további kárt okozhatott volna, hogyha a tűzoltóink nem tették volna hatékonyan a munkájukat, a hűtést szinte azonnal megkezdték.
5: És túl nagy volt a népharag, kirakhatták Meghan Markle-t Guy Ritchie új sorozatából. A Sussexi hercegné szerepet kapott volna az Úriemberek új évadában, ám a közönség heves felháborodásától tartva a producerek inkább elálltak a közös munkától. Ma a kezdeti napos időt napközben egyre több felhő zavarhatja meg, majd este zápor-zivatar alakulhat ki. A szél napközben mérsékelt marad. Délután 33 fokot mérhetünk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Indul a Café 88 a Rádió 88-ban.
1: Támogatja

0: történt legutóbb a Café 88-ban?
1: Mi történt Pakisztánban?
2: Pakisztánban egy olyan üzleti rést találtak a pajzson, amelyet átütve egyébként tyúkot, átfestve, ugye egy bizonyos színre, mondjuk a zöld az egy praktikus lehet, szépen papagájként árusítani lehet. Kérem szépen!
1: Óriási az egész történet szerintem. Nagyon jó az egész, tényleg. Pakisztánban egy úriemberünk weboldalon keresztül 6500 rúpiáért, nagyjából 8000 forintért egy zöldre festett tyúkot árul papagájként. Azt annyira... mondta róla, hogy különleges szokása van napkeltekor kukorékol.
2: Hogy lett ilyen hülye valaki? Nem az a baj, érted, hogy elkapta azt a szerencsétlen tyúkot, mert heti szinten megörvendeztette meg annyi tojással. És kapjergált ott fönt a szemétdombor, érted? Szépen befestette zöldre, majd azt mondja, hogy kukorékol. Nem néz utána, hogy az a kakas szokott lenni, egyen meg a drága szívét. Ránézésre ez egy tyúk. Csak ez az átkozott biológia órán valószínűleg meg volt fázva egészen hosszú időn keresztül, amíg a tyúkokat és a kakasokat vették.
1: Többen észrevették, hogy csalásról lehet szó.
2: Kérdés az, hogy másfajta állatokkal ugyanilyen formán járnak el.
1: Mondjuk befesteni egy tehenet?
2: Hát mondjuk, így van.
1: És zebra.
2: Árul.
1: Kicsit megdagadt.
2: Oroszlán. Add tejet. Ez az oroszlán, kérem szépen. Add tejet. Nem mered meg fejni.
1: Oroszlán tej. Ez az. Mindig is akartam egy kicsit.
2: Tehenet befesteni, oroszlánként árulni, és utána szépen minden héten szép, jól megfejni. A kicsi Szimba pedig felsír a háttérben.
1: Jó, Isten.
2: Ne, apa, apa, ne!
1: Neked is így kell, fiam.
2: Emlékezz, Szimba, apádat hogy kapták el, s fejték meg minden héten.
1: Fejték meg. De óvatosan tényleg, hogy akarsz venni egy papagájt, akkor nézd át, hogy biztos az.
2: Arra felé több tyúk nincs szerintem. Tehát ott ezután, az eset után elkezdtek menekülni a tyúkok.
1: Itt van egy mellé. Itt van egy melléket, fotó el az egész, hogy hogyan értékesítette ez az úriemberünk ezt a papagájt.
2: Sikerült-e vajon
1: neki? Nem akarom elhinni, hogy ez így történik. Szegény tyúk, hát úgy néz ki, amúgy is, mint akit már kétszer falhoz vágtak, de még mellette még zöldre is van festve, az kukorékol is tyúk létére. Hát
2: az meg aztán pláne, hogy valahogy mégis úgy sikerült a dolog, hogy nem, ugye nyilván valószínűleg, hogy a hálószobában sikerült lencsövégre kapni ezt a jószágot a festés utáni pillanatokban, hiszen a paplanon érték utol a fotóval, és valószínűleg Balmazújvárosból vette meg valaki. Azóta pedig ott kukorékol reggelente a tyúk.
1: Nézd, hogy milyen jó papagájt vettem. Nézd oda.
2: De ügyes volt.
1: Tojást is tojik.
2: Nagyon szép.
0: Kávé

0: nekem
1: a szegedi nyár is az életünk része. Az életünk része.
2: Fagyizni a szökőkútnál.
3: Kifeküdni a Tisza partra.
4: Napfelkelték, bulizni a belvárosban.
5: Éld meg a nyár minden pillanatát Szeged kedvenc zenéivel.
1: Nyár!
5: Szeged!
1: Rádió!

0: történt legutóbb a Café 88-ban.
1: Létezik olyan faj, melynek hím tagjai kifejezetten azért fogyasztanak alkoholt, mert ez szexi a nőstények szemében, barátaim. És egyelőre még azért nem esett arról szó, hogy melyik faj büszkélkedhet ezzel a kiváló képességgel, mert hogy szerintem ebben még az ember is beletartozhat. Ám egy ideje tisztában vannak azzal, hogy a hím gyümölcs legyek vonzódnak az alkoholhoz, most viszont az is kiderült, hogy ennek mi az okak, lehull a lepel a nőstények.
2: Nem megint a nőkről van
1: szó. A nőstények, úgyhogy ezentúl, hogyha ezt halljuk, hogy zzz, akkor nem érdemes lecsapni, hiszen arról van szó, hogy megnövekedett benne a hormon, érted, aztán szeretne egy kicsikét, hogy mondják, párosuljú patás? Párosodni. Egyen meg a drága szívét.
3: Bizonyám. A gyümölcslegyeket ezért látjuk gyakran háztartási hulladékok körül, és ezért rajonganak mondjuk a különböző rothadó, alkohol termelő gyümölcsök iránt.
2: Megérzem, legyen a kupacrú.
1: Mama gyövök. Az kérdés, hogy eljut-e odáig, ugye, mert attól függ, hogy mennyit fogyasz belőle. Ugyanis a Max Planck intézet tudósai arra jutottak, ugye, hogy a metanol az az, ami vonzza ezeket a drága jószágokat, és fokozza a hím gyümölcs legyek feromon termelését, ez pedig ösztönösen erősíti a szexuális vonz erejüket a nőstények szemében.
3: A hajdanán még azt mondták, hogy azért alkoholizálnak ezek a gyümölcs legyek, hogy ne legyenek depressziósak. Hogy alapvetően az jött ki elsőre, pár évvel ezelőtt, hogy ezek a legyek depisek. Azért van, hogy ez a fajfenntartás fogalma, mint olyan, még jobban meg tudjon valósulni.
1: Na kérem szépen.
3: Na most.
1: Tehát ott pályáljuk magunkat, hogy érezzük a méz illatát, ugye az orrunkban, először is után átjárja a szervezetünk a dolog. Majd megtörténik a felsziszenés, ugye a nyak eltekerés folyamata, és utána szépen belegyűjtjük az italt, ugye az előre elkészített porracskánkba. Viszont ugye az ember nem rendelkezik azzal a tulajdonsággal, amire ezzel a legyek fel vannak ruházva, barátaim.
3: Tudják, hol a határ?
1: Hát ez ennyi.
3: Hát ez az.
1: Szépen egyszer csak az agyuk jelez nekik, hogy most már elég volt, ugyanis ez zajlódik le az egész. A gyümölcslegek agyai áramkörei szabályozzák az alkoholbevitelt. Megvan a megfelelő hormon mennyiség. Most kell meg látogatni anyát és a kaptárat, érted? Azt akkor szépen rá lehet térni a lényegre. De hát ugye... jó, bocsánat, kérek. Hát hol élnek ezek a drága jószágok?
3: Hát sokos házba, panelben, nem tudom, ki hol. Helyi gyümölcslegek összegyűlnek egy asztalnál, és akkor éppen fogyasztják a megfelelő minőségű rothadó gyümölcsöt. Aztán mit mond egy iszom? Köszönöm szépen. Gyümölcsözve. Szólt az agyam, pedig
1: fullom volt. Vagyok, gyerek.
3: Nem, mennem kell.
1: Haza kell mennem, mert hogyha nem térek haza, akkor itt valaki közületek fog porul járni.
3: És mi van nálad?
1: Mi jó, úgy, ülj csak ide mellé. Nem rögtön, hogy gyerek, tenap annyit hittem, hogy nem tudok leülni.
3: Hülye állat, jó Isten, nem jó.
1: Lacika, hogy lefele néz. Lefele süti a szemét.
3: Lacika, a légy, a másik mondtam, gyümölcs légy.
1: Mondtam neked, hogy nem szabad többet inni, Jani. Hát nem magam mondtam.
3: Jó Isten. Helyszínek felkutatása is úgy történik, amikor megtalálta a gyümölcs, akkor azt mondja, most, akkor ez egy szakmazi utca.
1: Déli dűl.
3: Második ötös panel, kettes lépcsőház. Nagyon jó szemét.
1: Erika, annára számítottam, de most már te is jól leszel, drágám.
3: Úgy családunk. Be vagyok rothadó barackozva.
1: Úgy, nem megcsalás.
3: Ahol tudunk, segítünk. Ahol segítünk, ott tudunk.

0: Bocs már, amíg itt vagyunk, jó reggelt, Szeger 559-on. Ez a Rádió 88, The Beaversék dala után pedig, hát lehet, itt ott te is találkoztál vasárnap Puskás Petiékkel, a Somogyi Könyvtár környékén élő utcazenében tolták le a sztorit, tehát rengetegen voltak. Na, jó reggelt, Szeged, kedd van, 25-e van augusztusban, és itt vagyunk ma reggel is veletek, Neves úrral, szeva!
1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek! Képzeld, nem találkoztam a Puskás Petivel. Na. De hangjával igen. Egészen messzire hallottam, de mondjuk őnek olyan hangja is van, ami elhallatszódik egészen messzire. Ráadásul ugye fellépett még itt Szeged szívében a Dom téren is, úgyhogy hát egészen izgalmas periódusa zajlik jelen pillanatban szerintem Szeged életének körforgásának. Itt van a szabadtéri játékok, most már ugye nyár végére rákanyarodva szépen jön a nyárzáró fesztivál. Mindig van valami Szegeden, ami mocskosul izgalmas, és egy picikét megszínezi az életünket.
0: Így van, a mai reggel pedig szintén nagyon-nagyon színes lesz, sok mindennel foglalkozunk majd. Lesz egy kis paranormálatlan tevékenység. Paranormális, nem tudom, melyik a helyes jó válasz erre, de erre majd ezzel a 8 után foglalkozunk. Egy szegedi sztorit fogunk majd feldolgozni, ahol is hát egészen furcsa dolgok történnek egy lakásban, és szerintem lehet, hogy nálatok is volt már ez hasonló, vagy valami ilyesmi jellegű élmény. Nálunk is volt, hát a gyereknek köszönhetően nyilvánvaló, úgyhogy félve kezelem ezt a helyzetet, mert lehet, hogy azért a fantázia elment egy kicsikét, de nagyon izgalmas sztorik lesznek majd a mai reggel alkalmával is, és hát ez ugye a T-5 napunk, úgyhogy még egy ötöcskét együtt tudunk tölteni a mai reggellel együtt. 6 óra van, friss hírek érkeznek, aztán pedig Katy Perry-től jön a Chain to the Rhythm.
1: Szép reggelt mindenkinek, tarts velünk egészen reggel 10-ig.
2: Ez a Café 88, a Rádió 88-ban.
3: Támogatja a csúcsminőségű Carbolent hőszigetelés szegedi gyártótól.
4: A nap ugyan este nyugovóra tér, de a városban nem áll meg az élet. Minden este 8-kor nyit Szeged legnagyobb klubja. Kapcsolódj be, és vedd fel a város esti ritmusát a Klub 88-al.
5: Check this out.
4: Ma este is 8-tól Klub 88. Az este itt kezdődik. Itt kezdődik.
6: Jó reggelt kívánok, 6 óra van. Fátyol felhős időnk lesz ma 33 fokkal. Nem lehet bekanyarodni a Dankó Pista utcába a Szilléri sugárútról. Kifutóval és VIP helyszínnel bővült az idei szín nagy színpada, és hamarosan folytathatják a Kastélykert utca felújítását Altyűn. Jönnek Szeged és környékének legfontosabb hírei augusztus 25-én Fáy Bernitől. Nem lehet bekanyarodni a Dankó Pista utcába a Szilléri sugárútról, a keresztirányú forgalmat is terelik a kereszteződésben. Várhatóan szeptember közepéig útfelújítást végeznek az iskola épület előtt, ezért a forgalmi sávokat is a kivitelezési ütemekhez igazítva módosítják majd. Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester hozzátette, hogy ez idő alatt a Róna és a Debreceni utca közötti, mintegy 50 méteres szakaszon tilos parkolni.
7: Azért, hogy a Szilléri sugárúton tudjuk biztosítani folyamatosan a forgalmat, az a sajátos megoldás lesz, hogy a egyébként meglévő gyalogos szigetet azt ideiglenesen elbontják. A kétirányú forgalom így mindig biztosítható lesz.
6: Lemondta színes fellépését a Bastille. A zenekar a nyitó szerdai nap fő fellépője lett volna. A zenekar énekesénél súlyos hangszál probléma lépett fel. Egy fülorgégész szakorvos pedig azt tanácsolta, hogy ne erőltesse meg a hangszálait, hogy elkerülje a további súlyos károsodást. A zenekar sajnálatát fejezte ki, hogy nem lehetnek Szegeden, hiszen amellett, hogy ők is várták a fellépést, a szervezőknek is pontosan tudják, mennyi erőfeszítés egy ilyet lebonyolít. Egy hétig nem használhatják az autósok a Tiszalajos körút egy szakaszát Szegeden, a Kisernő és a Mérei utca, valamint a Dugonics tér között. Az önkormányzat augusztus 31-ig kijavítja az úthibákat és szintbe hozza a csatorna fedlapokat. Ezért a Hajnóci és a Gogol utca is Zsák utca lesz a nagykörút felől. A korlátozás szeptember 1-én megszűnik, addig pedig arra kérik a közlekedőket, hogy ne próbálják a villamos síneken kikerülni a lezárt utcakat. Engedély nélkül vittek el egy beteg csecsemőt egy német kórházból, akire végül a Csongrád-Csanád vármegyei rendőrök találtak rá az M43-as autópályán. A kisbabát az országos mentőszolgálat munkatársainak segítségével stabil állapotban kórházba szállították, ahol megkaphatta a szükséges orvosi ellátást. A műveletben résztvevő rendőrök elismerésben részesültek. Halálos baleset történt tegnap délelőtt Szatymasz közelében. Egy személyautó eddig tisztázatlan körülmények között csatornába a tetejére borult. A Csongrád Csanád vármegyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint a sofőr olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen elhunyt. Vízvezeték rekonstrukció miatt sávlezárásra és sáveltolásra kell számítani mától a Temesvári körút Derkovics-Fasor-Székelysor kereszteződésében. A szőrek felől érkezőknek a jobbra kanyarodás nem lesz lehetséges, az egyenes haladást sáveltolással továbbra is biztosítják.

0: Szegedi Ifjúsági Napok főszervezője arra kéri a résztvevőket, hogy minden esetben vigyázzanak egymásra.
1: Igazándiból arra szeretném fölhívni a figyelmét a fesztiválozóinknak, hogy figyeljenek a barátaikra. Ha bármi problémát észlelnek, akkor 3 helyszínen van a mentőszolgálat, úgyhogy kísérjék el, hogyha olyan személlyel találkoznak, aki egy picit úgy tűnik, mintha kevésbé lenne jó állapotban, akkor azt menjünk és segítsük.
0: Ősszel a közgyűlés elé kerülhet, hogy legyen-e tűzijátékmentes Szeged. A Botka László féle összefogás Szegedért frakció mellett az összefogás Szeged jövőjéért és az MKKP is átvette az AHANG petícióját. A Fidesz és a KDNP frakciója egyelőre nem. A petíció aláírói azt kérik Szeged közgyűlésétől, hogy a város váljon tűzijátékmentessé. A kezdeményezés szerint a tűzijáték rontja a levegő minőségét, terheli az emberek egészségét és a környezetet. A robbanások pedig komoly stresszt okozhatnak a házi és vadon élő állatoknak. Csaknem 369 millió forintból folytatódhat a Kastélykert utca felújítása Algyőn. Szeptemberben több közlekedési beruházás indul, ezek közül a legjelentősebb a fő utca kiszélesítése, hogy a kerékpárral és más kisebb járművekkel is biztonságosabban lehessen közlekedni. Molnár Áron polgármester hozzátette, az érintett szakasz szűkössége miatt párhuzamosan autómegállókat alakítanak ki a házak előtt.
2: Nyilván ez, mivel fő utcáról van szó, valószínűleg minden Algyőit érinteni fog, tájékoztatni fogjuk természetesen lakosságot az esetleges kényelmetlenségekről. Nem tudom, meddig tart a beruházás, én úgy gondolom, hogy azért valószínű a teljes őszi időszakot igénybe fogja venni.
0: Az agresszióról és vallási fanatizmusról tartanak konferenciát holnaptól a Gál Ferenc Egyetemen. Az idei Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencián 32 előadás hangzik el számos magyar és külföldi egyetemi oktatótól, kutatótól. Benyik György, a konferencia igazgatója elmondta, minden évben díjazzák a kiemelkedő biblikusokat is, ezt idén egy ünnepi hangverseny keretében adják át a Dómban.
3: A konferenciának kiemelt pontja a szerda esti ünnepi koncert, amikor Zsotfit Simanovszky professzornak átadjuk a Nilka díjat. Simanovszky professzor főleg Lettországban, Litvániában, Dániában ismert, és ezekben a körökben viszi tovább a konferenciának a hírét.
0: Véget ért az Újszegedi Erzsébet ligetben az idei Színkópé Fesztivál. Idén 80 éves lett az ország legrégebbi bábszínháza, a Szegedi Kövér Béla Bábszínház. Ez alkalomból augusztus 21-e és 23-a között rendhagyó 3 napos fesztivált tartottak. A helyszínen egy 7 állomásos kalandpálya épült, amire előzetesen regisztráltak a családok. A fesztivál középső napján Halász Judit koncert várta a vendégeket az Újszegedi Szabadtéri Színpadon.
4: Jó reggelt kívánok! A Szegedi Sporthír összefoglalót Kovács Bencétől hallja. Tegnap este kisorsolták a MOL Magyar Kupa 3. fordulójának párosításait. A Szeged Csanád Grosics Akadémia futballcsapata az NB3-as Iváncsa KSE vendégeként játszik majd, az SVSE pedig az FC Sopron ellen mérheti összetudását idegenben, várhatóan szeptember 12-én vagy 13-án. A továbbjutás egy találkozón dől majd el, ha a rendes játékidő döntetlennel zárul, 2x15 perces hosszabbítás következik. Ha ez sem hoz eredményt, akkor 11-esekkel döntik el a győztes csapat kilétét. Egyéniben bronz, párosban aranyérmes lett a szegedi Zádori Kristóf teniszben. A vitézes eljátékos egy F2-es versenyen indult Gyulán, ahol párosban egészen a fináléig jutottak. Az elődöntőt 6-4-6-4-re megnyerték, a döntőben viszont hiába nyerte az ellenfelük az első szettet 6-3-ra, majd vezetett 3-1-re, Kristófék végül tiebreakben egyenlítettek, szuper tiebreakben pedig 13-11-re kerekedtek végül felül. Megszületett Nádas Bence kisfia Bendegúz. Az MVM Szegedi Vízi Sport Egyesület kajakosa az örömhírt a közösségi oldalán egy képpel osztotta meg, amin az újszülött fiú és anyukája ujjai láthatók. Az olimpiai bajnok Nádasnak viszont most az apai örömök mellett a versenyzésre is összpontosítania kell, hiszen holnap kezdődik a kajakkenu világbajnoksága lengyelországi Poznánban, amelyen a férfi kajak 4-es tagjaként ő is szerepel majd. Holnap az előfutammal kezd a csapat, a 4500 méteres döntőt pedig pénteken rendezik meg a VB-n. A Szegedi Sporthír összefoglalót Kovács Bencétől hallotta.
0: Ma záporzivatar kialakulhat, utóbbira sárga riasztást adtak ki a meteorológusok. Napközben a napos időt egyre

0: felhő zavarhatja meg. Délután 33 fokig melegszik a levegő.
1: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 88!
2: Köszönjük szépen a fresh információkat, jó reggelt Szeged, kedden is Café 88, kedden is 10 óráig, és kedden is Rolival itt a stúdióban.
3: És Marcival, valamint remek játékokkal, születésnapos játék startoljon el, és természetesen jön az Ország Szeged fiúlány, de előtte Katy Perry és a Chain to the Rhythm.
4: Szeged, kedvenc zenéi.
1: Nyár, Szeged, Rádió 88.
4: Az én.

0: Beautiful Things in a Benson Boone és a Beautiful Things. Ciao, Zeged, jó reggelt, kedves korán ébredők! Itt a kedd, 25-e, 6 óra 18 perc. A Nemes úr meg velem szemben már megint, hát szabasz.
1: Jó reggelt, képzeld el, hogy azon morfondírozom éppen, hogy mondjuk-e valamit a szegedi közlekedésre. Majd átjöttem egyébként Rókusi körúton, ott azért már egészen szépen megszaporodtak az autók, és nagyon várom már, megmondom őszintén, ezt a régi ötöst, ugye, az újonnan épülő autógyár környékén. Tényleg én is elmentem arra tegnap, és egészen jól mutat ez a történet. Nem tartott kevés ideig, azt azért hozzátenném.
2: Jó munka, az idő kell.
1: Ó, hát az biztos, de összességében azért lehet, hogy hamarabb is úrra lehettek volna ezen a problémán, mert így szerintem 6 hónapon keresztül színezték meg az embereknek az elméjét.
2: Most képzeld el, Roli, hogyha
1: közlekednek.
2: Ez nincs, nem tudom, miről beszélni közlekedés infóként. Tehát ez így van. Nekünk is adott egy pici munkát. Jó, azon gondolkoztam, hogyha ez a régi ötösön történik, és ez megújul, akkor annak ez már új ötös lesz?
1: Hát, hogy igen.
2: Ugye?
1: Szerintem érdemes lenne egy bevezetni.
2: Szerintem is át lehet nevezni szépen lassan.
1: Az új ötös.
2: Az új ötös.
1: Épül szépül, ez így kerek szerintem.
2: Na, skacok, tegnap ugye kiírtunk mi is dolgokat a netre, a közösségi médiára és a Rádió 85 is megosztotta, amiről már ugye múlt hét, hosszú hétvégéje óta tudtok, hogy szeptember 1-től Gedzo meg a Dani a reggelben, 6 és 9 óra között. Egyfelől nagyon szépen köszönjük a rengeteg kommentet, hozzászólást, pozitív gondolatot, másfelől pedig szeressétek őket is nagyon, mert tudom nagyon jó, hogy sokan ismeritek őket, még tudjuk nagyon jól, és ez egy nagyon különleges reggel lesz majd szeptember 1-től indulóan, vagy reggelek lesznek. Izgatottan várjuk mi is majd ezt a dolgot. A mi oldalunk meg majd későbbiekben ki fog derülni, hogy merre mizu. Addig viszont még T-5 nap, úgyhogy még jövő héten, hétfőn így vagyunk, azaz augusztus 31-ig. Tehát pedig ugye vendégünk volt Kolonics Erika, a Szeged Ifjúsági Napok főszervezője. Rengeteg nemet tudtunk a szerdán, vagyis holnap rajtoló nyárzáró fesztivállal kapcsolatosan. Többek között például az is, hogy az elmúlt években igazából Sánta Pál, vagyis Sean Paul volt az egyetlen olyan ember, előadó művész úr, aki lemondta a szegedi fellépését. Ha jól emlékszem, akkor ő akkor anno egy ilyen tért problémára hivatkozva mondta le a szegedi fellépését, ami sajnos nem sokkal ugye a maga a szett előtt lett bejelentve, és hát pont erről beszélgetünk tennap, és igazából nem volt ezen kívül más. Azt elment Erika, és kijött a sajtóinfó, hogy akkor a Basti is lemondta, vagy a Basti az idejét abban lemondta a fellépését.
1: Az egyik legnagyobb név az idei színfesztiválon, tehát hogy a szerdai fellépésről lett volna szó, tehát tegnap beszéltünk ugye a Kolóval, ez volt hétfő, akkor minden rendben volt, hát reggel, aztán utána délutánra jött az információ, hangszál problémái vannak, egy fülorgégész szakorvos tanácsolta neki azt, hogy teljes mértékben kimélje a hangját, még beszélni sem nagyon tud. Valószínűleg írni sem tud, mert nem ő írt, hanem Dan a zenekar nevébe, úgyhogy ez, valószínűleg a kezére is ráment ez a csúnya gyulladás. Ez a kettő nappal előtte előfordul ilyen. Tehát, hogy
2: hát énekeseknél azért előfordul gyakorlatilag.
1: Elő szokott fordulni ilyesmi, de azért érzi az ember a minimum az 50%-át annak a dolognak, hogy azért más lehet itt a háttérben. De a fene se tudja. Bízom benne, hogyha hangszárgyulladása van, legyen így, bármit, hogy legyen egy enyhe hangszárgyulladása, és gyorsan gyógyuljon meg, ezt kívánom neki, de hogyha nem ez, akkor meg hát azért menjen a túrosba.
2: Szerintem azért nincs itt ilyen jellegű dolog mögötte, inkább az, hogy lehetett volna egy dublőrt választani, a hasonlóit hozzá hangban, meg azért alá keverik
1: hasonló
2: a gyárit. Hasonló hangon. Magasság nem ugyanaz, de hasonló.
1: Nem ragozok jól, de egyébként a hangom egészen jó.
2: Nem jó mondtad, nem ragozok jól, úgy kell helyesen mondani. Hát úgyhogy Basztiék nem jönnek Szegedre, de mindenki más egyre úgy fest, hogy igen. Mindenesetre az énekes úriembernek gyógyulást, jobbulást kíván a Rádió 88 Csipe csapata. Aztán bízom benne, hogy ezt majd így a Szegedi Ifjúsági Napok szervezői majd valamilyen formában tudják a színpadi jelenlétet pótolni, kárpótolni. Mi ott leszünk, úgyhogy a Rádió 88-al is lehet találkozni különben a fesztiválon, Rádió 88 műsorvezető és egyéb más kollega is simogatásban is részt lehet venni, és hát egy nagyon kis Szingli 88 nevezetű sztorival készülünk, aminek a részleteit megtalad a rádió weblapján, és hát lehet konkrétan jegyeket nyerni, majd előtte még ott a helyszínen meg szerintem be is lehet csajozni, vagy éppen a hájnak pasizni.
1: Nagyon jó lesz ez egész, mindannyian nagyon várjuk már ezt a nyárzáró szuperfesztivált, azt is, hogy veled is találkozzunk, akár itt a Szegedi Ifjúsági Napok keretein belül a partfürdőn, mindannyian ott leszünk, az összes napon ott leszünk, és remek témákkal, amit kiváló vendégekkel fogunk majd beszélgetni. Úgyhogy megmondom őszintén, nagyon várom már így a nyár végén felé kanyarodva ezt a piros felkiáltó jelet.
2: És ne lepődjetek meg, hogy a rádiós sátor mögött van a bográcsos, hogy fog készülni.
1: Jó,
2: én azzal is.
1: Azok mi leszünk?
2: Azok tudok csinálni nektek.
1: Mi már holnap kimegyünk.
2: Na, hol folytatjuk már is Shawn Mendes úrral, aki itt van már is egyenesen Kanadából. There's nothing holding me back. Ezért most a 88-ban. 8 percen belül már fél hét van. Ébresztő Szeged. Ciao.

0: Jennifer Lopez, David Guetta, a Save It Tonight, a 88-a már is fél hét van. Ciao, Szeged, jó reggelt kívánunk neked is. Ilyen is ehhez hasonló remek dolgokkal randizni a Rádió 88 weblapján is. Gondoltad volna, hogy a weblapon keresztül is lehet zenéket hallgatni? Természetesen igen. Radio88.hu per zene, itt van az online zenei tesztünk, amely minden áldott héten egy szerdai forduló nappal vár rátok is. Úgyhogy ez a mai napon még ugye az előző etapban tudtok részt venni, és hogyha a zenei tesztben szereplő dalokra voksoltok, ugye négy kategória közül lehet választani, akkor bizony még egy kicsi izgulás is lehet majd a holnapi nap alkalmával, ugyanis majd reggel a műsort követően, vagy a műsor vége irányában fogunk sorsolni méghozzá páros belépőjegyet Budapestre, a 101 hangdepes mód Special Tribute koncertre.
1: Na kérem szépen, néhány percbe telik kitörteni ezt a zenét, tehát úgyhogy csap bele a lecsóba, akár most is, feltétlenül akkor, hogyha nem autóval közlekedsz, éppen mondjuk a 47-esen, mert ott most jelen pillanatban úgy tűnik, hogy rendőri tevékenységre lehet figyelmes, aki az Algyi ipartelep vonalában közlekedik Hódmezővásárhely, vagy pedig a Napfényvárosának irányába.
0: Istenetesse a mai születésnapozókat is, fel lehet őket köszönteni 9 óráig, SMS-ben teljes névvel és telefonszámmal, a tortát a szegedi Ocean Árvaz ajánlotta fel, csokis keksz tortátét, egész hangzik. Névnaposok ügyében pedig istenetesse a Lajosokat meg a Patriciákat.
1: Oh yeah, Lajos, Patricia, hát nagyon sok boldog névnapot kívánom mind a ketten, sőt az egész Rádió 88, nem meg a Napfényvárosa. Dobjatok fel egy-egy Lajost és egy Patriciát is, kapjátok is előket a mai nap folyamán valamikor.
0: Így van, és Lányi Lalának is innen is egy nagy puszi, meg üdvözlet. Na, hírek, információk, fél hét van, aztán pedig érkezik hozzánk a kegyetlen nyárral. Taylor Swift!
1: Nyers fordításban ez lesz majd a Groove Summer. Hamarosan érek után, jó reggelt!
2: Napközben is dolgozol.
3: Mi is? Azon, hogy neked jobb legyen.
4: Semmi kedvem nincs a munkához. A viszonyom hiába van meg. Már szervezettem nem kívánja.
5: Na gyerünk mindenki!
6: Hello Szeged, a te legjobb kollégáddal, Bürgés Dáviddal és Szeged kedvenc zenéivel.
7: Amikor már a második kávé sem segít, akkor érkezem. Gyors, rövid és hasznos infókkal várlak a hétköznapokon.
3: Hello Szeged, hétköznap 10-től 2-ig a Rádió 88-ban. Támogatja az investmeg.hu a térképes ingatlan hirdetési oldal.
6: Rádió 88, az életünk része.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
8: Bőrönd. Naptej, napszemüveg
6: és a Rádió 88. Tőzsd le az ingyenes Rádió 88 applikációt és vidd magaddal Szeged kedvenc zenéit a nyaralásra is.
8: Strandon, úton, pihenés közben legyen veled a Rádió 88 és Szeged hangulata.
9: Az Ágyfa Kft. Tetőt készít az álmoknak. Rugalmas ügyintézés, helyszíni felmérés, gyors gyártás. Ezeket mind megoldják az ágyfás fiúk. Látogasd meg weblapunkat és keresd akcióinkat. www.ágyfa.hu Ágyfa Kft. Szeged, Vásár utca 12.
10: A lakásavató, a kerti partik, a családi vacsorák, átvirasztott éjszakák és az első kéznyomok a falon. Egy otthon nem csak négy fal, hanem emlékek, történetek, egy életrésze. Ha eljött az idő tovább lépni, nem mindegy, hogy ki vesz részt ebben a folyamatban. Bízd az eladást olyanokra, akik nem csak értenek hozzá, de érzik is, ami történik veled. A te otthonod, a mi szenvedélyünk. Art Home Ingatlan. www.arthomeingatlan.hu.
11: Eleged van abból, hogy egyre többet fizetsz az internet és TV szolgáltatásokért? A NetSurfnél most átlátható fix havidíjak várnak, ráadásul még 2024-es árakon.
12: Ha internetet és TV-t is választasz, ezekből az árakból még további kedvezményt is kapsz.
11: A cégeket pedig egyedi és különleges árajánlatokkal várjuk. Részletek?
12: NetSurf.hu.
13: Feltettem az iPhone-omat eladásra. Még csak 32-en kérdezték meg, hogy megvan-e még.
14: Ne tölts heteket hirdetéssel és alkudozással. Az Apple Klinika megvásárolja használt iPhone-odat és segít megtalálni a következő készülékedet is. Apple Klinika, Szeged, Jósika utca 4.
15: Rodír, füzetek, uzsonnás doboz. Mi kellhet még az iskola kezdésre? Megvan! 10% kedvezmény az Osantól. Ráadásul itt mindent egy helyen megtalálsz, ami a suli kezdéshez kell. Keresd a kupont az aktuális Osan akciós újságban. Irány az Osan! Spórolj okosan!
16: Az augusztusi melegben frissítsd magad a Campus Beer & More-ban. A borsodi sörkorsója 590, a staropremeni 690 forint. Ráadásul a pizzák és a hamburgerek most 2+1 akcióban. Hűsítő italok, finom falatok, jó hangulat. Campus Beer & More. Szeged, Vitéz utca 24. Campus. A hely, ahol jó lenni.
17: Ez az utolsó vissza.

0: Az elővételes jegyek fogynak, ne maradj le!
1: Kedvezményes napi jegyekért és bérletekért irány a szín.org.
2: Szeptember 4-én szombaton már 11. alkalommal úsznak a kacsák a Tiszán. Startolj te is az Azera Investments Rotary jótékonysági gumikacsa versenyen. Támogatói egy megváltásával te is megnyerheted a 150 ajándék egyikét. A fődíj egy Xbox. Keresd standunkat szeptember 4-éig az Árkád Szeged földszintjén, a Csillagautós iskola ügyfélszolgálatán, vagy a rendezvény napján a verseny kezdetéig 14 óráig a partfürdőn. További részletek rotarykacsaverseny.hu.
3: Most éri meg igazán stílusosan bevásárolni. Szezonvégi akció a Klasszik férfi divatnál. Egy termék 30, 2, 40, 3 vagy több, akár 50% kedvezmény. Csap le rá szeptember 15-éig. Klasszik férfi divat, Szeged, Somogyi utca 17.
4: Hamarosan az ön postaládájában is ott lesz a város ingyenes heti lapja, a Szegedi Tükör. Mi történt Szegeden? Mi történt a szegediekkel a múlt héten? 12 oldal tartalmas és szórakoztató olvasnivaló.
5: Heti lap számunkból.
6: Kovács Tamás polgármester augusztus 20-ai beszédében úgy fogalmazott, olyan várost kell építenünk, amely erős, amely összetart, amely büszke a múltjára, de nyitott a világra. A Szegedi Egyetem végzi a BYD gyár építésének környezetvédelmi ellenőrzéseit. Interjú Kónya Zoltán vegyésszel, a monitoring csapat vezetőjével. Tovább szépül a belváros ékszerdoboza a Lechner tér.
4: Szegedi Tükör. A város és lakói.
7: Hello Szeged! Passzold a véred!
8: Szeptember 4-én 11 és 17 óra között véradás a Tisza Virág sportuszodában.
7: A Szegedi Sport és Fürdők és az STSZDA-k idén is együtt hív pályára egy jó ügyért.
8: Szeged Sport Egyesületei már csatlakoztak, most te jössz! Agyvért és ezzel a passzal akár 3 embernek is segíthetsz. Szeptember 4, Tisza Virág sportuszoda.
7: Részletek szegedsport.hu.
9: Tudjuk, még tombol a nyár, de egy igazán emlékezetes karácsonyi parti szervezését nem lehet elég korán elkezdeni. Tartsd idén a céges karácsonyi partit a Novotel Szegedben, ahol minden adott ahhoz, hogy az évzárásból valódi élmény legyen. Novotel Szeged, hogy legyen mire emlékezni az idei karácsonyból. Részletek novotelszeged.hu.
10: Színbelépő? Megvan.
11: Csajok? Pasik? Haverok?
10: Megvannak.
11: Buli?
10: Na-na!
11: Kocsikulcs?
10: Na, az maradjon otthon, ha iszol és vezet. Egy pillanat alatt véget érhet a buli. Ne kockáztass, válaszd inkább az SKT járatait. Mi elviszünk a buliba, és haza is viszünk. SKT. Te bulizol, mi vezetünk. SKT. Hogy ez az este szép emlék legyen, ne rendőrségi ügy.
12: Ez reklám volt.
13: Jó reggelt kívánok, Nagy Ági vagyok a Rádió 88 híreivel. Lemondta színes fellépését a Bastille. A zenekar a nyitó szerdai nap főfellépője lett volna. A zenekar énekesénél súlyos hangszál probléma lépett fel, egy fülorgégész szakorvos pedig azt tanácsolta, hogy ne erőltesse meg a hangszálait. Engedély nélkül vittek el egy beteg csecsemőt egy német kórházból, akire végül a Csongrád-Csanád vármegyei rendőrök találtak rá az M43-as autópályán. A műveletben résztvevő rendőrök elismerésben részesültek. Feljelentést tettek a Szolnoknál lezuhant Gripen ügyében, vizsgálják a felelősséget. Egyelőre ismeretlen okból Szolnok mellett lezuhant a Magyar Honvédség egyik Gripen vadászgépe. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter elmondta, hogy a pilótának katapultálnia kellett, a gép kigyulladt. A pilóta túlélte a balesetet, állapota stabil. És csaknem 1 milliárd forintért kelt el a labda, amelyet Maradona Isten kezével juttatott a kapuba az 1986-os világbajnokságon.
12: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
14: Köszönjük a híreket, 6.38 lesz már is, a Szegedi időjárás jelen pillanatban ilyen pici borúsabb arcát mutatja, vannak felhők azért, 19 fok környékén lehet most mérni, a csúcsérték pedig 32 fok lehet.
15: És eső is lehet majd a délután folyamán, nem számottevő mennyiségben, de azért lehet erre számítani, viszont a hét további részében azért a 30 fok körüli hőmérsékletet stabilan sikerül majd tartani, és remélhetőleg az esőt is sikerül még skippelünk egy picikét a szeptemberi etapra, hiszen holnap elstartol majd a Názáró Szuperfesztivál. Szép napot kívánok!
14: És jó utat is kívánunk! A Tiszalős körúton elindultak tegnappal a munkafolyamatok, itt aknafedlap, színbehozások meg útjavítási munkafolyamatok startoltak el, szeptember 1-ig be fogják fejezni. A szakemberek arrafelé jó munkát kívánunk, majd a mai napra is, és hát a sofőröknek pedig türelmet, ha éppen mindenképpen ott kell járni, vannak azért lezárt szakaszok, úgyhogy érdemes nem rutinból vezetni arrafelé is. A Széchenyi téren zajló munkafolyamatokat is tervezetten augusztus 31-ig mondták, hogy befejezik, úgyhogy bízunk benne, hogy ez is megvalósul majd, ezen kívül pedig rendőri aktivitásról is már tudunk.
15: Így van, a 47-esen az ipartelefonalában lehet erre számítani, valamint ha az N43-as autópályán közlekednél, akkor Makó térségében, szintén a Földdeák felé való leágazás környékén lehet szintén erre figyelmes, aki arra közlekedik. Jó utat kívánok!
12: A közlekedési információk támogatója fedex.hu, az emelőhátfalak szakértője.
14: Bim-bum csicsa, tűcsoda muzsikák a következő pillanatokban. Clean Bandit és Zalarson már is darra fakad, előtte még
15: Taylor Swift és a Cruel Summer érkezik. Jó reggelt!
16: Szeged, kedvenc zenéi!
12: Nyár, Szeged, Rádió 88. Az én.

0: Szeged kedvenceivel, ez a Rádió 88. Csáó Szeged, jó reggelt kívánok neked is. Clean Banditék dala szólt 3:47-kor, így de korán van még. Jó reggelt, kedves korán ébredők nektek is. Hát örület, amiket találunk így a neten folyamatosan, és hát ez, na hát ez, ami most érkezik, hát ez lehet, hogy megoldja majd a jövőben ezt a fantasztikusan óriási problémát. Ugye ezt nem bagatelizáljuk el, a műanyagok helyzete, a mikroműanyagok jelenlétéről már mi is meg annyi adást készítettünk. Számos szakemberrel beszélgettünk ezzel kapcsolatban, és hát egészen problémás a helyzet. Szinte mindenhol vannak mikroműanyagok, az ember a levegőt vesz kb. Már akkor magának tudhat egy jó pár darabot ezek közül. A műanyag palackokból mezőgazdasági hulladék hozzáadásával, egy bizonyos módosított élesztő kultúra támogatásával, segítségével ugyanis elkészültek az első vanília ízesítésű kekszek.
1: Jó, oh yeah! Végre valahára valaki hát, megszülte a megoldás, hogy mit kezdjünk azzal a méretetlenül sok műanyag palackkal, ami ugye ránk rúgja az ajtót, és egész egyszerűen nem lehet pakolgatni, mert különböző dombok, hegyek, völgyek jelennek meg a világ több pontján. Szerintem Szeged mellett is lehet találkozni egy konkrét ilyennel, hogyha esetleg lehet számítani majd hóra itt a november-december időszakban, akkor ott is lehet majd szánkozni valószínűleg, mert most már akkora, hogy vetekedni kezd a kékessel. Van egy ilyen jellegű megoldás is, azt mondja, oxidatív hidrotermikus technológiával homogenizálják ezt az egészet. Na most lefordítva ezt az egész történetet, a műanyag palackokat szépen összefaszírozzák, valószínűleg cseppfolyossá varázsolják, és utána különböző élesztő gombákkal fogyasztható állapotban hozzák, amely bétakarotinnal, fehérjével és zsírokkal, valamint vanília nevű vanilinnel támogatja meg a szervezetet. De gyakorlatilag a PET palackokat utána megeszed. Gyakorlatilag megeszed.
0: Igen.
1: És akkor utána, amikor megetted, akkor ez végig zavar a szervezetet. Tehát ez eddig rendben van. Ugye. Lenyeltük szépen, nem tudtad, hogy PET palackot eszel, vagy amíg előző életében PET palackolt, tegyen meg a drága szívét, mert finom vanília íze van a történetnek. Oké, lemegy, végig verekedi magát az egész emésztőrendszeren, meg ugye a bélrendszeren, és utána, utána mi lesz? Fújod a Zeppelin tesóknak a lufiát.
0: Utána lesz bele újra palack.
1: Amikor, ja értem, hogy most az emberi szervezet lesz a gyártósor.
0: Állítólag igen.
1: Mégse lehet egy műanyag palackot megetetni az emberekkel, nem. Úgy, hogyha ránézel és látod, hogy ez műanyag palack. Ha ránézel, azt akkor variáliás kekszről van szó. Akkor azt már le lehet zavarni a szervezetbe. És utána, amikor legközelebb újra megjelenik, ugye, mert 10-12 órán belül ez újra meg fog jelenni, akkor már ismételten újjá születik műanyag palackként.
0: Hát engedjétek meg, hogy tapsunk egy nagyot Szandaja Jaja Sekárának, hát aki ez egészen kitalálta, Microbyte Fantázia nevű kis kekszét. Úgyhogy ez lehet a jövő. Állítólag. És képzeld már, hogy bemész a nagy bevásárló közben a Szegeden. Egy kis édességet tudja enni. Fogod többet, palackos, megszólt, nagyon jól lesz nekem. Vaníliás ízesítésű kis karika. Hát akkor egyébben gyorsabb. Mint.
1: Meg kell szoktunk, hogyha esetleg, hogy mondjam, arra kerül sor, hogy az embernek van egy kis fölöslege, amit ugye légnemű formában próbál eltávolítani a szervezetből, akkor mostantól kezdve más hangjel szól a Szegeden, mint amikor sziszem fel a
0: Szénsavas.
1: Azt mondja, évente 400 millió tonna műanyag hulladékot termelünk. De mégsem fogjuk tudni az egészet sütévé alakítani.
0: Nem.
1: De legalább a felét, hogyha már sikerül, akkor már meg vagyunk. Egyébként az maga a tény, hogy mennyi műanyagot termelünk, az tényleg elképesztően borzalmas. De azt, hogy ezt meg... Csináljunk egy szavazást. De indítsunk el egy szavazást, hogy melyik földrész kezdje a sort. Tehát hol próbáljuk ki ezt az egészet? Én azt mondom, Amerikában. Azok bátrak hozzá.
0: Hát igen. Megpróbálják először. Kísérleti nyúlként. Nem, valóban ez egy olyan jellegű dolog, hogy ez egy valid dolog, tehát megtörtént, létrehozták ebből az első kekszeket, de nyilvánvalóan ez egy óriási
1: őrlet. Te is megetted? Az
0: egész. Igen? Azóta is. Ez egy őrlet az egész. Tehát Ig Nobel-díj esélyes. Az Ig Nobel-díj pedig ugyebár az a fajta a díj, ami megnevetteti az embereket, később elgondolkodtatja, de mindenképpen egy őrlet, egy baromság. Ebből minden évben van egy ilyen díjátadó gála, Ig Nobel-díj, ennek az egésznek az elnevezése, és a tavalyi esztendőből találtunk néhányat, és hát azért vannak itt izgalmak. Kémiai kategóriában az amerikai és izraeli kutatók megnyerték ezt a dolgot, akik azt akarták kideríteni, hogy a leginkább edénybevonatként ismert teflon élelmiszerekhez való hozzáadásával csökkentheti-e valóban a kalóriabevitelt.
1: Taksotekik, hol vannak ők? Álljanak fel, szeretnék látni az táplálkozási díj. Figyelj, a mi szeretett országunkból, azt mondja, az a csoport vihette az, amelyik felfedezte, hogy a togói agámák a négy sajtos pizzát szeretik a legjobban. Tehát ez szerintem zseniális. Azt mondja, a békedíjat az a felfedezés kapta, amely szerint az alkoholfogyasztás javíthatja az emberi idegen nyelv, konkrétan a holland beszédkészségét. Szép munka. Hát azért, így ne menjen senki holland nyelvvizsgára szerintem.
0: Na, az én nagy kedvencem a biológiai díjat, akik tavaly elvitték, ők japán szakemberek voltak, ők bebizonyították, hogy ha a teheneket fekete-fehér csíkokkal festik be, felére csökken a vérszívó rovarok csípésének száma. A megoldás így kiválthatja a vegyszerek használatát. És hát konkrétan itt az volt, hogy a csapat tagja, Kojima Tomoki, zebra mintás inkben, ő mutatta mindezt be, miközben a kollégái légyfigurákat játszottak.
1: Tehát egy konkrét, egy felvonásos esttel érkeztek ugye itt az Ig Nobel-díj átadására, és hát sikerült is bezsebelniük. Na és itt van Amerika, két amerikai gyermekorvost azért ismertek el, mert rájöttek, hogy ha az anya fokhagymát eszik, akkor az anyateje is fokhagyma illatú lesz, ezt pedig a babák nagyon szeretik.
0: Szép munka! Na, hát akkor ilyenek. Az idejét is nagyon várjuk, az idei Ig Nobel-díj átadó gálát. Egyelőre ez még várat magára, de mert nem sok van hátra, úgyhogy valószínűleg ez a petpalacból készült vaníliás keksz is ott lesz majd a legjobbak között. Gratulálunk innen is! Nagyon szép munka! Ez az! Na, hát folytatjuk mi is egy nagyon szép munkával, zeneileg. Purple Disco Machine és Owes This munkája szól 6:51-kor.
1: Ez már a szívünk ritmusa, a Beat of Your Heart. A 0632998888-on pedig elérsz bennünket, bármilyen információd van. Ne legyél, küldj el nekünk!

0: 6.55 a pontos idő, ez a Rádió 88, jó reggelt Szeged, jó étvágyat a reggeli, ez bízom benne, kevés petpalasz lesz majd benne, de sok jósággal tud szolgálni, egy édes falat is ilyenkor, azért olaszok is reggelente édes dolgokat szoktak enni, úgyhogy minden bizonnyal ez egy követendő példa lehet abban a szempontból, hogy kicsit több energiánk lehet. És ez el kell mondjuk a közlekedésben is, hogy jobban tudjunk figyelni, koncentrálni, és a mai naptól víz, vezeték, rekonstrukciós munkálatok indulnak majd meg, a sáv lezárása együtt, a Temesvári körút és a Derkovics fasor kereszteződésében a Szegedi Vízmű ZRT dolgozik majd, úgyhogy mától tervezetten, hát gondolom én szeptember 1-ig lesznek benne itt ramazúri kerülgetnivalók, Temesvári körút, Derkovics fasor, Székelysor keresztődése. Most reggel ott jöttem el a rádió irányába, és bocsánat, szeptember közepéig tartalmam a munkafolyamatok, itt közben látom az írást. Szóval, hogy jöttem el, és már a táblák kint vannak, még egyelőre nem az úttesten, hanem kicsit arrébb, de már azért készülnek a szakemberek. Ma elindul a folyamat ott is.
1: És hát azért a város több pontján lehet találkozni különböző felújítási munkálatokkal. Egyébként ott Tápén is a busz végállomás környéke reformálódik meg teljes mértékben, és jó haladnak a srácok a munkálatokkal. Bízunk benne, hogy ott is azért egy jó két héten belül a végéhez érnek majd, illetve a régi ötösön is lehet majd számítani arra, hogy kétszer két sávon lehet majd bejutni a Napfényvárosába. Egyébként az érintett útszakaszon jelen pillanatban is, itt a Budapesti úton, a bevásárlóközpont a környékén is már rendőri aktivitásra lehet figyelmes, aki arrafelé közlekedik. A következő órában pedig meg annyi alkalommal hozzuk majd a közlekedési információkat.
0: Légy figyelmes, itt az éterben, ugye a következő 60 percünket egy nagyon jó kis dallal indítjuk, nem sokára Pitbulltól és Nicole Scherzingertől, a Hotel Room Service szól napindító felvételként. Jó reggelt, jó munkát, kitartás neked is a kedhez.
2: Ez a Café 88, a Rádió 88-ban.
3: Támogatja a Bodrogi Bau Kft., a tervezés, kivitelezés és az építőanyag szakértője.
4: A munkának vége. Indulsz haza. Érzed, hogy valami hiányzik.
5: Biztonsági öv és...
4: Rádió 88, az életünk része.
5: Azaz. Let's go!
3: Szeged délutánra leteszi a lantot, de a Rádió 88 ekkor zendít rá igazán.
6: Menjünk együtt! Segítek a szegedi közlekedésben, és könnyeddé teszem az utad Szeged kedvenc zenéivel.
4: Lucky Let's Go Bálint K. Gergővel délután 4-től a Rádió 88-ban.
3: Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
4: Ne feledd délután hazafelé mit kapcsolj. Biztonsági öv és...
3: Rádió 88. Az életünk része.
7: Jó reggelt kívánok, Nagy Ági vagyok a Rádió 88 híreivel. Kifutóval és VIP helyszínnel bővült az idei Coca-Cola szín nagy színpada. Emellett a nagy sátor új helyet kapott, sőt egy titkos helyszínnel is várják a bulizókat. Szerdától szombatig a Rádió 88 is kint lesz az újszegedi partfürdőn, ahol élő műsorral, vendégekkel és meglepetésekkel készülünk elsősorban a szingli fesztiválozóknak. Kolonics Erika, a Szegedi Ifjúsági Napok főszervezője arra kéri a résztvevőket, hogy minden esetben vigyázzanak egymásra.
8: Igazándiból arra szeretném fölhívni a figyelmét a fesztiválozóinknak, hogy figyeljenek a barátaikra. Ha bármi problémát észlelnek, akkor három helyszínen van a mentőszolgálat, úgyhogy kísérjék el, hogyha olyan személlyel találkoznak, aki egy picit úgy tűnik, mintha kevésbé lenne jó állapotban, akkor azt menjünk és segítsük.
7: A tervek szerint szeptember közepétől a Bérkert utcában, a Temesvári körút és a Középfasor között dolgozik majd a Szegedi Vízmű. Itt is az előregedett gerincvezetékeket és a rajta lévő bekötéseket, tűzcsapokat és tolózárat cserélik. A munkálatok során forgalomkorlátozásra kell számítani. A lezárás akkor kezdődik, ha a Derkovics fasor és a Temesvári körút kereszteződésében zajló munkák lezárulnak. Várhatóan december közepéig dolgoznak az érintett szakaszon. Határértéket meghaladó ásványolaj szennyezettség miatt visszahívja a forgalomból az Olaszországból származó 5 literes tönköly olívaolaj terméket a magyarországi forgalmazó. A visszahívása az Olitalia, illetve a Noivoy márkájú 5 literes kiszerelésű 2027. június 10-i minőségmegőrzési idővel rendelkező terméket érinti. A hatóság arra kéri a vásárlókat, hogy a terméket ne fogyasszák el. És végül csaknem 20 évvel a Nemzetaranya második része után végre kézzel foghatóbbá vált a folytatás. A rendező egy interjúban arról beszélt, hogy készülhet a Nemzetaranya 3. A megfogalmazás szándékosan óvatos, mert a projekt még nem egyenlő egy hivatalosan bejelentett gyártásra kész filmmel. Végre van olyan forgatókönyv, amely neki is tetszik, a Disney pedig úgy ítélte meg, hogy ebből már filmet lehet készíteni. Sőt, még Nicolas Cage is visszatérhet Ben Gates szerepében.
3: Termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Közszági a híreket, kereken 7 óra van. Nagyon jó híreink vannak a front érzékenyek számára, ugyanis nincs most a fejünk felett ilyen jellegű dolog, ami miatt a munkaidő kedvezményt kérhetnénk a főnökünktől. Viszont érdemes figyelni, hogyha szabadban vagyunk, akkor a délután órában 32 fokot jósolnak, lesz bőven napsütés, úgyhogy UV-sugárzás az ma is erős lesz. És még aki allergiás, no de tudod mire, hát pollenre, meg parlagfűre, na most a koncentráció a levegőben igen magas ezekben a napokban, úgyhogy neki is kitartást.
1: A jelen pillanatban pedig nem a legszebb időjárás van itt a napfény városában, de ez minden bizonnyal a délutáni órákban meglehetősen komoly változást fog majd hozni magával. A picikét a szél is megélénkül, talán valamennyi esőre is lehet számítani, viszont a héten tartja magát a hőmérséklet 30 fok körül, úgyhogy aggodalomra semmi ok, szép napot.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Stuxi Otthon és Kert Kft. A zuhanykabinok és csaptelepek szakértője. Stuxi.hu.
0: Na nézzük az aktualitásokat. A budapesti úton rendőri tevékenységről kaptunk beszámolót hallgatóinktól, nagyon szépen köszönjük.
1: És a 47-esen is lehet erre figyelmes, aki ott közlekedik az Ipartelep vonalában, valamint az, amit korábban említettünk, az M4-es autópályán Makkó térségében szintén van egy ilyen jellegű figyelemfelkeltő tevékenység. A Tiszalajos körúton pedig a Kossuth-Lajos sugárút és a Kávária sugárút között igen élénk forgalomra van kilátás.
0: Jó utat kíván, 88-a bármilyen közlekedési információ lenne még a birtokodban, akkor hívható és írható telefonszámunk a 0630 299 88 88.
3: Támogatja a Nagyáruház Lottózó. Esély, hogy a bevásárlás főnyeremény legyen.
0: 88! Úgy megyünk, hogy néha saját munka jövünk szembe ebben az órában, és rengeteg szuper témával készültünk, közlekedünk még jó sokat is. Itt egy jó kis napindulóval rögtön az első felvételként.
1: Nico Scherzinger és Pitbull közös érkezik most 7 óra 2 perckor itt a Hotel Room Service. Szép reggelt, jó munkát!
2: Itt a napindító zene a Café 88-ban.
3: Támogatja az Ácspa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak.
2: Szeged kedvenc zenéi. Rádió 88. Az életünk része.

0: Too much, Dove Cameron-tól 8 perc múlt 7 óra, jó reggelt Szeged, köszönöm, hogy minket választottatok. Ez a Rádió 88 és a Café 88. Jó utat kívánunk, a rendőri tevékenységgel már randizni a városon kívül, egy picivel távolabb tőlünk, innen Alsóvárosról. Budapest út és a bevásárlóközpontok térsége, arra felé biztos, hogy van most rendőri munka.
1: És alakul a forgalom a 47-esen, ahol korábban mérőeszközről is kaptunk információt itt az ipartelep vonalában. Ez, hogy dolgozik-e még jelen pillanatban, arról várunk bővebb információt tőled, 32 99 88 88-ra, és természetesen meg annyi alkalommal hozunk még közlekedési információkat a Tempótaxi segítségével is például.
0: Jó utat kíván a 88!
2: Rálátunk a szegedi közlekedésre. Partnerünk a több évtizedes tapasztalattal rendelkező Prágai Látszerészet. Mit vegyek ma fel?
3: A várható időjárásról most a 88-ban.
2: Támogatója a Varga Alku Kft. Partner a biztos indításban.
0: Jó reggelt, Ági!
4: Jó reggelt! Sziasztok!
0: Hellóka! Na hát egy napra vagyunk a nyárzáró fesztivál startjától. Kíváncsian várjuk az időjárás arra az időszakra is.
4: Ma 33 fok lesz az előrejelzések szerint, és mérsékelt marad a szél, belőfényes napsütés vár ránk, kisebb borulás azért előfordulhat. Én azt mondom, hogy egy ernyő legyen nálunk a biztonság kedvéért, mert a térségünkben elsőfokú figyelmeztetés van egyébként zivatar miatt, és némi nemű esőt mutat az esti órákra is egyébként az előrejelzés. Ez nem lesz olyan nagyon sok, talán arra jó, hogy elveri a port, és ennek holnap például a fesztiválozók nagyon fognak örülni, mert kellemes 32 fokot mérhetünk majd holnap, és nem mutat esőt egyáltalán az előrejelzés. Csütörtökön már 34, pénteken 36, szombaton 37 fok vár ránk, úgyhogy izzasztó napok állnak előttünk, nem csak buli tekintetében, hanem hőmérséklet tekintetében is. Szombat esti de még mutat egy kis esőt az előrejelzés, majd meglátjuk, hogy ez hogy alakul. Vasárnap azonban már a szombati 37 után már csak 30 fokot mérhetünk, úgyhogy ott lehet egy picit fellélegezni. A hajnalok is egyébként kicsit hűvösebbek, vagy hát mondjuk úgy, hogy változatosabb képet mutatnak, mert 16 és 23 fok között alakulnak a leghűvösebb órák.
1: Ezt mondom, egészen pazarul fest azért ez a történet. Így nekifutni egy nyárzáró fesztiválnak, hogy 30 fok fölötti hőmérséklet van, egy pici esővel, ami a port egy picit megragasztja, szerintem ez egészen fantasztikus. Mit gondoltok?

0: pontosan ugyanezt.
1: Na, azért mondom, azért látom rajta.
0: Egy nyelvet beszélünk, haver. Köszönjük az infókat.
2: Nagyon szívesen.
0: Hát akkor utazzunk már is egy kicsit messzebbre. Acapulco, jó lesz helyszínnek?
1: Imádom, Jason Derulo-val mennék.
0: Ha már a nyári indításkor ő járt Szegeden, akkor nyár záráskor is még behozunk egy kis.
1: Csak azért
0: jó, az öreg Jason-nek. Jó reggelt.

0: feltöltjük változatossággal a szegedi nyarat.
1: Kedvencek, amelyek nélkül nincs nyári buli.
0: Dalok, amelyeknek ismerjük a szövegét.
1: És Szeged legfrissebb nyári zenéi.
0: Szeged, Rádió 88.
1: Az életünk része. Valami

0: 7:17 van, ez a Rádió 88, jó reggelt!
1: Ez a Törgés Szegeden.
2: Online lapszemle a Café 88-ban.
0: Na kérem szépen, sokan mondják, és teljesen igazuk van, hogy Szeged a művészetek egyik fellegvára Magyarország vonatkozásában, ez mindenképp megállja a helyét. Május közepétől pedig már lehetett bérleteket vásárolni első körben a Szegedi Nemzeti Színház előadásaira, rengeteg bérlet elkelt, és most hétfőtől ismét lehetőség van erre. Egyébként 13 felnőtt, 3 ifjúság és 2 szabad bérletet kínálnak a következő évadra a Szegedi Nemzeti Színház, mind a nagy színház, mind pedig a kis színház épületében, úgyhogy érdemes a részletekkel kapcsolatban felkeresni a szeged.hu-t.
3: A Szegederen pedig lehet olvasni azt is, amiről már mi is a rádióban beszámoltunk több ízben, ha még lemaradtál volna róla, akkor fontos info, hogy hangszál problémák miatt lemondta a holnapra tervezett fellépését a Szegedi Ifjúsági Napokon a Bastille együttese. Itt a zenekar frontembere Dan tett egy nyilatkozatot azzal kapcsolatban, hogy az utóbbi időben már a beszédet is nagyon nehéz volt neki alkalmazni, nem hogy az éneklést, úgyhogy beszélt a dokiával, és már beszélt, hát gondolom akkor írásba tette meg ezt, mert nem nagyon tudott beszélni. Szóval a konzultált az orvosával, és akkor kiderült az, hogy jobb látják akkor, hogyha ezt éppen ignorálják, ezt a fellépést is, úgyhogy sajnos a Bastille Szegeden nem érkezik. Bízom benne, hogy lesz majd egy remek pótlás helyette majd a Szegedi Ifjúsági Napokon. Úgyhogy a részletek, hogyha téged is érdekelnek, akkor a szegeder.hu-n számodra is elcsíphetőek.
2: Támogatja a Clean Star Complex Kft. Az intézménytakarítás felsőfokú szakértője.
1: Ez a Café 88.
3: T-5 nap. Ez a Café 88 maradék etapja. Augusztus 31-ig vagyunk veletek itt az éterben, szeptember 1-től pedig Gedzó meg a Dani érkezik majd reggel 6 és 9 óra között. Egy teljesen újfajta reggeli etap vár majd rátok, és fogadjátok őket is óriási szeretettel, mint hogy bennünket is. Nagyon sok pozitív kommentet kaptunk mi is az elmúlt órákban, és nagyon-nagyon hálásak vagyunk ezekért, és minden egyes reggelért, hogy együtt tudjuk ezeket tölteni, és együtt tudjuk élettel teletenni az étert és unblock a szegedi reggeleket. Zseniálisak vagytok, és hát igyekszünk a mai reggel alkalmával is még hozzátenni egy lapáttal. 8 óra után egy olyan témát hozunk majd, amely szegedi történet, és a neten keresztül találkoztunk ezzel a hát egészen furcsasággal. Paranormális, vagy nem tudom, hogy kell ezt hivatalosan megnevezni. Szóval vannak ilyen tevékenység, az emberek néha visznek ebben, néha nem. Van, de előfordulnak megmagyarázhatatlan ügyek. Általában ez otthon szokott előfordulni, a lakásban, ahol élünk. Leesik egy bögre, kinyílik egy ajtó, látunk alakokat elhussani, a tarkunkon érezzük másnak a leletét.
0: Már igen, és ez ott is van, akkor ez van, nem paranormális lesz, hanem.
3: Így van. Főleg, hogy az urológusnál törtek, akkor végképp ijesztő.
0: Az biztos, pláne mind a két kez a vádon. De az egészen durva tényleg, hogy általában ezek a jelenségek, főleg éjszaka, ugye rúgják rá az ajtót, általában az ember ehhez a, nem tudom, gyerekkoromban nagyon féltem a sötéttől, tehát amikor le kellett vinni a szemetet, mint panellakásban laktunk, a negyedik emeleten, akkor végig énekeltem az egészet. Hát erről majd bővebben 8 óra után fog nyilatkozni. Volt lámpa, ja. De időzítős volt, képzeld el.
3: Ja, igen.
0: Fél perc, és ugye nem tudtad megoldani fél perc alatt a le, illetve fel utat, és hát lefele nehezebb volt 3 szemetes zsákkal a válladon, meg 2-vel a hondod alatt, meg 2-vel a kezedbe. Tehát úgy viszonylag nehéz volt, de a Traviata mindig segített rajtam.
3: Úgy nem találkoztunk még akkor. Valakinek vannak ilyen emlékei, élményei, hogy valami történt esetleg az otthonában, és így megmagyarázhatatlan?
0: Mindenkinek van.
3: Nekünk is van. Szerintem van, azért előfordulhat. Én nagyon hiszek ezekben, megmondom őszintén, de ettől függetlenül nálunk is voltak már izgalmas dolgok itt az új helyen, ahol lakunk. Na, hát ezzel foglalkozom a 8 óra után, ha neked is van egy sztorit, akkor várjuk SMS-ben, és akár vagy Messengeren keresztül is pötyöketsz nekünk, és ezekkel majd foglalkozunk is természetesen. Hírek, információk most is, a Tempótaxit is jól megkérdezzük, hogy mi újság a városunkban, aztán pedig jön a következő dalunk, ami így szól.
0: Azt mondjuk neki, 7:30 előtt már meglódulunk, Bruno Mars, és az I Just Might érkezik.
4: Egyedül mész a színre. Ez még nem végleges állapot.
2: Elvárásod? Majka rajongó legyen? Macskás? Vagy legalább ne csámcsogjon evés közben?
1: A Rádió 88 most összeboronálja a szegedi szingliket.
2: Nincs még színjegyed? Akkor írj SMS-t a 0630 299 88 88-ra.
1: Mutatkozz be pár szóban, és írd meg, melyik napra keresel társad.
2: 2-től péntekig minden nap bemutatunk egy szinglit.
4: Bejön? Ne csak hallgasd, írd rá! Pontosabban nekünk!
2: Ha ő is téged választ, mindketten kaptok egy színnapi jegyet. A többit már nektek kell összehozni.
1: Szingli!
2: Szingli 88! Találd meg, akivel jobb lesz a szín. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Bejelentkeztél a kitűnő bizonyítványoddal? Akkor induljon a kaland!
2: Vár idén-nyáron a Móra Ferenc Múzeum Drága Barátom Picasso kiállítása, a Szegedi Dino Park, a Napfényfürdő Aquapolis és a hajókirándulás.hu. Hajózz velünk Tokajban, Tiszacsegén és Szegeden!
1: Az STF Hüvészkert, a Csillagvizsgáló és a Szent István téri víztorony is.
2: A Vadas Park, a Rögpalota és a Feszti Körkép Ópusztaszeren.
1: A VR Room a Belvárosi Moziban, a Partfürdő és a Móra-halmi Ezer év parkja.
4: Érdemes volt jól tanulni, mert a tudás a legjobb belépő.
5: Akció a Max Familiáruházban. Most a papír, vegyáru és élelmiszer kivételével 40% kedvezmény mindenre. Iskola kezdéshez is Max Familiáruház. A Háda helyén, a Szilléri sugárút elején.
6: Ingyen sör? Na, az nincs. Viszont minden, ami a fürdőszobád vagy a kertet felújításához kell, az igen. KS helyett X, a Stuxinál jó helyen vagy az fix. Stuxi otthon és kert, a Gyűjj út 7, stuxi.hu.
7: A többi oldalon fizetsz, hogy hátrasorolják a hirdetésed? Komolyan! Az investmet.hu ingyen hirdethetsz. Térképpel, pontosan. Ha nem vagy hülye, itt vagy. Ha igen, akkor fizess máshol. Ne legyél már balek.
8: Új ajtó, új ablak kell. Akkor van egy jó hírünk. A Szatymazi utcai Bodrogi Bau megújult nyilászáró bemutató termében élőben nézheted meg a kínálatot. És ha előtetőt keresel, abból is nagy választék vár, ráadásul készletről azonnal. Keresd a Bodrogi Építési és Barkácsáruház új nyilászáró bemutató termét Szegeden, a Szatymazi utcában. Újházbodrogi.hu.
2: Még egy hónap kedvezményesen. Egész augusztusban 20% online kedvezmény várja a Csongrád Csanád vármegyei lakcímkártyával rendelkező vendégeket a Napfényfürdő Aquapolisban. Vásárolj online az augusztus 20 promókóddal, és élvezd a nyár utolsó heteit is kedvezményesen. Aquapolis.hu.
9: Jövőre veled ugyanitt. Váltsd meg bérleted a Szegedi Nemzeti Színház 2026-27-es évadára augusztus 24-e és október 9-e között a Stefánia 6 szám alatti jegyirodában, és biztosítsd egész évre a kulturális kikapcsolódást, a szórakoztató élményeket. Részletek a szegedinemzeti.hu-n.
10: Napelem, energiatárolás, hőszivattyú, mindent egy kézben. Solar Construct Kft. A fenntartható mindennapokért. www.solarconstruct.hu.
1: Hiányzik Szeged, amikor úton vagy?
2: A Rádió 88 appal a nyaralás alatt is veled marad Szeged hangulata.
1: Töltsd le az ingyenes Rádió 88 applikációt, és hallgass Szeged kedvenc zenéit az odaúton, a strandon vagy hazafelé.
2: Rádió 88. Az életünk része.
11: Ez az utolsó visszaszámolás.

0: Az elővételes jegyek fogynak, ne maradj le!
1: Kedvezményes napi jegyekért és bérletekért irány a szín.org.
2: Rendkívüli Volkswagen ajánlatok a Porsche Szegednél. Most a Polo már 5 millió 980 ezer, a T-Cross 6 millió 990 ezer, a Golf 8 millió 990 ezer, a T-Roc pedig 9 millió 490 ezer forinttól elérhető. Nézze meg őket személyesen, és válassza ki az önnek valót. Porsche Szeged. Szeged, Sárosi utca 11.
3: A mozgásszabadság a felbecsülhetetlen érték. A Medipersdál nyári protézis programjában most 15% kedvezményt biztosítunk a csípő, térd és váll protézis beültetések műtéti és ápolási díjából. Készüljön az őszre, foglaljon időpontot 2026. augusztus 31-ig, és használja ki kedvezményünket. Medipersdál Clinics Szeged. A kedvezmény feltételeiről tájékozódjon a medipersdál.hu oldalon, vagy hívja a plusz 3662 998 350-es telefonszámot.
4: Szeged legfinomabb helyben sütött kemencés lepényeit keresed? Megtaláltad! Irány a Lucky Pizzeria! Kóstold meg a főnök lepényt, vagy mindenki kedvencét, a világbajnok gyrosz pizzánkat! Látogass el hozzánk a Kávária tér 32 szám alá, vagy rendelj online a luckypizzeria.hu oldalon.
5: Hé, hey, megvan már az idei szín egyik legritkább cucca?
6: Azt hol lehet megvenni?
5: Sehol, mert ezt a poharat nem megveszed, ezt meg kell nyerned!
7: Itt az SKT szín nyereményjáték!
8: Játsz velünk Facebookon vagy Instagramon, és szerezd meg az egyik extra limitált SKT színfesztivál poharat.
5: Egy pohár, amit nem mindenki vihet haza.
6: De mindenki akar majd.
9: SKT. Te éld át a szint, mi hazaviszünk.
10: Ez reklám volt.
11: Jó reggelt kívánok, Nagy Ági vagyok a Rádió 88 híreivel. Az agresszióról és a vallási fanatizmusról kezdődik ma konferencia a Gál Ferenc Egyetemen. Benyik György, a Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia igazgatója elmondta, minden évben díjazzák a kiemelkedő biblikusokat is, ezt idén egy ünnepi hangversenyen adják át a Dómban. Háromnapos lesz a 31. Deszki falunapok, melynek kísérő rendezvénye a polgármesterek 26. nemzetközi főzőversenye. Szeptember 4 és 6-a között szabadidős programok, kulturális rendezvények és gasztronómiai ínyentségek is szerepelnek a kínálatban. Kiszakadt egy személygépkocsi futóműve az M5-ös autópályán a Budapest felé tartó oldalon, Kecskemét és Lajosmizse között a 71-es kilométer szelvénynél. Az autóban hárman utaztak. A kecskeméti hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet, az érintett pályaszakaszt teljes szélességében lezárták. És a Netflix égisze alatt készülhet az új Viszkis film. Ezt a filmet is Antal Nimród készítené, mint a korábbi 2017-es produkciót, ami szintén Ambrus Attila kalandos életét dolgozta fel.
10: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Köszönjük szépen Áginak a híreket, hát nagyon kellemes napot kíván a 88, ma ilyen borúsabb időjárásunk lesz napsütés is, és 32 fokos csúcsérték is, és még az esti órákban akár egy pici eső is érkezhet, és élénk szelek is várnak ránk, nem olyan formában, a délutáni órákban, úgyhogy erre is lehet készülni.
12: Főleg, ha mi ilyen palackot teszünk keksz formájában, mindenki jól fontolja meg, hogy mit teszik ebben az elképesztő időjárásban is, viszont holnaptól ismét melegedésre indul majd az idő, úgyhogy lehet arra számítani, hogy szépen búcsúztatjuk majd ezt a nyarat, hiszen jövő héten elstartul majd az iskola, és addig még van időnk. Szép napot!
10: Támogatja a Gyoma Endrődi német nyílászáró gyártó és forgalmazó Kft. Ajtók, ablakok közvetlenül a gyártótól. A Dugófigyelő támogatója az Alvás Stúdió. Ágy, matrac, szaküzlet és webáruház, mert egy jó alvás egy jó matraccal kezdődik.
4: Jó utat kíván ma reggel is a 88. Vajon mi történik most a városban? Mennyire kell nagyon figyelni a különböző lezárásokra és hát melósokra? Úgyhogy ez már is kiderül a Tempótaxitól és Zsanitól. Jó reggel, szia-szia!
13: Jó reggel, sziasztok! A Kossuth-Lajos sugár út elején jobbra kisívben nem lehet a Tisza-Lajos körútra fordulni a centrum irányába. Illetve akik a Kakasos templom felől érkeznek, csak a Kisernő utca felé tudnak tovább haladni. Széchenyi téren a Városház előtt aszfaltoznak, a munkálatok miatt korlátozott a forgalom. Bakai Nándor utcai része le van zárva, így ezen a vonalon nem lehet rákanyarodni a Huszár, valamint a Boros József utcára. A Kávária sugárúton a Bújai János és a Jósika utca közötti szakaszon közműépítés zajlik, emiatt a Béke utcában a Moszkvai körút felé van lehetőség kerülni. Balesetmentes jó utat kíván a Tempótaxi csapata.
12: Nagyon szépen köszönjük, a sebességhatárokat pedig minden napszakban érdemes betartani, pláne a budapesti körúton jelen pillanatban, ahol erre van most egy ilyen rendőri jelenlét, ami figyeli azt, hogy mindenki komisszú közlekedik-e. Bízunk benne, hogy nem így van. Jó utat!
10: A közlekedési információk támogatója a Római Akkumulátor Kft. Hogy biztosan induljon és célba érjen.
14: A hírek után újra a zenei főszerep, guruljunk most rá, Hawaii srácra.
12: Jön Bruno Mars és az I Just Might. Szép reggelt, jó munkát, tarts velünk 10-ig.
15: Szeged kedvenc zenéi.
10: Nyár, Szeged, Rádió 88.
15: Az

0: Felix én és az Ain't Nobody 7:40-kor, ez a Rádió 88. Jó reggelt kívánunk neked is. Hát nagyon-nagyon sok szép üzenetet kaptunk, és kapunk ezekben a pillanatokban. Futár Bazsi is írt nekünk SMS. Jó reggelt kívánok, uraim, egész éjjel forgoltam az ágyikomban, Futár Bazsi felesége mellett. Még mindig alig tudom elhinni azt, amit hétfőn megosztottatok velünk hallgatókkal. Kicsit több mint 3,5 éve hallgatlak benneteket. Szinte egy bútoltunk reggelente, igazából együtt sírtunk, együtt nevettünk, és az utóbbiból volt több. Rohadtul fogtok hiányozni, lehet, hogy OCD-s vagyok. Ezzel felbúzdulva döntöttem, és nevet váltok, Bece nevet váltok, innetek ezen nem Futár Bazsi leszek, hanem Deszki Express.
1: Nagyon jó az egész.
0: Ide imádjuk.
1: Bazsinak minden jól áll. Tehát akárhogy is hívja magát, ő marad számunkra az a kategóriai figura, aki minden egyes héten több nap is megörvendeztetett bennünket. Nagyon hasznos információkkal, van meg csak úgy fejlődött minket, hogy vegyük meg, hogy éppen befelé tart, azt unatkozik, azt mi a pálya. Úgyhogy óriási, Bazsi, köszönjük szépen az üzeneteket, és egyébként azokat az üzeneteket is köszönjük, amit így privátban kapunk mindig az ismerősöktől, barátoktól, van egy csomó olyan, ami hallgatótól jön, tehát nem is tartjuk szinte a kapcsolatot, és jönnek szívet melengetőek ezek a dolgok. Tehát tényleg jól esik az embernek szerintem az életében az, hogyha érzi, hogy számít az, amit csinált, és hogy tudott adni valamit, egy picikét, egy szeletkét a saját életéből, vagy a lelkéből, mert tényleg ezt a munkát lelketlenül, szív nélkül nem lehet csinálni, és bízunk benne, hogy érződött, hogy mi ezt nagyon szerettük.
0: Hát együtt éltük át a hallgatókkal a gyermekeink születését is, ugye a második gyermekeink születését, mind a kettőnél kislány. Nálunk ugye most pénteken 28-án lesz egy éves
1: a Léni,
0: úgyhogy ez egy év is elrepül, pedig ugye emlékeztek biztos, hogy itt szabadságokra mentünk, mert jön a baba, meg azért volt is egy kis dolog felhúzva az egészre, úgyhogy hát sok mindent átértünk itt együtt közösen. Ölelünk benneteket, és tényleg mindenkit nagyon puszilunk, és nagyon szeretünk. És 8 után pedig foglalkozunk majd a olyan témával, ami nem annyira ilyen, nem tudom, szívemelengető, kicsit ilyen ijeszgető sztori. Találtunk Szegeden egy olyan bejegyzést, amely egy lakásban történt, és egész sok minden megmagyarázhatatlan tevékenység. Ugye Roli erről beszélgetett nem olyan régen, hogy ő gyerekkorában parázott a sötéttől, és a szemétlevitelnél a 5-ös, 10-es tömb, nem tudom melyik lépcsőházában éppen a Traviátát énekelte, és akkor jött egy üzenet, hogy én mondjuk inkább attól kaptam volna frászt, hogyha meghallom este egy visszhangos lépcsőházban, hogy egy kisfiú Traviátát énekel.
1: És ez így is volt egyébként, az összes lakó. Minden lakógyűlésen előkerül, de szépen az opera irodalom palettáját én megkínáltam a szomszédokat ezzel a dologgal, és akkor számomra nem tűnt fel annyira, hogy panaszkodnának, de anyám, mama, apám most vagy visszagondolva, vagy éreztem ennek hatását. De tök mindegy, mert engem megnyugtatott, és abban a pillanatban ez volt a lényeg.
0: Mindig kérdeztek, hogy ez önök gyermekei? Nem, biztos nem. Nem
1: a turandot még hátra van, azzal a mostani szomszédokat szeretném majd megkínálni.
0: Helyes. Marian is írt nekünk SMS-t, ezt ma 8 után be is olvassuk, mert hát borzongató az ő története is. SMS-ben megírta, hogy mik történtek velük az elmúlt években, és ha neked is van egy ilyen megmagyarázhatatlan dolog, ami a lakásodban történt az elmúlt időszakban, és egyszerűen nem találtál még mindig rá magyarázatot, akkor várjuk ezeket a történeteket SMS-ben vagy éppen Messengeren keresztül is. 8 után majd ezzel foglalkozunk. Most azonban még egy gyors közlekedési etap következik. Na nézzük, mi helyzet a városban, Roli, prezentált.
1: Kérlek szépen, a budapesti úton továbbra is ellenőrzésre lehet figyelmes, aki itt közlekedik. Itt a bevásárlóközpont a környékén kell majd ügyelnünk, illetve a bevezető szakaszon, ott a Fejértó környékén is alakul a forgalom, ahogy egyébként a 47-esen is, itt a bevezető szakaszon szintén komolyabb fennakadásra lehet figyelmes, aki itt közlekedik, valamint Algyó környékén kaptunk jelentést arról, hogy szintén dolgozik egy mérőeszköz. Ettől függetlenül a belvárosban például jól lehet haladni, talán az Újszegedi oldalon a Székely lefelé Népkert soron közlekednek jelen pillanatban többen. Jó utat!
0: Jó, fantasztikus dala, megyünk már is tovább. Én nagy látom. Kedvencünk, a Barszonggal ez nem más, mint Shabuzi munkája. 7:44-kor. Tényleg ez a neve.
1: Itt a Tipsy. Hamarosan 3:48. Jó reggelt!

0: Drives on a Vinyl és a Grease 2000, egy örökzöld klasszikus, 7.49-kor, itt a Café 88-ban, folyik, de jó zene, ezt a jó Isten, még mindig.
1: Imádom, a 2000-es és a 90-es évek meghatározó korszak, vagy nyilván akkor voltam abban az időszakomban, amikor azért, hát a csövön próbáltuk azért járatni a dolgokat, de ami a legfontosabb és a legvidítóbb ebben az egész történetben, hogy olyan baráti társaságok alakultak ki, olyan kötelékek, amik azóta végig kísérnek minket, ez pedig nagyban köszönhető volt annak, hogy különböző programokat szerveztünk, ahol együtt közösen tudtunk megélni olyan pillanatokat, amik elkísérnek bennünket valószínűleg, remélem még azért egy jó 40 éven keresztül.
0: Mert ilyen pillanatok is okozhat, vagy ilyen pillanatok közben is okozhatnak zenei élmények, maradandó emlékeket, úgyhogy a Rádió 88 online zenei tesztje lehet, hogy pont egy ilyen jellegű érzés fog majd benned is kiváltani. A radio88.hu/zene, ez a weblap, és akkor itt egy ilyen nagyjából 2 perc alatt végezni is tudsz ezzel a kis online zenei teszt kitöltésével, és ugye ezt megteszed, akkor még izgulhatsz is, ugyanis még most van a lehetőséged arra, hogy ezt kitöltsd, mert holnap fogjuk már sorsolni, hiszen akkor már egy újabb zenei teszt érkezik. Holnap fogjuk kisorsolni a mostani héten zajló kitöltők közötti ajándékot, ami egy páros belépőjegy majd a fővárosba, a 101 hangtepes mód special tribute koncertre szólóan. Ma pedig van születésnapos játék is, 9 óráig várjuk a nevezéseket, névvel, telefonszámmal lehet regisztrálni, és itt ragadnánk meg a lehetőséget és az alkalmat, hogy felköszöntsük a kolléginánkat, Fáji Bernit.
1: Oj, boldog születésnapot, Young Bernie! Jaj, 18 éves, tehát valószínűleg.
0: Uh-huh. Plusz vidék.
1: A vidék az akkor valószínűleg egy év, tehát 19. Isten éltesse sokáig, ez egy nagy család, pedig mindenkinek egyformán örülünk.
0: Így van. Na hát, még hát lehet örülni sok mindennek, talán annak is, hogyha az ember hoz magához a lakáshoz egy olyan jellegű szellemírtót, aki majd elviszi onnan a különböző rossz szellemeket. Nagyon sok ilyen történetet találkozunk, és az egyik nagyon komoly sztori innen Szegedről származik, úgyhogy ezt mindjárt prezentáljuk is meg nektek a következő órában. Paranormálatlan, normális, megmagyarázhatatlan jelenségek, ez lesz fókuszpontban nálunk, és már jött egy jó pár üzenet ezzel kapcsolatban, úgyhogy úgy fest, hogy az a kedves hallgató nincs egyedül, nincs abban a cipőben, hogy csak egymaga találkozik ilyen jellegű megmagyarázta a dolgokkal, takarók tűnnek el, edényekesnek le, villák jönnek ki a szekrényből.
1: Ismeretlen, ijesztő hangokat hallasz a lakásban, a szekrényből, a fürdőszobából, egyszer csak az éjszaka közepén lehúzza valaki a retyót, de nincs senki ott, aztán bemész, kiderül, hogy mégis volt. Szóval vannak azért olyan dolgok, amik egy picit megmosolyogtatják az embert, és van, ami teljes mértékben kétségbeejtő, pláne ha repetitív módon napról napra vagy hétről hétre visszatérő tényezőről van szó. Ha pedig most hallottál életedben először arról, hogy a következő órában ezzel szeretnénk foglalkozni, akkor írd ki magadból a bút bánatot, szabadulj meg ettől a fajta lánctól a testeden.
0: Így van, lehet, ez is majd segít, ez a békjó levétel. Meg ugye csakrába tisztítjuk a blokkokat, ez is így egy nagyon fontos tényező. Hírek, információk most a 88-ban, aztán pedig folytatjuk is a zenei művészetet a Blood Running-gal. Jön Reid Aton!
1: Ezek vagyunk mi, nálunk csak a legjobbak szólnak. Szép reggelt!
2: Ez a Café 88, a Rádió 88-ban.
3: Támogatja a Bodrogi Bau Kft., a tervezés, kivitelezés és az építőanyag szakértője. Túl vagy az ebéden? Jól esne egy icipici lazulás?
2: Lottika Mixer. Szeged kedvenc zenéi, szegedi érdekességekkel.
3: Szépen keverve, nem sietősen.
2: Lottika Mixer Szeri Csabával hétköznap 2-től 4-ig a Rádió 88-ban.
3: Támogatja Lottika Optika, több mint 30 éve elkötelezetten a Zeiss minőség képviseletében.
2: Rádió 88, az életünk része.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Állami ösztöndíjas felvételi. A Gál Ferenc Egyetem Szegedi Teológiai Karán augusztus 28-áig még lehetséges. Teológus, hittanár, nevelőtanár, katekéta lelkipásztori munkatárs alap, osztatlan és mesterképzésekkel.
2: A Szegedi Domtér téged is vár.
4: Jelentkezés www.gfe.hu.
5: Az utolsó nyári hónapok tökéletes alkalmat adnak arra, hogy felkészüljünk az új tanévre. A gyerekek fejlődnek, változnak, a látásuk is. Egy időben elvégzett szemvizsgálat segít abban, hogy szeptemberben magabiztosan üljenek be az iskolapadba. Korai stádiumban a rövidlátás hatékonyan fékezhető Zeiss Myoker lencsékkel. Kedvező ajánlatainkról tájékozódjon a lottika.hu-n.
6: Ha vadétel, akkor stüsszi vadász! Ahol grill teraszunkon, csodálatos zöld környezetben nem csak vadétel vár. Stüsszi Vadász étterem Szegeden, a Maros utca 37-ben.
7: Radír, füzetek, uzsonnás doboz. Mi kellhet még az iskola kezdésre? Megvan! 10% kedvezmény az Osantól. Ráadásul itt mindent egy helyen megtalálsz, ami a suli kezdéshez kell. Keresd a kupont az aktuális Osan akciós újságban. Irány az Osan! Spórolj okosan!
8: Rendkívüli Volkswagen ajánlatok a Porsche Szegednél. Most a Polo már 5.980.000, a T-Cross 6.990.000, a Golf 8.990.000, a T-Roc pedig 9.490.000 forinttól elérhető. Nézze meg őket személyesen, és válassza ki az önnek valót. Porsche Szeged. Szeged, Sárosi utca 11.
9: Figyelem! A Europe Face modellügynökség ingyenes casting napot hirdet Szegeden augusztus 31-én. Legyél te is a Europe Face modellje. 13 éves kortól várjuk fiúk és lányok jelentkezését. Az info@europefacet.com e-mail címre.
10: Szintbelépő? Megvan. Csajok? Pasik? Haverok? Megvannak. Buli? Na-na! Kocsi kulcs? Na, az maradjon otthon. Mi elviszünk a buliba, és haza is viszünk. SKT. Te bulizol, mi vezetünk.
11: Ez reklám volt.
12: Jó reggelt kívánok, Nagy Ági vagyok a Rádió 88 híreivel. Nem lehet bekanyarodni a Dankó Pista utcába a Szilléri sugárútról, a keresztirányú forgalmat is terelik a kereszteződésben. Várhatóan szeptember közepéig útfelújítást végeznek az iskola épület előtt, ezért a forgalmi sávokat is a kivitelezési ütemekhez igazítva módosítják majd. Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester hozzátette, hogy ez idő alatt a Róna és a Debreceni utca közötti mintegy 50 méteres szakaszon tilos lesz parkolni.
13: Azért, hogy a Szilléri sugárúton tudjuk biztosítani folyamatosan a forgalmat, az a sajátos megoldás lesz, hogy a egyébként meglévő gyalogos szigetet azt ideiglenesen elbontják. A kétirányú forgalom így mindig biztosítható lesz.
12: Hamis ruhákra és csempész cigarettára bukkantak egy bolgár kis busz ellenőrzésekor a pénzügyőrök az M5-ös autópálya vármegyei szakaszán. Fekete fóliába tekert, gondosan körberagasztott csomagok keltették fel a járőrök figyelmét a szatymazi pihenőhelyre terelt kis busz utasterében is. Terében. A csomagokból különféle ismert márkajelzésű rövid nadrág, póló és szoknya került elő. Az ellenőrzés azonban ezzel még nem ért véget. A kis busz tető és oldalkárpitjai, valamint az oldalsó és a hátsó ajtók gyári üregeiből különféle márkájú bolgár cigaretta került elő. A pénzügyőrök a csempész cigarettát és a hamis ruhákat lefoglalták, az ügyben eljárás indult. Hétfőn megkapták a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás első 50 000 forintos részletét a rászoruló családok a Magyar Államkincstártól. Azoknak, akik bankszámlára kapják a családi pótlékot, ugyanerre a bankszámlára utalták a pénzt, azoknak pedig, akiknek készpénzben kézbesítik a családi pótlékot, az iskolakezdési támogatás első felét is a postás vitte ki. A második, szintén 50 000 forintos részletet pedig a gyermek iskoláztatására fordítható utalmány formájában novemberben kapják meg a jogosultak. És végül mesefigura tartotta rettegésben a brit fiatalokat, még a rendőrségnek is közbe kellett lépnie. Cáfolniuk kellett, hogy a Dr. Seuss mesekönyveiből ismert kalapos macska ólálkodik a brit városokban. Az elmúlt hetekben ugyanis elárasztották a közösségi médiát azok a mesterséges intelligenciával létrehozott képek, amelyek valóságosnak tűnően ábrázolják brit vagy ír köztereken az emberalakú macskát Mike Myers 2003-as film adaptációja alapján. A BBC szerint a hisztéria olyan méreteket öltött, hogy vannak kamaszok, akik nem mernek hazamenni a bulikból éjszaka.
11: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Szépen lassan kúszik felfelé a hőmérőjön, száll a 20 fok jelenleg Szegeden, és a következő néhány napban ez csak emelkedni fog. 35 fokos csúcsérték lesz majd pénteken, akkor jön majd egy kisebb hideg front, vagyis hát szombattól várható majd a visszápülés.
1: Azért egy fél órával ezelőtt még nem lehetett elmondani azt, hogy szükség van a napszemüvegre, most már azért egyértelműen szükség lehet erre, és attól függetlenül, hogy nincs az a tikkasztó hőség, ami tapasztalható volt mondjuk egy jó két héttel ezelőtt, attól függetlenül védjük a bőrünket a megfelelő krémekkel, 50 fok vagy ha van fölötte, akkor is szükséged van rá.
0: Akkor azzal. Na.
1: Szép nap!
0: Na van bőven a városunkban kerülgetni való, meg figyelgetni való. Ugye mai nappal elindult a Temesvári körút Székelysor, Derkovics fasor magasságában keresztődésében egy munkafolyamat, vízvezeték rekonstrukciós munkafolyamat. Szeptember közepéig ez biztos, hogy eltart, úgyhogy a suli kezdésnek az elejét az pont érinteni fogja. Garantálom, hogy mindenkinek az idegrendszer rá fog menni. Elvileg szeptember elejéig végeznek majd a Tiszalajos körúti munkákkal, arrafelé most egészen komoly a torlódás, ott ugye aknafedlap, szintbehozás, meg útjavítási munkafolyamatok indultak el tegnappal, és ugye zajlik a meló még mindig a Széchenyi tér környékén, amely továbbra is ott a táblákat érdemes figyelni. Nem mindig ugyanarra kell menni, ahogy megszokattuk esetleg, viszont ez is augusztus 31-ig biztos, hogy eltart.
1: És többen autózunk most a 47-esen, itt a bevezető szakasztól egészen a belvárosig, azért várakozásra lehet számítani a régi 5-ösön, illetve a Dorosmai úton is szépen alakul a forgalom. Az 55-ösön például jól lehet jelen pillanatban közlekedni, úgyhogy használjuk ki ennek a lehetőségét, jó utat!
11: Támogatja a Stop Autós Motoros Iskola. Jogosítvány gyorsan, biztonságosan, gyakorlott oktatókkal.
0: Senki nem érti azt, hogyha éppen egyedül vagy otthon, vagy valaki mással, de valami hangok jönnek még máshonnan, és nem számítottál rá, akkor az mi lehet? Megmagyarázhatatlan jelenségek. Erről beszélgetünk mindjárt itt a 88-ban.
1: Ez a hang az éterben pedig Ray Daltontól jön, hiszen itt lesz a Blood Running. 8 óra van pontban. Szép reggel.
2: Szeged, kedvenc zenéi.
11: Nyár.
2: Szeged.
11: Rádió 88.
2: Az élet.

0: Jó reggelt kívánunk, Szeged, a One Direction és a Perfect Salt 6 perccel 8 óra után. Itt a Café 88-ban, jó reggelt és jó munkát nektek is, és köszi, ma is a Rádió 88-al vagytok. Hát vannak itt izgalmak a városban, és sokszor találkozni a jellegű sztorikkal, amikor megmagyarázhatatlan jelenségek történnek, és hogyha meg az a lakásunkban történik, és az esti órákban, hát az végképpen egészen parás.
1: Hideg kirász, komolyan mondom ennek a hírnek hallatán. Ráadásul egy szegedi sztoriból szeretnénk kiindulni, hiszen a közösségi média került kiírásra ez a fajta történet. Ugye adott egy helyzet, beköltözöl egy lakásba, szépen albérlet, ugye nyilván laktak ott előtted, adott helyzetben többen is, lehet, hogy nem albérletként funkcionált, hanem konkrétan valakinek a tulajdonában volt ez a lakás. Általában az ember nem néz utána azért pontosan annak, hogy ki is lakott ott előtte valójában, hanem elmész, felméred a lakást, hogyha tetszik, ha jó az elhelyezkedése, a szép a bútorzata számodra megfelelő, akkor és nyilván egy olyan összeget tudod kivenni, amit ki is tud fizetni, akkor összességében megszületik a deal, beköltözöl és éled szépen az életedet, minden oké, egészen addig a pillanatig, amíg egyszer csak olyanra leszel figyelmes, hogy bizonyos dolgok repetitív módon napról napra, vagy bizonyos időközönként megtörténnek újra. Először ebben a helyzetben a konyhában lévő konyhaszekrény ajtókkal kezdődött minden, hiszen elkezdtek szépen maguktól, azt mondja legalábbis a poszt írója, aki megtapasztalta ezt az egészet, maguktól kinyílni, de nem csak úgy, hogy szépen nyikorogva lassan nyíltak ki, hanem mintha valaki belülről erővel dobta volna ki ezeket az ajtókat, és ez még csak a történetnek a kezdete volt.
0: Aztán jött a mennyezeti lámpának a helyzete, ami elkezdett izegni, mozogni, eleinte csak néha himbálózott, később pedig már olyannyira megindult, hogy szét is tört. Nem volt nyitva ablak, nem volt húzat, állítja a kommentelő, a poszt megírója, hogy ez így teljesen értelmezhetetlen, pontosan mi történt ott.
1: És utána jött a kaputelefon, mert hogy a kaputelefonon gondolhatná az ember, hogy vannak olyan zsiványok, akik úgy, mint mi fiatal korunkban néha elő fordult azért, hogy felcsengettünk, vagy a labdát szerettük volna elkérni, hogyha Pistike, aki a labda tulajdonosa volt, éppen beteg volt, akkor csak a labdát tessék ledobni, ha nem dobták le a labdát, akkor ugye mi is visszajártunk hétfőtől szerdáig, és akkor csöngetgettünk, de nem szóltunk bele. Na de éjszaka ez már azért szerintem ritkábban fordul elő, pláne abban az esetben, hogyha a kaputelefon megszólal, felveszi valaki, odamész szépen, beleszólsz, hogy haló, ki az? Nem számít a senkire, nem mondta senki, hogy keresni szeretne, tehát nem volt lebeszélve semmilyen történet. Majd ezek a dolgok szépen ismétlődnek, a szekrényajtó, a lámpa, a kaputelefon, majd a szomszédban is megszólal a kaputelefon, ahol pontosan tudod, hogy nem lakik senki. Tehát egész egyszerűen az egész elindul egy olyan irányba, ahol elkezd szűkülni az ember körül a tér, és elkezd a fehér árnyalat még fehérebb színre átváltani.
0: Igazából ez a sztori, még azt mondanám, hogy a gyerekkori csintevések kategóriát kimeríti, elő-elő fordulhatnak ezek. Nálunk is volt ilyen kaputelefon felcsüngetés, mikor még Szegeden éltünk, akkor nem szól bele senki. Nyilvánvalóan ezt annak tudtam be, hogy itt valaki próbál minket megtréfálni és megviccelni, de olyan is volt, amikor szólt a rendes csengő, kimentem, ott tényleg volt valaki, meséltem is erről, a két ajtós szekrény, és kérdezte, te dobolsz! Te dobolsz! És milyen teve volt? Nem, te dobolsz. És kérdezte, nem én doboltam, hanem a szomszéd.
2: Édes Istenem.
0: És hát ő akkor nem tudom, kapott lehet, hogy valami kis intelmet a srácról, aki tényleg akkora volt, hogy oldalhoz kell bejönni az ajtón. Úgyhogy ja, vannak ilyenek, de utána folytatják itt a sztorit a kedves poszt megírója, és konkrétan itt volt olyan, hogy pár nappal ezelőtt sztorit osztott meg. Egyedül volt a szobában, próbált elaludni, de még egyszer nagyon-nagyon rossz érzése volt. Ez olyan feeling, amikor lehet, hogy te is éreztél már ilyet, mint hogy valaki, még valaki lenne ott, és akkor pont figyelni őt. Próbált vele nem foglalkozni, becsukta a szemét, aztán valamit hirtelen kinyitotta, és amikor meglátott egy nő arcát,
1: ja, Istenem! Ott. Ja, Istenem, ez az, amire az ember nem vágyik. Tehát az így
0: hát nőként női arcot nem tudja, férfi arc, akkor nem jó.
1: De tök mindegy, hát késő este van, érted? Érzed, hogy valami van a levegőben. Ilyenkor egyébként többen beszámolnak arról, hogy még a hőmérséklet is alábbesik egy picikét, szinte az ember látja a saját leletét a nyári kánikula kellős közepén, és amikor ott van az a pillanat, hogy nem akarod kinyitni a szemedet, mert tudod, hogy lesz majd valami váratlan az egészben, és mégis a kíváncsiság jobban hajtja az embert, kinyitod a szemed, és meglátod egy arcát az üvegajtón keresztül, aki átlép az üvegajtón.
0: Mindezt a hatodik emeletem.
1: Így van. És azt mondják, hogy
0: jó napot kívánok, alpinista vagyok.
1: Megszakarítatom. Már egy-két dobozkával. Nem. Azt mondta, menjetek el. Úristen az égben. Szerintem itt van az a pillanat, ahol nem a Traviata és a Turandot jön elő, hanem az összes többi mű együtt véve, és az ember elkezd ordítva kirohanni a lakásból.
0: Vá, roppan para, különben tényleg. Volt itt kopogás is, tehát nem értik pontosan, mi történt, és itt tulajdonképpen segítséget kért a posztolvasói között, hogy hát ha valaki már járt hasonló helyzetben, vagy esetleg az előéletéről a lakásnak tudna bármit is. Úgyhogy ez igazán para. Így felcsillant a szemünket, köszönhetően, hogy azért Szegeden sincs túlságosan

0: nem tudom, minden annyira rendben egy-egy lakásnál. Vannak ilyen tevékenységek, vannak ilyen lehetőségek, úgyhogy mi most egy pici segítséggel szeretnénk szolgálni ennek a posztírójának. Hát most hallgat bennünket, és ezzel a bocsánat.
1: Ezzel a, egy régi kis, jól bevált módszer.
0: Rövid kezd összelette. Hát, ha hozzá tudunk tenni, hogy ez innen többet ne forduljon el és eltűnjön.
2: Na várjon egy picit, opa. Jó? Csinálok fantomműtétet a gerincén.
1: Az jó lesz.
2: De nem, szellem megvizsgálom.
0: De a szellem.
3: Hát, az nem áll.
1: Az nem áll.
2: Csakra a fél tetején egy, kettő.
1: És csakra.
2: Minden csakra pici.
0: Na.
2: 10, 20, 30, 40, 50 százalékos.
0: Az jó.
2: Hólyag 10, 20, 30, 40,
0: melyik 50. Hólyagra?
2: Mi hiányzik? Milyen szerve hiányzik?
3: Semmi.
0: Ennyi. Nem találtam.
1: Mi hiányzik? Hát most őszintén így Hawaii-on képzelem el magam egy ilyen hosszú hétvégére.
0: Na, egy fantom gerinc műtetet így gyorsan elvégeztünk.
1: Szépen megyünk fel. 10, 20, 30, 40, 50 százalék. Tehát jó, van az a szint szerintem az ember életében, amikor annyira kétségbe esik, annyira megijedsz ezektől a dolgoktól, mert nem tudod megmagyarázni pontosan az egésznek a létezését, hogy az ember egész egyszerűen nincs mese, bevállalja, és akkor fölhívja ezt az úriembert, hogy akkor átom, hogy ő segít, mert az utolsó mencs várom. Tehát, hogy a hólyagom megvan, szeretném előrejelezni, minden szervem rendben van, viszont a nénitől szeretném megszabadulni, aki egy ilyen 44 hónapja megkeséríti az életünk.
0: Köszönöm, hogy hívottak a gerincműtét, fantom.
1: Elvégzünk, minden esetre elvégzünk egy fantomműtét a gerincét, és akkor jövő héten tessék majd szólni, hogy jobb lett.
0: Különben nem hiszitek el, de nekem is van közeli ismerősöm, aki tényleg rendelt a saját házához, lakásához egy olyan embert, aki nem tudom pontosan mit csinál, vagy mi az ő mestersége, de egy füstülővel érkezett a kezében, valami himbálózós valamivel, és végigjárta a szobákat, és mondom,
1: jamaikai sapkája volt.
0: Igen, hát a Snoop Dogg-nak hasonlása, és mondta, hogy 10-20-30, legyezte az ánist, meg nem tudom micsodát, és úgy konkrétan kizavarta a szellemeket a házból, és úgy állítólag azóta jó minden,
1: jó, de
0: nem tudom.
1: Ezek nem legális dolgok. Legális vizeken muszáj, hogy maradjon az ember, érte? Tehát, hogyha megoldást keresünk, akkor mindenféleképpen törvényes keretek között próbáljunk meg erre sort keríteni.
0: Igen.
1: Vannak különböző
0: megoldás. Az illat azóta belépte magát a kanapéba, és hogyha vértem hiánya van, akkor csak beleszimatol.
1: Bizonyos napokon én is tudok segíteni ilyen jellegű dolgokban, de megmondom őszintén, Szegeddel kapcsolatban én gyerekkoromtól kezdve hallottam egy olyan történetet, Új-Szegeden, pontosan nem tudom melyik utcában, ott volt egy félkész ház. Az a félkész ház félkész állapotban is maradt, hiszen az az illető, aki birtokolta ezt és próbálta felépíteni, az eltűnt a ház elkészülésének 50%-os állapotánál, aztán onnantól kezdve évről évre, akik megpróbálták ezt befejezni, azoknak is valahogy nyoma veszett. Tehát nem tudom, mennyi igazság van ebben
0: Urban
1: a történetben.
0: Legend.
1: A szegediek tisztában vannak ezzel. Én fiatal koromban hallottam ezt a történetet, de aztán évről évre folyamatosan előkerült, hiszen mindig az új tulajdonos az volt, az eltűnt, és egyszerűen nem lehetett fellelni. Az Új-Szegeden van egy ilyen ház.
0: Nem tudom, ezekben nem hiszek, ettől függetlenül van nekem is saját sztorink, vagy nekünk is, ugye ezek mindjárt elmesélem, mit látott a kisfiam nem olyan régen, ráadásul meg egy kicsit korábban is még, hát egészen para. Úgyhogy a feleségem elgondolkozott már ezen a 10-20-30 sztorin, és akkor hát várom a segítséget. Hősök itt a 88-ban, és a maradok benne a 88-as kedvencek között is. Jó reggelt!

0: vagyis a Maradok Benne, a Hősöktől a 88-ban. Jó reggelt kívánunk, és jó melót, 9:43. A megmagyarázhatatlan jelenségekről beszélgetünk, nem olyan régen egy szegedi sztorit osztott meg egy szegedi hölgy, ha jól emlékszem, a hölgy volt, de elnézést, hogy éppen rosszul tudom. Az elmúlt 4-5 hónapban egészen furcsa jelenségek jelentek meg az albéletükben, és akkor ezek közül szemezgetünk a sztorik közül, és hát nálunk is voltak ilyen egészen fura helyzetek. A kisfiam, amikor még hát a beszéd elején tartott, olyan úgy, mint én az előbb. Szóval,
1: én folyamatosan ebben vagyok, én nulla. Is, de ezért folyta is.
0: De. Ha én nullám vagyok, akkor kettőm volt. Szóval igen, olyan kettőből 2-2,5 éves lehetett, amikor egyszer arra ébredtünk, hogy a kiságyában felállva, de ezt már később vettük észre, csak a hangokra keltünk fel, hogy azt mondja a maga kis gyerek akcentusával, hogy ki vagy te? Ki vagy te? Ez így kétszer, kicsit agresszív verzióban, hát rögtön kipattantunk az ágyba, átrohantunk a szobájába, akkor vettük észre a villany felkapcsolása után, hogy áll a kiságya szélén, és a sarokban lévő kis fotel felé néz, és oda mondja ezeket a mondatokat. Hát nem tudtuk hova tenni az ügyeket, de onnantól kezdve, hát konkrétan nem tudom, kétszer is bezártunk mindent, magunkat is a szobába, úgyhogy átvészeltük az éjszakát, többet ez nem fordult elő. A napóban viszont történt egy másik eset, amikor átjött a hajnalok hajnalán, és reggel megkérdeztem, mi volt az oka, és azt mondta, hogy fölébredt, és azt látta, hogy az ajtóban áll egy fehér ruhás alak.
2: Atya
0: és Isten. Megkérdezte őtőle is, hogy ki vagy? Nem jött válasz, megijedt, kifutott és átjött hozzánk.
1: Nagyon kemény az egész történet, azért, hogy pláne, hogy a saját gyerekeddel történik, nyilván próbálsz segíteni, megpróbál felfogni ezt az egészet, mennyi köze van a valósághoz. Egy francia pszichológus szerint egyébként ezt mágikus gondolatnak hívják, hiszen a gyerekek 2 és 7 éves kor között ebben az időszakban még nem teljesen tudják elválasztani a gondolataikat és a vágyaikat, a félelmeiket, a valóságot és a képzelet világát. Egyébként ennek a hátterében, hogyha felnőtt fejet ránézel a szobára, és egy üres szobát látsz, a gyerek agya képes a belső narratívát vizuális élménnyé alakítani. Tehát érdemes azért ezzel foglalkozni, szerintem mindenképp érezze a támogatást. Én is, hogyha Olivier ide jön ezzel a történettel, akkor teljes mértékben kétségbe esték, hogy most mi a túró van.
0: Igen, azóta egy furkos bot alszok. Sziasztok, 16 éve lakunk jelenlegi otthonunkban, ahol volt, hogy azt éreztem, lehúzzák a takarót rólam éjjel, vagy a macskánk rendszeresen az előszoba egyik falával szemben nyávogott valami nem látható dolog miatt. Onnan egyébként a 4 éves fiam egyszer sírva szaladt a szobájába, hogy ott látott valakit, akitől nagyon fél. Esnek le tárgyak, dobozok, mindenok nélkül, ilyenkor csak hangosan szólok a láthatatlan lakótársnak, hogy nekem erre most nincs időm, és hagyja abba, amit csinál, itt lesz nekünk Marian SMS-ben. Ide para az egész. Na, normálisan gondolkozzunk, az a biztos, és minden, ami fogható, az a biztos. Ez a dal is megfogható, legalábbis füllel, a hírek után várunk vissza ezzel.
1: Ha kicsi félelmed van, azért ne kajálj meg férfiakat, de Nelly Furtado dalát hozzuk a hírek után.
3: Szegeden tényleg sétáltak flamingók?
4: Micsoda?
5: Vagy ezt most találtuk ki?
3: Pont erről szól a megújult I Love Szeged játék.
5: 3 szegedi sztori, 1 kamu. Találd ki melyik?
3: És nyerd meg a Trécselő kávézó és cukrászda páros meghívását.
5: I Love Szeged játék hétköznap délelőtt a Hello Szegedben.
3: Támogatja a Trécselő kávézó és cukrászda. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
6: A szép szebb, a jó jobb, ha a kocsid kívül belül ragyog. A Szeged Pláza Automosó csapata 1 óra alatt elvégzi a munkáját. Kárpit tisztítás esetén belefér, hogy a klímán ózonos tisztítást végeznek, és dobnak a kocsidra egy külső vaxot is. Hívd őket időpontért a 75-60-90-20-as számon. A Szeged Pláza mélygarázs kijáratánál várják a kocsidat. Autódról gondoskodó Szeged Pláza Automosó.
3: Korszerűsítse otthonát a Z-ablakkal. Prémium Kömmerling nyílászárók, garázskapuk és modern árnyékolás technika. Egyedi méretben, bontással, beépítéssel, garanciális szervizzel. Ingyenes felmérés és árajánlat z-ablak.hu.
7: Legyen épp a kedvenc csapatod döntője, amikor ökölbe szorított kézzel üvöltött, hogy hajrá fiúk! Vagy amikor a legszebb lány, akit valaha láttál, a füledbe súgja a legkedvesebb szavakat. Vagy egy esős nap, amikor a fejedre húzott takaró mögül lesed a tévében a kedvenc krimidet. Vagy egy nyár este, amikor a véget nem érő nevetésektől hangos a vízpart. Legyen bármilyen örömteli, boldog a pillanat, a Mogyival mindig megtalálod a hozzád illő, tökéletes nasit. Mogyi, mindig van minek örülni.
3: Nyaralás közben ne a zenékkel bajlódj!
5: Indítsd el a Rádió 88 appot, és már szólnak is Szeged kedvenc zenéi!
3: Úton, vízparton, pihenés közben veled marad a szegedi hangulat.
5: Töltsd le az ingyenes Rádió 88 applikációt. Rádió 88.
3: Az életünk része. Megérkezik.

0: telefonszámon.
1: A mozgásszabadság a felbecsülhetetlen érték. A Mediversál nyári protézis programjában most 15% kedvezményt biztosítunk a csípő, térd és váll protézis beültetések műtéti és ápolási díjából. Készüljön az őszre, foglaljon időpontot 2026. augusztus 31-ig, és használja ki kedvezményünket. Mediversál Clinics Szeged. A kedvezmény feltételeiről tájékozódjon a mediversal.hu oldalon, vagy hívja a +36 62 998 350-es telefonszámot.
2: Szeptember 4-én szombaton már 11. alkalommal úsznak a kacsák a Tiszán. Startolj te is az Azera Investments Rotary jótékonysági gumikacsa versenyen. Támogató jegy megváltásával te is megnyerheted a 150 ajándék egyikét. A fődíj egy Xbox. Keresd standunkat szeptember 4-éig az Árkád Szeged földszintjén, a Csillagautós iskola ügyfélszolgálatán, vagy a rendezvény napján a verseny kezdetéig 14 óráig a partfürdőn. További részletek rotarikacsaverseny.hu.
3: Szállj egy napot az egészségedre! Augusztus 25-én ismét vár a második egészségnap a Szeged Nagyáruházban.
4: Egész nap ingyenes szűrésekkel, hasznos programokkal és tanszervásárral készülünk.
3: Próbáld ki a látásvizsgálatot, vegyél részt fogászati szűrésen, ismerd meg a Bémer mágneses érterápiát, vagy kapcsolódj ki egy kellemes masszázzsal.
4: Nyújtsd a karod és ments életet! 12 és 15 óra között véradással várunk a földszinten. Ráadásul minden véradónkat megajándékozzuk. A gyerekekről se feledkezünk meg. A legkisebbeket az emeleten vidám, barátságos akadálypálya várja 13 és 17 óra között.
3: Tölts velünk egy napot az egészségedért. Augusztus 25-én találkozzunk a Szeged Nagyáruházban.
4: Mert az egészség a legjobb befektetés.
3: További részletek a coopszeged.hu weboldalon.
4: Az egészségnap megvalósulását támogatta a Dentaláv, a Lipooptika, a Légy Jól, Éj Jól Egészségközpont, a Füge Masszázs, a Magyar Vöröskereszt Csongrád-Csanád vármegyei szervezete, a Virágos és Prosperálj közhasznú alapítvány és a Félegyházi Pékség.
5: Hello Szeged! Passzold a véred!
2: Szeptember 4-én 11 és 17 óra között véradás a Tisza Virág sportuszodában.
5: A Szegedi Sport és Fürdők és az STSZ-EDEák idén is együtt hív pályára egy jó ügyért.
2: Szeged Sport Egyesületei már csatlakoztak, most te jössz! Agyvért és ezzel a passzal akár három embernek is segíthetsz. Szeptember 4. Tisza Virág sportuszoda.
5: Részletek szegedsport.hu.
6: Figyelem! A Europe Face Model ügynökség ingyenes casting napot hirdet Szegeden augusztus 31-én. Legyél te is a Europe Face modellje. 13 éves kortól várjuk fiúk és lányok jelentkezését az info@europeface.com e-mail címre.
7: Ez reklám volt.
8: Jó reggelt kívánok, Nagy Ági vagyok a Rádió 88 híreivel. Hatalmas sikerrel debütált az Erkel Színház Wicked előadása a szegedi szabadtéri játékokon. Az előadás szabadtéri világpremierjét 6 teltházas estén 24 ezer néző előtt mutatta be a Musical Színház Szegeden. Csaknem 369 millió forintból folytatódhat a Kastélykert utca felújítása Algyőn. Molnár Áron polgármester hozzátette, az érintett szakasz szűkössége miatt párhuzamos autómegállókat alakítanak ki a házak előtt. Ősszel megkezdődhet a várólisták csökkentését célzó program végrehajtása, elindulhat a betegelégedettségi platform, szeptemberben pedig nyilvánosságra hozzák az országos mentőszolgálat minőségi mutatóit is. És a tomboló szél háztetőket tépett le, fákat csavart ki, autókat rongált meg, és törmelékkel borította be az utcákat egy délnyugat-franciaországi faluban. Tornádó söpört végig hétfőn Pomász falun, 41 embert megsebesítve és több száz házat megrongálva. A becslések szerint 300 ingatlan rongálódott meg, de a vihar nem csak Pomászban okozott jelentős károkat.
7: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: Köszi Ági a híreket, 8 óra 27 perc van, front nincs a fejünk felett jelenleg, viszont a napsütés megérkeztével magas UV-sugárzásra kell ma reggel is, vagy mai napon is számítani, és hát egészen magas a pollen, illetve a parlagfű pollen koncentrációja, így helyes a kifejezés, úgyhogy erre az allergiások majd készüljenek.
10: És némi nemű csapadék is érkezhet majd a késő délutáni kora esti órákban, azonban ennek nyoma mész majd, hiszen holnaptól ismét melegedésre lehet számítani, úgyhogy ezzel együtt majd egy fantasztikus nyár zárási etapot tudunk magunkénak itt a Napfényvárosában. Szép napot!
11: Támogatja a Solar Construct Kft. Napelem, energiatárolás, hőszivattyú.
9: Ha Hallgatunktól tudjuk, hogy a Gladfelder télnél a villamos érkezését jelző lámpa, ami pirosan és sárgán tud világítani, szóval ott nem vált át pirosra, ha érkezik a villamos. Nagyon óvatosan majd ebben a kereszteződésben is, és a város ezen szakaszán, a jelzés pedig nagyon szépen köszi neked is. Továbbá dolgoznak a Tiszalős körúton is, tervezetten szeptember 1-ig be is fogják fejezni, ott majd a fedlapokat hozzák egy színbe és az útburkolatokat javítják.
10: És szintén munkálatok folynak a 47-esen, ráadásul mérési munkálatok itt Hódmezővásárhely Kópáncs környékén, valamint Algyő magasságában, szintén a 47-esen, úgyhogy arra felé itt Hódmezővásárhely és a Napfényvárosa között azért ellenőrzésekre lehet számítani. Élénk továbbá a belvárosban a Tiszalős körút itt a klinikák környékén lehet nagyobb számú közlekedőre számolni. Jó utat!
7: A közlekedési információk támogatója az Első Beton. Minőségi építőanyag, sóder, beton, betonacél egy helyen.
9: Most érkező pillanatokban a zenei csokrunk három művész is hoz nekünk. Ed Sheeran, Imagine Dragons és
10: Nelly Furtado, a Man Eater érkezik. 8:30-ra szamarosan. Jó.
5: Szeged, kedvenc zenéi.
7: Nyár, Szeged, Rádió 88.

0: Töltjük változatossággal a szegedi nyarat.
1: Kedvencek, amelyek nélkül nincs nyári buli.
0: Dalok, amelyeknek ismerjük a szövegét.
2: Nyári gyerekek a Balaton
1: parton. És Szeged legfrissebb nyári zenéi.
0: Szeged, Rádió 88.
1: Az élet

0: Csak a 88 ma reggel is Ed Sheeran és a Shape of You szólt 8:41-kor. Programokkal folytatjuk most.
1: A Rádió 88 ajánlja.
2: És kanyagyunk rá rögtön az esti etapra, hiszen a Klub 88 keretein belül 8 és 10 között DJ Corvinra lehet támaszkodni. Őt követi majd 10 és 11 óra között DJ Robin itt a Rádió 88 Klub 88-as műsorában.
0: Ma pedig a műsorunk után 10 órát követően egészen este 6-ig a Szegedi Nagyáruházban jön az első Szegedi Nagyáruház, bocsánat, második egészségnapja. Fogászati szűréssel, röntgennel, látásvizsgálattal és szemészeti szűrésekkel, masszázzal várják majd az arra felé tévedőket.
2: Nagyon fontos, hogy holnap startol majd el a nyárzáró szuperfesztivál, a Szegedi Ifjúsági Napok, amely augusztus 26 és 29 között várja majd a Szegedre érkezőket.
0: Remek szórakozást kívánunk a programokhoz!
3: Támogatja a Pingvin Patika, partner az egészség megőrzésben több mint 30 éve.
1: Rádió 88.
3: Egészségpercek.
2: Ezen a héten pedig a vitaminokkal foglalkozunk, az A-vitamin pedig szervezetünk számára szintén nélkülözhetetlen, hiszen a megfelelő látás szempontjából elkerülhetetlen a pótlása. Gyerekek látásának fejlődésében különösen fontos szerepet játszik, hiányában ugyanis farkas vaksága alakulhat ki, mely a gyenge megvilágítás melletti látáséleség romlását jelenti. Ezen kívül az egészséges haj, a bőr, a köröm és a nyálkahártyák állapotának megtartásához is feltétlenül szükséges. A vitamin forrás pedig a máj, a halak, a cikla és a spenót is jó választás lehet mindenki számára. Jó egészséget kívánunk!
3: Az egészségpercek támogatója a zue.hu online patika. Zöld út az egészséghez.

0: Éva Max hozott minket lendületben, az Every Time I Cry szólt tőle 8:53-kor itt a Café 88-ban. Jó reggelt, jó munkát! Köszönöm, hogy is minket választottatok. A következő órában még a reggeli adás szól, és benne pedig rögtön játék vár rád az Ország Szeged fiú lány megmérettetés. A Módi Csomagértes Rádió meglepetéséért lehet harcba szállni, de ugye elsőként mindig van egy lépcsőfok, amit meg kell ugrani, ezt pedig úgy hívjuk, hogy beugró kérdés.
1: Így van, nagy izgalmak váratok a következő órában, és még van egy kis finishre idő, hogyha te is szeretnél valakit felköszönteni születésnappal kapcsolatban, akkor reggel 9 óráig még az említett SMS számunkon, amit sokszor emlegetünk, ez a 32998888, itt a születésnapos nevét, illetve telefonszámát kell elküldeni, hiszen majd 10 óra környékén egy csokis kekstorta is gazdára talál, természetesen a mai nap vonatkozásában is. Úgyhogy bőven van még izgalom, ráadásul tele vagyunk jobbnál jobb dalokkal.
0: És közlekedés információkkal is, sajnos vagy nem sajnos, de úgy tudjuk, hogy a Gladfelder térnél, ott, ahol a villamos keresztezi az autósok útját, ott a jelzőlámpa nem vált pirosra, hogyha éppen érkezik a tömegközlekedési eszköz. Legalábbis mi a legutóbbi információink erről szólnak, erről a helyszínről, majd nagyon figyelmesen. És a munkafolyamatok elindultak, vízvezeték rekonstrukciós munkák, tervezetten szeptember közepéi nagyjából Temesvári körút, Terkovics fasor és Székely sor kereszteződése ennek a desztinációja. Már van egy kis fennakadás arrafelé, és hát nem árulunk vele zsákba macskát, hogyha azt állítjuk, hogy jövő héten keddtől, amikor szeptember 1-ével indul az iskolás óvodás etap, akkor bizonyám ez még nagyobb ramazurit fog majd arrafelé okozni. Vigyázz magadra ma is, a közlekedés információkat pedig várjuk tőled is. A számunk 0-32-99-88-88, hogy Roli is korábban mesélte. Ez a szám pedig a tiéd is lehet. Itt van Lorin és a Euphoria.
1: Beleindulunk majd a hírek és információk után. 8:54-ben, jó reggelt!
2: Ez a Café 88, a Rádió 88-ban.
3: Támogatja a csúcsminőségű Karbolent hőszigetelés szegedi gyártótól.
4: Napközben is dolgozol.
2: Mi is?
3: Azon, hogy neked jobb legyen.
5: Semmi kedvem nincs a munkához. A viszonyom hiába van meg. Már szervezettem nem kívánja.
6: Na gyerünk mindenki!
7: Hello Szeged, a te legjobb kollégáddal, Bürgés Dáviddal és Szeged kedvenc zenéivel.
8: Amikor már a második kávé sem segít, akkor érkezem. Gyors, rövid és hasznos infókkal várlak a hétköznapokon.
3: Hello Szeged, hétköznap 10-től 2-ig a Rádió 88-ban. Támogatja az investmeg.hu a térképes ingatlan hirdetési oldal.
7: Rádió 88, az életünk része.
9: Szép napot kívánok, Nagy Ági vagyok a Rádió 88 híreivel. Kifutóval és VIP helyszínnel bővült az idei Coca-Cola szín nagy színpada. Emellett a nagy sátor új helyet kapott, sőt egy titkos helyszínnel is várják a bulizókat. Szerdától szombatig a Rádió 88 is kint lesz az új szegedi partfürdőn, ahol élő műsorral, vendégekkel és meglepetésekkel készülünk elsősorban a szingli fesztiválozóknak. Kolonics Erika, a Szegedi Ifjúsági Napok főszervezője arra kéri a résztvevőket, hogy minden esetben vigyázzanak egymásra.
10: Igazándiból arra szeretném felhívni a figyelmét a fesztiválozóinknak, hogy figyeljenek a barátaikra. Ha bármi problémát észlelnek, akkor 3 helyszínen van a mentőszolgálat, úgyhogy kísérjék el, hogyha olyan személlyel találkoznak, aki egy picit úgy tűnik, mintha kevésbé lenne jó állapotban, akkor azt menjünk és segítsük.
9: A Szegedi Tudományegyetem egy jelenlegi hallgatóját, egy jelenlegi oktatóját vagy kutatóját, valamint egy a JATE, illetve az STE egykori hallgatóját vagy oktatóját lehet jelölni szeptember 8-ig a második JATE díjra. Az elismerést Karikó Katalin, a 2023-ban az mRNS-sel kapcsolatos felfedezésért megosztott orvosi és fiziológiai Nobel-díjat elnyert biokémikus alapította. Jelölni elektronikusan, illetve papíralapon és postai úton egyaránt lehetséges. Hétfőtől jelentkezhetnek az iskolák a Ne bánts világ, láss, hallj, érts elnevezésű prevenciós országos iskolai programsorozatra, mely az általános iskola 3. évfolyamától a 12. évfolyamig szólítja meg a diákokat a Déri Név program szervezésében. Az intézmények 5 fő tematika közül választhatnak, melyek az egészséges életmód, a test és a lélek egyensúlya, a társas kapcsolatok és erőszakmentes élet, a digitális világ és információbiztonság, valamint a káros szenvedély és függőségek. És végül csaknem 3 héten át bolyongott egyedül a Lake District egyik hegyén Teddy a kutya, mire önkéntesek rátaláltak egy veszélyes szurdokban. Teddy augusztus elején tűnt el Anglia egyik legmagasabb hegyéről, napokon át nem lehetett tudni, mi történt vele, de a keresők nem adták fel. Augusztus 21-én aztán az önkéntesek megtalálták a kutyust, azonban az állat olyan nehezen megközelíthető helyre szorult be, hogy nem tudták kihozni, ezért riasztották az illetékes hegyi mentő csapatot. Ők több órás küzdelem után kiszabadították és visszajuttatták a gazdájának.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Együk meg a kutya szívét, a macska rúgja meg? Nem kóboroljunk el sehová. Ha meg elkóboroltál, kedves kutyus, akkor SMS-t írjál nekünk, és akkor igyekszünk segíteni megtalálni a gazdit. Na nézzük az időjárás, 24 fok van Szegeden per pillanat, 32 fokos csúcsérték várható, és az esti órákban talán némi nemű csapadék, de szinte elhanyagolható tényező lesz. A napokban pedig melegedni fog az időjárásunk, pénteken fogja majd a csúcsot elérni, 35-37 fok közötti hőmérséket várható majd.
1: Viszont magas a pollen koncentráció, úgyhogy az arra allergiások, azok kemény napok elé néznek majd, remélhetőleg majd ez is javulni fog. A folytatásban. Pazar idő a napfényvárosában. Süt a nap, úgyhogy vígan éljük az életünket. Szép napot!
3: Az időjárás jelentés támogatója Horváth Szekker, a bádogos termékek boltja.
0: Korábban már említettük a temesvári körúton zajló munkafolyamatokat, és van még azért itt onnan ez jött. Többek között például Tiszalajos körút, ugye ez tegnap indult el, de szeptember 1-ig lesz majd itt meló, úgyhogy készüljünk arra fel is lezárásokra, terelésekre, egyirányosított utcákra, itt aknafedlapokat hoznak egy színbe, illetve az úthibákat javítják a szakemberek.
1: Illetve egy hallgatónk kérte meg korábban, hogy József Attila sugárút Glatfelder térnél a villamos érkezését jelző lámpa piros sárga, tehát nem vált át pirosra, arra felé árgus szemekkel és nagyon óvatosan közlekedjen mindenki, és továbbra is várjuk az információkat a 32998888-ra. Jó utat!
3: A közlekedési információk támogatója a Creador Nyílás zárószaküzlet, ahol a stílus és a minőség találkozik.
0: 88! Húzd te is ma reggel 19-re lapot, és játsz velünk, így és jön nem sokára az Ország Szeged fiúlányjáték egy remek és egészen egyszerű beugró kérdéssel.
1: Valamint Axwell és Ingrosso és George Ezra is készül számodra. Előtt azonban itt van Lorraine és a Euphoria. Pontban 9 óra lesz hamarosan. Jó reggelt!
2: Szeged kedvenc zenéi.
3: Nyár Szeged. Rádió 88.
2: Az életünk része. 88.

4:10 lesz 3 perc múlva, ez a Rádió 88 és a Café 88. Jó reggelt és jó munkát neked is, köszönöm, hogy ma is minket választottatok. Ebben az órában még zajlik a reggeli műsor, és hogy megszokattad, ebben az órában mindjárt hozzuk az Országszeged fiú-lány játékot.

0: Mai reggel alkalmával pedig, aki ügyesen veszi az akadályokat, Mogyi csomagot és Rádió 88 meglepetés vihet el tőlünk, és ugye az akadály először az a beugró kérdés lesz, amit meg kell majd ugrani jól.
1: Így van, megdolgoztatjuk az aktekervényeket, a Napfény városának vonatkozásában jön egy kérdés. Így szól, ír egy városrészt, ahol van víztorony Szegeden. Tehát csupán ennyit kell írni mindenkinek a 32998888-al, adott esetben neked is, ha szeretnél részt venni ebben a játékban, hiszen az üzenetek a válaszok beérkezése után átadjuk a számítógépnek a sorsolás lehetőségét, majd azt követően már csörrentjük is telefonon a játékost.
0: Az új játékosoknak üzenjük, hogy ez nagyon egyszerű kis 30 másodperces játék, a városunk egyik, hanem a leggyorsabb fejtörő mutatványa, a kipörgetett betűkerék által meghozott betűvel kell majd ügyeskedni az akadályokban, így az a szegedi közteletben, a fűnévben, a lánynévben, az országban és egy Joker kategória is előttünk van, sőt egy másik játék is vár ránk, amelynek sorsolása majd holnap a műsor végén következik be, úgyhogy ma még várjuk az online zenei teszt kitöltésének ezen etapjához csatlakozókat, és ezúton is köszönjük szépen a sok-sok kitöltést. A Radio 88.hu A Radio 88.hu per zene oldalon, hát ez egy agyérgörcs volt, szóval ott meg lehet találni mostani tesztartam. Hirtelen, hogy miket beszélek itt össze-vissza. Szóval a weblapunkon keresztül ott vannak a zenék, amiket meg tudsz hallgatni, és akkor négy lehetőség közül választani számodra egy adott felvétel, amit ott éppen tapasztalsz, látsz, hallasz, mennyire bejövős. Hogyha ez megvan, akkor pedig lehet izgulni, ugyanis holnap sorsoljuk a páros belépőt a budapesti 101 hang Depeche Mode Special Tribute koncertre.
1: Közben pedig szólnak egymást követően azok a kedvencek, amik megszínezik ezt a munkanapot is. Honey Beast és a Daniel Fick közöse, a Bárcsak lennék érkezik a Café 88-ban.
0: 9:14-kor. Tum.

0: megnézős a videoklipje, és Erik Pritz és a Kolomi 9 óra 23-kor itt a Café 88-ban. Jó reggelt és jó játékot kívánunk a vonalban várakozó hallgatónak, ugyanis már is kezdjük azt a játékot, amit úgy hívunk, hogy Országszeged fiúlány.
1: Jön Szeged leggyorsabb fejtörő játéka.
2: Ország Szeged fiúlány.
1: A mai játékosunk
0: Zsuzsi. Jó reggelt, szia Zsuzsi.
3: Szia.
4: Hello.
0: Szia Zsuzsi. Na hát gratula fél, gratula már jár, egész pontosan másik felét meg majd a játék után fogom megmondani, ha ügyes leszel. Már a fél gratula a beugró kérdésre küldött jó válasz miatt dukál. A kérdés így szólt.
3: Egy olyan városrészt vártunk, ahol van Szegeden víztorony. Nagyon-nagyon helyes választ küldtél nekünk, szinte az összeset megírtad. Mik voltak ezek?
4: Tarján, Rókus.
3: Mindegyik. Erről van szó, bent vagy a játékban, ez már korábban is kiderült. Pörög a betűkerék, közben pedig várjuk azt, hogy ki ellen szeretné játszani.
4: Marcival.
0: Ez a cseles vagy.
3: Na, kart ki kart.
0: Az én leszek. Megvan a betűnk is, kérlek szépen, nem befolyásoltam a betűkereket, M betűvel játszunk, úgyhogy engem nem mondtad, maradjunk ennyire.
3: Magnifico
0: játék lesz. Na, gatyász főkötni, Zsuzsi, nagyon drukkolunk, hogy meglegyenek a nyeremények, így a Mogyi csomag és a Rádió 88 ajándéka. Ezeket elviheted tőlünk, amennyiben ügyes vagy, és már csak egy startra várok tőled, mehetünk?
4: Igen, persze.
0: Akkor kezdjük, figyelj, indulunk.
1: 3, 2, 1 Fight!
3: Nos, ország, Mongólia, Zsuzsi.
4: Mexikó.
3: Szegedi közterület,
0: Magyar utca.
4: Magyar.
3: Passzol, Acics. Árjá, passzol, Fiori.
0: Milán. Szempre.
4: Marcell.
3: Lányné.
0: Köszi. Marcella.
3: Ügyes.
4: Mónika.
3: Ami megrémiszt. Mónikán kívül.
0: Passzolok, te mit mondtál?
4: Minden.
3: Nagyon jó. Így van. Egy kalap alá kell vonni az egészet, így tutira megyünk. Ezzel együtt pedig az összes kategóriában helyes válaszsal. Megérti minden?
0: Mekkora spíler vagy, Zsuzsi? Tényleg minden megijeszt, hát megrémiszt. Hát ez nagyon jó.
4: Minden, ami megijeszt.
3: Tehát kevés dolog van, de ami megijeszt, az minden.
0: Az nagyon. Reméljük, hogy a Mogyicsong nem lesz annyira ijesztő, amikor majd átjuntjuk neked itt a rádió stúdiójában, mert ezt elvitte tőlünk is a rádió meglepetését. És gratulálunk,
3: Zsuzsi. Gratulálunk.
0: Nagyon
3: örülő hangulatú volt ez az egész.
0: Bizonyán mit kell csinálni.
3: Vágtál bele az egészben, nem féltél semmitől. Valószínűleg kevés dolog van, ami megijeszt téged. Ez a játék egész biztosan nem. Gratulálom.
0: Köszönjük a játékot, és kívánjuk, hogy szuperül teljen a nyár utolsó néhány napja is. Maradj vonalban, és mondjuk mindjárt a részleteket. És holnap is jövünk majd ezzel a megmérkőzéssel. Hasonlóan vidám és hasonlóan aktív és jól teljesítő játékost várunk majd az étterben. Pink érkezik most is a Razor Glass. Ciao Szeged, jó munkát!
2: Ország, Szeged, fiú, lány. Minden hétköznap reggel 9 után a Café 88-ban.

0: vadi új dal a Rádió 88-ban.
1: Hey, it's Teddy Swims.
0: Rádió 88. Az életünk része.

0: Teddy Sims-től, melynek címe Mr. Know-it-all. 9:32 van. Mondtam már, nem mondom még egyszer.
1: Zseniás srác.
0: Tényleg fantasztikus. És hát nagy úszó tehetség. De mindegy is, programok a jövünk.
2: A Rádió 88 ajánlja.
1: Nos, kérem szépen, véradással várlak mindenkit Szegeden a vérellátó központban. Egészen délután 2-ig van erre lehetőség, míg Szentesen a vérellátó osztályon déli 12 óraig és Szegeden a KZRT-nél is déli 12 és délután 3 óra között. Valamint itt a Klub 88-ban este 8 és 10 között DJ Corvin, még este 10 és 11 között DJ Robinra lehet majd támaszkodni zeneügyileg. Valamint reggel 10 órakor startol és egészen este 6 óráig tart majd Szegeden a Nagyáruházban a Szegedi Nagyáruház második egészségnapon fogászati szűréssel, röntgennel, látásvizsgálattal is, például szemészeti szűréssel és masszázssal is lehet találkozni.
0: Mindez ma. Holnap pedig vár ránk például a Hungi, ahol este 7 órától jön egy stand-up comedy holiday. Fellépő közutott lesz majd Orosz Gyuri, Magyed vagy éppen Pácz Viki. Vár ránk ezen kívül a püspöki székháznál a Domkerti zenés esték programja, este 8 és fél 10 között rajtol majd mindez. És hát holnap lestartol a Szegedi Ifjúsági Napok is. Tényleg a teljes igény nélkül mondom a fellépőket a holnapi nap programjához. Molnár Tamás, Manuel, Halott Pénz, Honey Beast, Bruno és Spack, Kikevin, Valmár, Bohemian Betyár, Sparnograsz, Depresszió, vagy éppen Siggel, Cutorok és a Belmondo Akusztik, és hát sztár vendégek is érkeznek majd vidékről, külföldről. Jó szórakozást kívánok a programokhoz!
2: Támogatta a Vásárhelyi Pepperoni Pizzéria és Biliárd Bár.
3: A nap ugyan este nyugovóra tér, de a városban nem áll meg az élet. Minden este 8-kor nyit Szeged legnagyobb klubja. Kapcsolódj be, és vedd fel a város esti ritmusát a Klub 88-al.
4: Check this out.
3: Ma este is 8-tól Klub 88. Az este itt kezdődik. Itt kezdődik.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Színbelépő.
6: Megvan.
5: Csajok, pasik, haverok.
6: Megvannak.
5: Buli.
6: Na-na.
5: Kocsikulcs.
6: Na, az maradjon otthon. Mi elviszünk a buliba, és haza is viszünk. SKT. Te bulizol, mi vezetünk.
7: Bőrönd. Naptej. Napszemüveg.
3: És a Rádió 88. Tőzsd le az ingyenes Rádió 88 applikációt, és vidd magaddal Szeged kedvenc zenéit a nyaralásra is.
7: Strandon, úton, pihenés közben. Legyen veled a Rádió 88 és Szeged hangulata.
8: Indul a tanszervásár. Itt a lehetőség, hogy megvágd árainkat. Gyere a Nagyáruház papír- és játékáruházába, és vásárolj akár 15%-kal olcsóbban. Letölthető kuponunkat és a további részleteket keresd a Facebook oldalunkon. Nagyáruház papírírószer és játékáruház, a Szeged Nagyáruház földszintjén.
9: Már nem tanköteles, de érettségizni szeretne?
3: Jelentkezzen a Szegedi Baptista Gimnázium és Technikum osztályaiba.
9: Részletek a www.szeged.baptistaoktatás.hu-n. Beiratkozás az esti képzéseinkre szeptember végéig a Rigó utca 24/D-ben az Árkádhoz közel. Érettségi felnőtteknek akár 2 év alatt a Szegedi Baptista Gimnázium és Technikumban.
10: Rodír, füzetek, uzsonnás doboz. Mi kellhet még az iskola kezdésre? Megvan! 10% kedvezmény az Osantól. Ráadásul itt mindent egy helyen megtalálsz, ami a suli kezdéshez kell. Keresd a kupont az aktuális Osan akciós újságban. Irány az Osan! Spórolj okosan!
11: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott dzsinek és karakteres rumritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginésroomfest.hu oldalon.
12: A következő nagy üzleti lépés egy jó helyszínnel kezdődik. Tervezd meg a Novotel Szegedben. Konferencia, workshop, tréning vagy üzleti találkozó. Modern rendezvénytermeinkkel, rugalmas megoldásokkal és teljes körű catering szolgáltatással. Minden adott a sikeres eseményhez. Novotel Szeged, ahol a jó ötletekből nagy dolgok születnek. Részletek novotelszeged.hu.
13: Mára sincs még ebéded. Rendelj a Lucky-ból. www.luckypizzeria.hu.
3: postaládája.hu.
7: Hamarosan az ön postaládájában is ott lesz a város ingyenes heti lapja, a Szegedi Tükör. Mi történt Szegeden? Mi történt a szegediekkel a múlt héten? 12 oldal tartalmas és szórakoztató olvasnivaló.
3: E heti lapszámunkból.
4: Kovács Tamás alpolgármester augusztus 20-ai beszédében úgy fogalmazott, olyan várost kell építenünk, amely erős, amely összetart, amely büszke a múltjára, de nyitott a világra. A Szegedi Egyetem végzi a BYD gyár építésének környezetvédelmi ellenőrzéseit. Interjú Kónya Zoltán vegyésszel, a monitoring csapat vezetőjével. Tovább szépül a belváros ékszerdoboza a Lechner tér.
7: Szegedi Tükör. A város és lakói.
9: Lejár autója műszaki vizsgája. Eredetvizsgát szeretne. Menetíróját illeszteni kell. Vizsgáztasson ülésen a Kádár műszaki vizsgaállomáson bejelentkezés nélkül akár még ma. Információ 62-es körzet 288-211.
13: Szállj egy napot az egészségedre! Augusztus 25-én ismét vár a második egészségnap a Szeged Nagyáruházban.
14: Egész nap ingyenes szűrésekkel, hasznos programokkal és tanszervásárral készülünk.
13: Próbáld ki a látásvizsgálatot, vegyél részt fogászati szűrésen, ismerd meg a Bémer mágneses érterápiát, vagy kapcsolódj ki egy kellemes masszázzal.
14: Nyújtsd a karod és ments életet! 12 és 15 óra között véradással várunk a földszinten. Ráadásul minden véradónkat megajándékozzuk. A gyerekekről se feledkezünk meg. A legkisebbeket az emeleten vidám, barátságos akadálypálya várja 13 és 17 óra között.
13: Tölts velünk egy napot az egészségedért! Augusztus 25-én találkozzunk a Szeged Nagyáruházban.
14: Mert az egészség a legjobb befektetés.
13: További részletek a kopszeged.hu weboldalon.
14: Az egészségnap megvalósulását támogatta a Dentaláv, a Lipooptika, a Légy Jól, Éj Jól Egészségközpont, a Füge Masszázs, a Magyar Vöröskereszt Csongrád-Csanád vármegyei szervezete, a Virágozás Prosperál Közhasznú Alapítvány és a Félegyházi Pékség.
15: Hé, hey, megvan már az idei szín egyik legritkább cucca?
16: Azt hol lehet megvenni?
15: Sehol, mert ezt a poharat nem megveszed, ezt meg kell nyerned.
17: Itt az SKT szín nyereményjáték.
3: Játsz velünk Facebookon vagy Instagramon, és szerezd meg az egyik extra limitált SKT színfesztivál poharat.
15: Egy pohár, amit nem mindenki vihet haza.
16: De mindenki akar majd.
17: SKT. Te éld át a színt, mi hazaviszünk.
2: Ez reklám volt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Kávé 88.
0: Már 9 óra 39 perccel is múlt éjfél, hihetetlen, hogy repül az idő, és szépen lassan most már ténylegesen benne vagyunk a munkába jó nyakig, de onnan azért illik kikandikálni a fülnek, mert olyan dalok jönnek, hogy őrület, meg olyan játékok, hogy őrület, meg egy olyan hang, hogy őrület. Bőrés Dáviddal folytatódik a zenei sor.
18: Őrület. Sziasztok.
0: Csáu. Jó reggelt, ez az egész nagyon őrület.
18: Megmondom őszintén, örülök, hogy itt vagytok mellettem, velem szemben, és örülök, hogy a végére érkeztünk, ezzel együtt pedig Dávid odaérkezett a kezdőetaphoz, és áthagyjuk neked a stafétát.
19: Na, és akkor mondanám a holnapi beugró kérdéseket. Mert hogy itt volt előttem.
18: Megszültem már egyébként.
0: Kikapcsoltam a mikrofonját, nyugodtan beszélt, kikapcsoltam.
19: Jó, az a lényege ennek a mondani, hogy készül, meg persze Marci is, nyilván.
0: Nagyon készülünk. Hát T-5 nap, úgyhogy holnap már T-4, a visszaszámlálás megkezdődött. Köszi a megtisztelő sok-sok órás figyelmet a mai reggel alkalmával, és holnap pedig újra érkezünk reggel 6 órától. Live show! Így itt!
18: Addig is mindenkinek szép napot, és tartsatok természetesen ne csak a Dáviddal, hanem az összes többi kollégával, hiszen ez egy fantasztikus nap. Rodolként fantasztikus idő van, ez a dal pedig egész egyszerűen lebilincselően.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Gyere! Sütögetés. Rádió 88.
2: Az életünk része.

0: Hello Szeged!
1: Indul a Hello Szeged!
0: A Rádió 88-ban. Támogatja az investmap.hu, a térképes ingatlan hirdetési oldal.
2: A keddi munkaidő közben sem hagyunk játékok, nyeremények és jó zenék nélkül. Tate McRae dalával indítjuk majd a mai sort a Hello Szegedben. Ez lesz majd a Gritty az énekesnőtől, elejétől a végéig is a 88-ban.
1: Rádió 88.
0: Egészségpercek.
2: A Kabai Patika szakemberei szerint az A-vitamin szervezetünknek nélkülözhetetlen a megfelelő látás szempontjából. A gyerekek látásának fejlődésében is különösen fontos. Hiányában farkasfogság alakulhat ki, mely a gyenge megvilágítás melletti látáséleség romlását jelenti. Ezen kívül az egészséges haj, bőr, köröm és nyálkahártyák állapotának megtartásához is feltétlenül szükséges. Remek A-vitamin forrás a máj, a halak, a cékla és a spenót. Emellett a K-vitaminról se feledkezzünk meg, ami nagyon fontos a csontok fejlődéséhez és az állapotuknak a megtartásához, de a véralvadás fehérjéinek szintéziséhez még inkább elengedhetetlen. Hiányában vérzékenység alakulhat ki. Megfelelő mennyiségben pedig néhány zöldségből nyerhetünk elegendő mennyiséget, brokkoli, kálkáposzta, borsó, saláta, sütőtök. Jó egészséget kívánunk!
0: Támogatja a Vainstream Viszér Klinika, hogy az élet gond nélkül menjen tovább.
3: A munkának vége. Indulsz haza. Indulsz haza. Érzed, hogy valami hiányzik.
4: Biztonsági öv, és...
3: Rádió 88, az életünk része.
4: Na ez az! Let's go! Let's go.
0: Szeged délutánra leteszi a lantot, de a Rádió 88 ekkor zendít rá igazán.
5: Menjünk együtt! Segítek a szegedi közlekedésben, és könnyeddé teszem az utad Szeged kedvenc zenéivel.
3: Lucky Let's Go Bálint Kágergővel délután 4-től a Rádió 88-ban.
0: Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
3: Ne feledd délután hazafelé mit kapcsolj. Biztonsági öv és...
0: Rádió 88. Az életünk része.
6: A vallási fanatizmusról tartanak konferenciát Szegeden. Az éjjel elindult a negyedik paksi blokk is, és folytatást kaphat a Hogyan veszítsünk el egy pasit 10 nap alatt. Szép napot kívánok, Nagy Ági vagyok a Rádió 88 híreivel. Szép napot kívánok, Nagy Ági vagyok a Rádió 88 híreivel. Kifutóval és VIP helyszínnel bővült az idei Coca-Cola szín nagy színpada. Emellett a nagy sátor új helyet kapott, sőt egy titkos helyszínnel is várják a bulizókat. Szerdától szombatig a Rádió 88 is kint lesz az újszegedi partfürdőn, ahol élő műsorral, vendégekkel és meglepetésekkel készülünk elsősorban a szingli fesztiválozóknak. Kolonics Erika, a Szegedi Ifjúsági Napok főszervezője arra kéri a résztvevőket, hogy minden esetben vigyázzanak egymásra.
7: Igazándiból arra szeretném fölhívni a figyelmét a fesztiválozóinknak, hogy figyeljenek a barátaikra. Ha bármi problémát észlelnek, akkor 3 helyszínen van a mentőszolgálat, úgyhogy kísérjék el, hogyha olyan személlyel találkoznak, aki egy picit úgy tűnik, mintha kevésbé lenne jó állapotban, akkor azt menjünk és segítsük.
6: A Szegedi Tudomány Egyetem egy jelenlegi hallgatóját, egy jelenlegi oktatóját vagy kutatóját, valamint egy a JATE, illetve az STE egykori hallgatóját vagy oktatóját lehet jelölni szeptember 8-ig a második JATE díjra. Az elismerést Karikó Katalin, a 2023-ban az mRNS-sel kapcsolatos felfedezésért megosztott orvosi és fiziológiai Nobel-díjat elnyert biokémikus alapította. Jelölni elektronikusan, illetve papíralapon és postai úton egyaránt lehetséges. Hétfőtől jelentkezhetnek az iskolák a Ne Bánts Világ, Láss, Hallj, Érts elnevezésű prevenciós országos iskolai programsorozatra, mely az általános iskola harmadik évfolyamától a 12. évfolyamig szólítja meg a diákokat a Déri Né program szervezésében. Az intézmények 5 fő tematika közül választhatnak, melyek az egészséges életmód, a test és a lélek egyensúlya, a társas kapcsolatok és erőszakmentes élet, a digitális világ és információbiztonság, valamint a káros szenvedélyek és függőségek. És végül csaknem 3 héten át bolyongott egyedül a Lake District egyik hegyén Teddy a kutya, mire önkéntesek rátaláltak egy veszélyes szurdokban. Teddy augusztus elején tűnt el Anglia egyik legmagasabb hegyéről, napokon át nem lehetett tudni, mi történt vele, de a keresők nem adták fel. Augusztus 21-én aztán az önkéntesek megtalálták a kutyust, azonban az állat olyan nehezen megközelíthető helyre szorult be, hogy nem tudták kihozni, ezért riasztották az illetékes hegyi mentő csapatot. Ők több órás küzdelem után kiszabadították és visszajuttatták a gazdájának.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A megyénkben is kiadták a figyelmeztetést, a sárga figyelmeztetés zivatarra, gyengén felhős időre számíthatunk ma, és 32 fokot lehet mérni Szegeden.
0: Támogatja a Netsurf távközlés. Bárhol, bárkinek, bármikor.
2: Jó utat a 88-al, bármit láttál, várjuk a híreket. 30 299 88 88 hívható stúdiónk és SMS is küldhető. Érdemes figyelni, hogy a Szegedi Vízmű ZRT munkatársai több helyen dolgoznak a városban, például vízvezeték rekonstrukciós munkálatok vannak készülőben a Bérkert utcában, a Temesvári körút és a Középfasor között, illetve egy ideje már dolgoznak a Derkovics fasoron, a Temesvári körút és a Középfasor közötti szakaszon, a következő ütemben pedig sávlezárásra, sáveltolásra kell számítani a továbbiakban is, a Temesvári körút, Derkovics fasor, Székelysor kereszteződésben. A Jósika utcában is zajlik a munka, ahogy a Gyöngyúk utcában is, számíthatunk még a szakemberek jelenlétére. Bármit láttál, várjuk az infókat. Jó utat!
0: Támogatja csillagautósiskola.hu, a szegediek online autósiskolája.
2: Ebben az órában is veled a Hello Szeged, a munkaidőt felpörgetjük jó zenékkel, és már is kezdünk Tate McRae, Elit Greedy.
1: Szeged kedvenc zenéi.
0: Nyár Szeged. Rádió 88.
1: Az

0: Rádió 88.
1: Az életünk része. I'm holding.

Ez volt az Apologize itt a Rádió 88-ban a Hello Szegedben, és kíváncsiak vagyunk a véleményedre, hogyha ebben bejött ez a dal, akkor érdemes nyomni rá egy lájkot, vagy hogyha nem jött be egy diszlájkot a Rádió 88 mobil alkalmazásában, illetve a Rádió 88.hu-n. És ezen felül is várjuk a véleményed a dalokról, ezen a héten is tart a Rádió 88 online zenei tesztje, és a héten, sőt egészen konkrétan még a mai nap alkalmával a teszt kitöltői között páros belépőt sorsolunk a budapesti 101 hang Depeche Mode Special Tribute koncertre, tehát érdemes elmondani a véleményed a heti lista dalairól, mint például Katy Perry újdonságáról, ami hetekkel ezelőtt jelent meg a Watch It Burn-ra, vagy egy régebbi nagy, mondhatjuk klasszikusról, a belga lemezlovastól, producertől, Lost Frequencies-től, a Reality is benne van a tesztünkben, több magyar kiválóság mellett várjuk a véleményed a radio88.hu/zene oldalon, és kiderült, hogy nagy szegedi kedvenc Charlie Puth és Selena Gomez közöse is. Ez már a We Don't Talk Anymore.

0: Craig David hozta kellemes dallamokat, egészen az ezred forduló környékéig utaztunk vissza, ez volt a 7 Days itt a Rádió 88-ban, a Hello Szegedben, hogy éppen autózol valamerre, akkor várjuk a közlekedésről szóló információkat. A 0630-299-88-88-as számunk hívható, illetve SMS is küldhető rá. Jó néhány helyen dolgozik a vízmű, vízvezeték rekonstrukciós munkálatok zajlanak például az Újszegedi oldalon, a Bérkert utcában, a Temesvári körút és a Középfasor között, majd az előttünk álló hetekben, illetve már jó ideje, augusztus eleje óta tart a Derkovics fasoron is a munka, a Temesvári körút és a Középfasor közötti szakaszon pedig újabb feladatnak látnak neki most a napokban a szakemberek. Bármit láttál, várjuk tényleg az információkat, ezen felül a rádiónak, még a Messengeren keresztül is üzenhetsz. Mindjárt Sziával folytatjuk, előtte pedig a születésnaposokat köszöntjük.
1: Ez a nap más, mint a többi. A mai nap szülöttei a 88-ban.
0: Nagyon boldog születésnapot kívánunk Renner Mira Violának, Csehó Tamásné Ágiko és Turkuckiné Borgrándi Éva is ma ünnepel. Váradi Dánielt, Rácz Klárát és Anton Zsófiát is köszöntjük, ahogy egy másik Zsófinak is jár a Happy Birthday, de Szilvi is ma ünnepel. Szeri Lászlónak is gratulálunk a születésnap alkalmából, illetve Tóth Luca Amira is itt van a születésnapos nevek között, akinek pedig gratulálhatunk az Osonáruház csokis kekszortájához. Őt éppen Andreának hívják. Az üzenet, amit korábban még a reggeli órákban kaptunk, így hangzik: Andrea Malet 27 éves, boldog születésnapot kívánunk neki, anya, apa, Betty és Kati mama aláírással érkezett az üzenet. Na hát mi is nagyon boldog születésnapot kívánunk, Isten éltessen mindenkit!
1: Boldog születésnapot kíván a Rádió 88, az életünk része.
2: A Rádió 88 ajánlja.
0: Nemrég indult a Szegedi Nagyáruháznál a második egészségnap programja fogászati szűréssel, röntgennel, látásvizsgálattal és szemészeti szűrésekkel, de még masszázsral is várják az érdeklődőket. 13 órától pedig a Boldogság akadálypálya a legapróbbaknak hoz majd izgalmakat. A belvárosi mozi nagy termében a Csak egy éjszaka 20.30-tól nézhető. A Csőke József teremben az Endülés ugyancsak 20.30-as vetítés, illetve érkezik a Pókember vadonatújnap este 8 órától majd itt a Balázs Béla teremben. A Cinema Cityben emellett az Oak Street végét is megnézhetjük, az új dínos film, a Csak egy éjszaka, vagy éppen a Minyonok és a szörnyek is elcsíphető egy korai délutáni időpontban. Jó szórakozást a programokhoz!
1: Támogatja a Vásárhelyi Népkerti Pizzéria. Kert, közösség, szórakozás!
3: Egyedül mész a színre? Ez még nem végleges állapot.
4: Elvárásod? Majka rajongó legyen? Macskás? Vagy legalább ne csámcsogjon evés közben?
2: A Rádió 88 most összeboronálja a szegedi szingliket.
4: Nincs még színjegyed?
1: Akkor írj SMS-t a 0630 299 88 88-ra.
2: Mutatkozz be pár szóban, és írd meg, melyik napra keresel társad.
4: Kettő péntekig minden nap bemutatunk egy szinglit.
3: Bejön?
2: Ne csak hallgasd, írd rá! Pontosabban nekünk!
4: Ha ő is téged választ, mindketten kaptok egy színnapi jegyet. A többit már nektek kell összehozni.
2: Szingli!
1: Szingli 88! 8.
4: Találd meg, akivel jobb lesz a szín.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Három a magyar igazság. Tempó taxi a ráadás. Hívjad, visznek, vonalas mobil, WhatsApp, Viber, bármi játszik. Tempotaxi.hu. Tösd le a Tempó taxi applikációját, és hívd Szeged legrégebbi taxis csapatát. 490-490. Tempó taxi, vele megyek.
6: A számmisztika szerint, ha egy edzőtermen egy tucat személyi edző dolgozik, akkor az egyik kompatibilis veled. Személyi edzésedhez szakképzett, tapasztalt kollégáink várnak a Fit World-ben, Szeged belvárosában, a Dózsa György út 12 szám alatt.
7: Hiányzik Szeged, amikor úton vagy?
8: A Rádió 88 appal a nyaralás alatt is veled maradt Szeged hangulata.
7: Töltsd le az ingyenes Rádió 88 applikációt, és hallgass Szeged kedvenc zenéit az odaúton, a strandon vagy hazafelé.
1: Rádió 88. Az életünk része.
9: Megújult a Nagyáruház Szeged szívében. Mostantól az új lépcsőn is kényelmesen feljuthatsz az emeletre, vagy lifttel gyorsan, akadály nélkül, ahogy neked kényelmes. Gyere és fedezd fel újra a Nagyáruházat, ahol a kényelem és a vásárlás öröme mindig együtt jár. Szeged Nagyáruház a belváros szívében, a Jókai utca 1 szám alatt.
10: Még egy hónap kedvezményesen. Egész augusztusban 20% online kedvezmény várja a Csongrád-Csanád vármegyei lakcímkártyával rendelkező vendégeket a Napvégfürdő Aquapolisban. Vásárolj online az augusztus 20 promókóddal, és élvezd a nyár utolsó heteit is kedvezményesen. Aquapolis.hu.
11: Asszisztens, mit látok?
12: Súlyos kijelzőtörés, akkumulátor 68%, töltési problémák.
11: Nyugalom, már láttunk rosszabbat is. Készítsék elő az új kijelzőt.
13: Ha az iPhone-od bajba kerül, vidd biztos kezekbe. Az Apple Klinikán gyorsan, minőségi alkatrészekkel és garanciával javítják meg a telefonodat. Apple Klinika, ahol minden iPhone kap még egy esélyt. Szeged, Jósika utca 4.
14: Van egy telked? Egy ingatlanod? Küldd fel a netre, hadd szóljon, barátom! Az investpe.hu térképén most te villantasz, és még fizetni sem kell. Ingyenes, ütős, és látszol végre! Ne tökölj! Hirdes normálisan az InvestMap-en.
15: Figyelem! A Europe Face Model ügynökség ingyenes casting napot hirdet Szegeden augusztus 31-én. Legyél te is a Europe Face modellje. 13 éves kortól várjuk fiúk és lányok jelentkezését az info@europefacet.com e-mail címre.
16: A legjobb strand néha csak pár lépésre van. A terasztól. A Bodrogi Bauban megtalálod a kerti medencéket és a hozzájuk szükséges medencevegyszereket is. Minden egy helyen, a gondtalan nyárért. Bodrogi építési és barkácsáruház Szegeden két helyen. Újházbodrogi.hu.
17: Ez az utolsó visszatérés.

0: az elővételes jegyek fogynak. Nem maradj le!
1: Kedvezményes napi jegyekért és bérletekért irány a szín.org. Hello Szeged, passzold a véred!
2: Szeptember 4-én 11 és 17 óra között véradás a Tisza Virág Sportuszodában.
1: A Szegedi Sport és Fürdők és az STSZ-EDEák idén is együtt hív pályára egy jó ügyért.
2: Szeged Sport Egyesületei már csatlakoztak, most te jössz! Adj vért és ezzel a passzal akár 3 embernek is segíthetsz. Szeptember 4, Tisza Virág Sportuszoda.
1: Részletek szegedsport.hu.
3: Pizza, gyrosz, lepény vagy saláta? Ebédre rendelj a Luckyból! www.luckypizzeria.hu.
4: Hey, megvan már az idei szín egyik legritkább cucca?
5: Azt hol lehet megvenni?
4: Sehol, mert ezt a poharat nem megveszed, ezt meg kell nyerned.
6: Itt az SKT szín nyereményjáték.
1: Játsz velünk Facebookon vagy Instagramon, és szerezd meg az egyik extra limitált SKT színfesztivál poharat.
4: Egy pohár, amit nem mindenki vihet haza.
5: De mindenki akar majd.
7: SKT. Te éld át a szint, mi hazaviszünk.
8: Ez reklám volt.

0: DJ Kincses és a 2022-ben újra pörgetett Te vagy a fény szólt itt a Rádió 88-ban, a következő órában pedig játékra hívlak. Páros mozi jegyet vihetsz el a belvárosi moziba, illetve a Trécselő kávézó és cukrászda páros meghívását ezúttal is az I Love Szeged játékon. Igaz, hamis lesz majd a feladat a következő órában, addig viszont jelentkezni kell. SMS-ben a 0632998888-ra küld el a teljes neved, illetve a rádió szlogenét, és már be is regisztráltad magad a játékra. A következő órában pedig érdemes figyelni a telefont, mert lehet, hogy nárad csörög majd a vetfel. Én pedig hozom a jó zenéket, mindjárt itt van Afrojack például. Ez lesz a Take Over Control elejétől a végéig, mindjárt a 88-ban.
1: Hello Szeged!
2: Ez a Hello Szeged!
1: Támogatja az investnet.hu, a térképes ingatlan hirdetési oldal.
3: Dani!
4: Kedzo!
3: Szerinted ezek átgondolták ezt?
4: Nem mindegy. Újra együtt leszünk, hát nem hiányoztam.
3: De, csak azt hittem már elmúlt.
5: Gedzó meg a Dani újra együtt.
1: Őszintén, humorral, Szegedről.
5: Gedzó meg a Dani szeptember 1-től minden hétköznap reggel 6-tól 9-ig a Rádió 88-ban.
1: Támogatja a csúcsminőségű karbonát hőszigetelés szegedi gyártótól.
6: A vallási fanatizmusról tartanak konferenciát Szegeden. Az éjjel elindult a negyedik paksi blokk is, és folytatást kaphat a Hogyan veszítsünk el egy pasit 10 nap alatt. Szép napot kívánok, Nagy Ági vagyok a Rádió 88 híreivel. Az agresszióról és a vallási fanatizmusról tartanak konferenciát a Gál Ferenc Egyetemen. A ma kezdődő Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencián 32 előadás hangzik el számos magyar és külföldi egyetemi oktatótól, kutatótól. Benyik György a konferencia igazgatója elmondta, minden évben díjazzák a kiemelkedő biblikusokat is, ezt idén egy ünnepi hangverseny keretében adják át a Domban.
7: A konferenciának kiemelt pontja a szerda esti ünnepi koncert, amikor Zsotfit Simanovszky professzornak átadjuk a Nilka díjat. Simanovszky professzor főleg Lettországban, Litvániában, Dániában ismert, és ezekben a körökben viszi tovább a konferenciának a hírét.
6: Ruhákat lopott egy áruházból, de elvitt egy biciklit és egyéb értékes dolgokat is elemelt magánházakból egy nő Szegeden. Az elkövetőt már ismerték a rendőrök, hiszen korábban is élvezte a vendégszeretetüket hasonló ügyekben. A sorozatos lopásoknak most ismét vége szakadt, mert a Szegedi Járásbíróság elrendelte a letartóztatását. A negyedik paksi blokk is termelni kezdett, kedd reggel már fél gőzzel ment. A paksi atomerőmű blokkjait a Duna idén nyári szélsőségesen alacsony vízállása miatt kellett szép sorban lekapcsolni, mivel a vízszint már alig ért fel a hűtővíz szivattyúk szívócsonkjáig. Ezért az erőműben hetekig egyedül az egyes blokk termelését tudták fenntartani. A kialakult helyzetben a kormány fenékküszöb építéséről döntött, részben ennek, részben a folyó vízgyűjtőjén lehullott csapadéknak köszönhetően került annyira emelni az üzemvíz csatorna vízszintjén, hogy sorra vissza tudták kapcsolni a termelésbe a többi blokkot is. És végül újabb ikonikus 2000-es évekbeli film kap több mint két évtized után folytatást. A Paramountnál készülőben van ugyanis a Hogyan veszítsünk el egy pasit 10 nap alatt második része. Ráadásul a tervek szerint az eredeti főszereplők Matthew McGonagall és Kate Hudson is visszatérnének benne. A munkálatok egyelőre nagyon korai fázisban vannak, így a történetről még semmit nem tudni.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Helyenként eső és zápor kialakulhat, kint van a sárga figyelmeztetés zivatarra, kettős front hatás van érvényben ma környékünkön is, 32-33 fokot lehet mérni egyébként napközben. Jó utat a 88-al, bármit láttál, várjuk aktuálisan a híreket, a 0630-299-88-88-ason írod el minden szempontból a stúdiónkat. Dolgoznak néhány helyen a városban, így például érdemes figyelni Újszegeden a Bérkert utcában, de a Derkovics fasoron is, sőt zajlanak a munkálatok egyébként a Jósika utcában, a Gogol utca és a Gyertyámos utca között, de a Gyöngytyúk utcában is ott vannak a szakemberek, még legalább október végig lehet számítani a jelenlétükre, illetve lezárások, elkerítések, még kifelé, meg befelé is a Sándorfalvi úton a vasúti átkelő és az autópálya felhajtó között. Hajts óvatosan, jó utat!
1: Támogatja a Diego Szeged. Jó utat kívánnak a Diegos fiúk!
0: Ebben az órában az I Love Szeged játékunk is érkezik, és sok-sok szuper dal. Afrojackkel indítjuk ezt a 60 percet. Take Over Control!
5: Szeged kedvenc zenéi!
1: Nyár!
5: Te
1: Szeged, Rádió 88.
5: Az életünk része.

0: egy vadi új dal a Rádió 88-ban.
1: Harry Styles, American Girls.
0: Fresh music all day. Rádió 88, Szeged

Harry Styles és az American Girls az újdonság a népszerű fiataltól itt a 88-ban, és ebben az órában játszunk is az I Love Szeged játék. Nem sokára érkezik, páros mozi egyet vihetsz el tőlünk a belvárosi moziba, illetve a Trécselő kávézó és cukrászda páros meghívását is. Akár jelentkezz SMS-ben a 32998888-ason teljes neveddel, illetve a rádió szlogenével, és lehet, hogy nem sokára nálad csörög majd éppen a telefon. És hogyha te is csörögnél, buliznál egyet valakivel a szegedi ifjúsági napokon, akkor ezt megteheted. Ha idén nem egyedül mennél a színre, akkor jelentkezhetsz szingliként SMS-ben a 32998888-as számunkra a Szingli 88 kampányunkban. Mutatkozz be röviden az SMS-edben, írd meg, melyik napra keresel társad, utána pedig figyeljétek a Rádió 88-at, azok is, akik választanának a szinglik közül, illetve azok is, akik nyilván beküldték a jelentkezésüket. Így lehet színbelépőt nyerni nálunk. Most pedig a Clean Bandit zenéjét hozom, hogyha már szín, akkor velük kapcsolatban is lehet emlékünk, ugyebár Hit the Drive.

0: Caramel Nigel Stately és a Szabad Esés itt a Rádió 88-ban. Hamarosan egy friss, ropogós szegedi kedvenccel folytatjuk. Érkezik Katy Perry, aki hozza az újabbnál újabb zenei anyagokat a rajongók legnagyobb örömére. Pár héttel ezelőtti megjelenése a Watch It Burn érkezik mindjárt a szegedi kedvencek között. Előtte pedig az I Love Szegedi játékot prezentáljuk játékosunkkal, aki már itt van a vonalban.
1: Itt az I Love Szegedi játék a Rádió 88-ban.
2: Támogatja a Trécselő Kávézó és Cukrászda.
1: A mai játékosunk
0: Ildikó van itt velem a vonalban. Szia, köszöntelek a játékban.
3: Hello.
0: Éppen mit csinálsz? Otthon vagy?
3: Éppen igen, itthon vagyok.
0: És pont a rádió mellett voltál, mert hogy onnan szöktél el éppen az elmúlt másodpercekben. Jó, igen, köszi, igen, hogy velünk vagy. No, meg köszi, hogy regisztráltál a játékra. Bekerültél ehhez, gratulálok. Remélhetőleg a nyereményekhez is tudok majd. Mondhatom-e az állításokat? Oké, okay. No, figyelj, hármat mondok, és az egyik ebből hamis lesz. Kezdem is az elsővel. Az első állítás így hangzik: az Annakút vize ma már nem iható. A második állítás így hangzik: a városban egykor lóvasút is közlekedett. És itt a harmadik, mely szerint a Nagyárvíz után kapta meg a város a mostani körútas, sugárútas szerkezetét. Szerinted melyik a hamis?
3: Társa.
0: Bizonyám, ilyen könnyedén kell ezt véghez vinni. Gratulálok! Hát mi az, hogy nem iható a szegediek? Mi még a mai napig visszük a Nagy Elánnal onnan? Állandóan szoktam látni legalábbis. Te jártál már arra? Vittél Anna vizet haza valaha?
3: Hát nem mostanában volt.
0: Nem most. Én is nagyjából így vagyok vele, no meg családi szinten. Szóval abszolút egyetértek. No meg azzal is egyetérthetünk, és abban is közös álláspontra juthatunk, hogy nyertél méghozzá a páros mozi egyet a Belvárosi moziba, és a Trécselő Kávézó és Cukrászda páros meghívása is a tiéd. Nagy gratula még egyszer.
3: Nagyon szépen köszönöm.
0: Nagyon szívesen. Hogy telik a nyár vége? Lesz még program, vagy kinyaraltátok magatokat?
3: Hát nem nagyon voltunk sehol nyaralni, ez az igazság, úgyhogy talán majd szeptemberben.
0: Na, hát hogyha akkor egy kicsit lenyugszik mindenki visszajön szabadságról, aki eddig elment, és akkor lesz lehetőség.
3: Így van.
0: Jól van. No, örülök, hogy beszéltünk, legyen ez így legközelebb is, és további szép napot neked.
3: Köszönöm, viszont kívánom. Köszi, hello.
1: I Love Szeged játék. Játsz velünk holnap is.
2: Támogatja a Trécselő Kávézó és Cukrászda.
1: Rádió 88, az életünk része.

0: Rádió 88, az életünk része, Elvics és Ella Black közöse a Wake Me Up szólt itt a Hello Szegedben. Hogyha idén nem egyedül mennél a szegedi ifjúsági napokra, akkor jelentkezhetsz SMS-ben szingliként, mert hogy a Szingli 88 versenyünk és kihirdetésünk elindult a 30-299-88-88-as számunk el bemutatkozni, röviden megírni, hogy melyik napra keresel társat, utána pedig figyelni mindkettőtöknek a 88-at. Kettől péntekig ugyanis minden nap bemutatunk egy szinglit, aki szintén társat keres a színre, és hogyha úgy érzed, ti ketten jól működnétek, akkor lehet jelentkezni, hogyha pedig kiválasztjátok egymást, mindketten nyerhettek, tehát egy-egy szín napi jegyet, és együtt mehettek a fesztiválra. Minden részlet többiről Hegyire weboldalunkon, a Rádió88.hu az aktuális kampányunkról elérhető, érdemes ide is ellátogatni és megnézni a fontos, pontos információkat. Mindjárt Jack Jones érkezik, és Where Did You Go? Előtte pedig még néhány program lehetőséget is hozok. No, meg segíthetünk is, arról se feledkezzünk meg. A vérellátó központban délután 2-ig várnak véradáson itt Szegeden, aztán a Coop ZRT-nél pedig 12 és 15 óra között van kiszállásos véradás, erről se feledkezz meg. A nagyáruháznál tart egészen este 6 óráig a második egészségnap, fogászati szűrés, röntgen, látásvizsgálat és szemészeti szűrések, de masszázs is várja az érdeklődőket, illetve itt kerül sor a véradásra is. 13 és 17 óra között pedig várja a legapróbbakat, a Boldogság akadálypálya. Mozizhatunk a Belvárosi mozi Zsigmond Vilmos termében, eredeti hanggal nézhető 17-15-től az Odüsszeia, de itt van a Zendülés 20-30-től a Csőke József teremben, a Balázs Béla teremben pedig a Meghívás akár 17-45-től. Emellett a Cinema City-ben akár 3D-ben is csekkolható a Pókember Vadonatúj nap, nézhető még a Toy Story 5. része, illetve egy-egy időpontban elcsíphető a Minyonok és Szörnyek is a korábbi filmek közül. Jó szórakozást kívánok!
1: Támogatja a mindennapi vitamin forrásod lelőhelye, a Vitamin Szalon.
2: Erre nagyon buliszt!

0: Minden dal egy emlék.
1: Most együtt keressük az életünk zenéit a Rádió 88.hu-n.
0: Törzsd ki hétről hétre a Rádió 88 online zenei tesztjét.

0: Depeche Mode Special Tribute koncertre. Az életünk zenéi. Rádió 88. Az életünk része. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Színbelépő. Megvan. Csajok, pasik, haverok. Megvannak. Buli. Na-na. Kocsi kulcs. Na, az maradjon otthon. Mi elviszünk a buliba, és haza is viszünk. SKT. Te bulizol, mi vezetünk.
2: Igen, a sportolás néha sérülésekkel jár. Gyógytornára és rehabilitációra szakképzett, tapasztalt szakemberekkel várunk. Szeretnénk, hogy a felépülésed után újra a régi formában tudj edzeni. Gyógytornával, sportrehabilitációval szakképzett, tapasztalt kollégáink várnak a Fit World-ben, Szeged belvárosában, a Dózsa György út 12 szám alatt.
3: Nyaralás közben ne a zenékkel bajlódj!
4: Indítsd el a Rádió 88 appot, és már szólnak is Szeged kedvenc zenéi!
3: Úton, vízparton, pihenés közben veled marad a szegedi hangulat.
4: Töltsd le az ingyenes Rádió 88 applikációt. Rádió 88.
3: Az életünk része.
5: Üzletet nyitnál Szeged szívében? Bérelj üzlethelyiséget a Szeged Nagyáruházban. Az emeleten 330 négyzetméter igény szerint egyben vagy megosztva, a földszinten 64 négyzetméter várja új bérlőjét. Az áruház alak sorában tágas raktárhelyiségek is bérelhetők. További részletek a kupszeged.hu ingatlanbérbeadás aloldalon.
6: Az utolsó nyári hónapok tökéletes alkalmat adnak arra, hogy felkészüljünk az új tanévre. A gyerekek fejlődnek, változnak, a látásuk is. Egy időben elvégzett szemvizsgálat segít abban, hogy szeptemberben magabiztosan üljenek be az iskolapadba. Korai stádiumban a rövidlátás hatékonyan fékezhető Zeiss Myocare lencsékkel. Kedvező ajánlatainkról tájékozódjon a lottika.hu-n.
7: Napelem, energiatárolás, hőszivattyú, mindent egy kézben. Solar Construct Kft. A fenntartható mindennapokért. www.solarconstruct.hu.
8: Az augusztusi melegben frissítsd magad a Campus Beer & More-ban. A borsodi sörkorsója 590, a Staropremeni 690 forint. Ráadásul a pizzák és a hamburgerek most 2+1 akcióban. Hűsítő italok, finom falatok, jó hangulat. Campus Beer & More. Szeged, Vitéz utca 24. Campus. A hely, ahol jó lenni.
3: Ez az utolsó.

0: Az elővételes jegyek fogynak, ne maradj le!
1: Kedvezményes napi jegyekért és bérletekért irány a szín.org.
2: Most éri meg igazán stílusosan bevásárolni. Szezonvégi akció a Klasszik férfi divatnál. Egy termék 30, 2, 40, 3 vagy több, akár 50% kedvezmény. Csapj le rá szeptember 15-éig. Klasszik férfi divat, Szeged, Somogyi utca 17.
3: Hamarosan az önpostaládájában is ott lesz a város ingyenes heti lapja, a Szegedi Tükör. Mi történt Szegeden? Mi történt a szegediekkel a múlt héten? 12 oldal tartalmas és szórakoztató olvasnivaló.
4: Heti lapszámunkból.
5: Kovács Tamás polgármester augusztus 20-ai beszédében úgy fogalmazott, olyan várost kell építenünk, amely erős, amely összetart, amely büszke a múltjára, de nyitott a világra. A Szegedi Egyetem végzi a BYD gyár építésének környezetvédelmi ellenőrzéseit. Interjú Kónya Zoltán vegyésszel, a monitoring csapat vezetőjével. Tovább szépül a belváros ékszerdoboza, a Lechner tér.
3: Szegedi Tükör. A város és lakói.
6: Szeged legfinomabb helyben sütött kemencés lepényeit keresed? Megtaláltad! Irány a Lucky Pizzeria! Kóstold meg a főnök lepényt, vagy mindenki kedvencét, a világbajnok gyrosz pizzánkat! Látogass el hozzánk a Kávária tér 32 szám alá, vagy rendelj online a luckypizzeria.hu oldalon.
7: Képzelje el, hogy álmai otthona egy karnyújtásnyira van. Egy otthont, ahol kényelmesen, boldogan él abban a környezetben, amelyet elképzelt magának. Lépjen be az ingatlanok világába szakértő csapatunkkal az oldalán, és mi végigvezetjük Önt az ingatlan ügye kezdetétől egészen a legvégéig. Art Home. A te otthonod, a mi szenvedélyünk. www.arthomeingatlan.hu.
8: Ez reklám volt.

élvezett, a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy segítsőr.

0: Ez volt a Dangerous, itt a Rádió 88, van a Hello Szeged szól, és veszélyesen közeledünk a munkaidő közepéhez. Az ebédidőhöz egészen biztos legalábbis maradjunk annyiban, attól függően vagy függetlenül, hogy kinek meddig tart a munkaideje, ez egy biztos pont a napban. Remélem, te is el tudsz fogyasztani pár finom falatot, mi hozzuk a kiváló zenei csemegéket hozzá, Shakira és Burna Boy közöse itt lesz velünk például egészen biztos a hírek után. Nagyot megy még mindig az idei VB hivatalos dala, jól is sikerült, mindjárt szól a Die Die.
1: Hello Szeged!
2: Ez a Hello Szeged!
1: Támogatja az investmap.hu, a térképes ingatlan hirdetési oldal.
3: Dani!
4: Kedzó! Szerinted ezek átgondolták ezt?
3: Nem mindegy, újra együtt leszünk.
4: Hát nem hiányoztam.
3: De, csak azt hittem már elmúlt.
2: Gedzó meg a Dani újra együtt.
1: Őszintén, humorral, Szegedről.
2: Gedzó meg a Dani szeptember 1-től minden hétköznap reggel 6-tól 9-ig a Rádió 88-ban.
1: Támogatja a Bodrogi Bau Kft. A tervezés, a kivitelezés és az építőanyagok szakértője.
5: Ruzsa Magdi lép fel a Bastille helyett a színen. Normalizálódott a magyarországi villamosenergia rendszer erőművi teljesítménye, és türelmetlenek az Oasis rajongók. Szép napot kívánok, Nagy Ági vagyok a Rádió 88 híreivel. Ruzsa Magdi lép fel a Bastille helyett a Coca-Cola színfesztiválon. A brit együttes a fesztivál első napján érkezett volna Szegedre, viszont a frontember hangszál problémája miatt végül lemondták a fellépést. Koloni Cserik a főszervező elmondta, az általános szerződési feltételek szerint a programváltozás jogát fenntartják, de aki visszaváltaná a napi jegyét, e-mailben keresheti a fesztivál szervezőit az info@szín.org címen.
6: Nagyon-nagyon sajnálom a Bastille-nak a lemondását, és jobbulást kívánok. Én személy szerint is az énekesnek, de Ruzsa Magdi lesz helyette, akit nagyon szeret a szegedi közönség. Azt gondolom, hogy kicsit hangulatában illeni fog a szerdai napba, és azt gondolom, hogy Magdi egy fergeteges koncerttel próbálja felettetni velünk ezt a lemondást.
5: Elárvereznek egy bezárt szegedi postahivatalt. Az Olajbányász téri ingatlan a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT árverési oldalán bukkant fel, és több mint 60 millió forintot kérnek érte minimum. A szegedi posta árverése október végén kezdődik. Tavasszal még a Petőfi Sándor sugárúti posta is szerepelt a listán, de úgy tűnik az időközben gazdára talált. A Magyar Posta még 2022-ben országszerte 366 postahivatal működését szüneteltette vagy zárta be, a vállalat az energiaválságra, valamint a háborús és szankciós helyzetre hivatkozott akkor. Visszavonta a krízis helyzet besorolását a MAVIR, Magyar Villamosenergia Ipari Átviteli Rendszerirányító ZRT, miután normalizálódott a magyarországi villamosenergia rendszer erőművi teljesítménye. A vállalat szerint a rendelkezésre álló termelőkapacitások és tartalékok mellett a magyarországi villamosenergia rendszer egyensúlya és az ellátás normál üzemben biztosítható. És végül a teltházas Oasis visszatérő turné után a rajongók még többre vágynak, és egyre türelmetlenebbek. A Britpop zenekar 16 év külön töltött idő után állt újra össze, miután Liam és Noel Gallagher testvérek hosszantartó viszálya véget ért. Visszatérő koncertjeik óriási sikernek bizonyultak, a turné bevételét a Polestar mintegy 398 millió fontra becsülte. Ráadásul a csapat arra utalt, hogy további koncertek is várhatók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Egy kicsit felhősebb felettünk az ég ma, mint például tegnap volt. A sárga figyelmeztetést kiadták, megyénkben is a zivatarra helyenként eső zápor kialakulhat, akkor is figyelj erre, hogyha útnak indulsz. 32-33 fokkal valószínű ma, holnap pedig 29 fokot lehet majd mérni Szegeden nagyjából.
1: Támogatja a Délklíma, a Daikin Klíma berendezések és hőszivattyúk szegedi forgalmazója.
0: Jó utat a 88-al, bármit láttál, várjuk a friss közlekedési infókat a 0630-299-88-88-ason keresztül. Zajlanak a munkálatok Újszegeden, a vízvezeték rekonstrukciós munkák kapcsán, a Bérkert utcában, de a Derkovics fasoron is dolgoznak a szakemberek, illetve érdemes figyelni kifelé a városból, a Sándorfalvi úton, ott még mindig zajlanak a munkálatok, hajts óvatosan, jó utat!
1: Támogatja a szegedi Osan áruház, a spórolás szakértője.
0: Ebben az órában is hozom a jó dalokat, egy pörgős szegedi kedvenc nem sokára bemutatkozik, a nap legmenőbb dalaként, most pedig a Die Die jön.
2: Szeged kedvenc zenéi.
1: Nyár.
2: Szeged.
1: Rádió 88.

0: Rádió 88, ez életünk része, pörgetem már is a nap legmenőbb dalát. Itt egy új zene, a Self-Aware, és egy új csapat, a Temper City, akikről biztos vagyok benne, hogy hallhatunk majd még a közeljövőben. Egy háromtagú izraeli alternatív rockzenekarról van szó, kettő producerrel és egy remek énekessel. A zenéjükben keveredik az indie rock, az alternatív pop, és több olyan előadóhoz hasonlítják a hangzásukat egyébként, mint a The Neighborhood például. A most érkező zenéjük pedig nagy sikernek örvend, ugyanis a különféle külföldi lejátszási listák élmezőnyében már hetek óta. A Self-Aware, amivel folytatjuk most.
1: Itt a nap legmenőbb dala a 88-ban.
2: A

Verib Tomás is az előttem a kép itt a Rádió 88-ban, ez a Hello Szeged, és hogyha már az elmúlt években is, vagy sok-sok évvel ezelőtt is előtted volt a rádió, és hallgattad a 88-at, akkor találkozhattál kettő olyan műsorvezetőnkkel, akik ismét visszatérnek a mikrofon és a keverőpult mögé. Gedzó és Szabó Dani annak idején a Megában hódították meg a Szegedi Étert, most pedig Gedzó meg a Dani névvel jelentkezik majd velük. Reggeli műsorunk szeptember 1-től 6 és 9 óra között velük találkozhatsz majd itt a Rádió 88-ban. Folyamatosan hozzuk ezzel kapcsolatban, és természetesen minden ügyben az infókat műsorainkban. Én nem sokára például néhány tippet az ingatlanok világából, de program lehetőségeket is bekészítettem már. Most pedig Éva Meg zenéje, ami folytatja a sort itt a Hello Szegedben. My Head and My Heart.

0: Moloko és a Sing It Back a Rádió 88-ban veled a Hello Szeged ma is a munkaidő közben. Mondd el a véleményed a Rádió 88 zeneiről. Az online zenei tesztünk még ma is tart a Rádió 88.hu per zene oldalra ellátogatva, pedig hogyha kitöltöd a tesztet, akkor akár holnap délelőtt téged is felcsörgethetünk azzal kapcsolatban, hogy megnyerted a páros belépőt a budapesti 101 hang Depeche Mode Special Tribute koncertre, ugyanis a héten ezt sorsoljuk majd ki a zenei teszt kitöltői között. Rádió 88.hu per zene, mondd el a véleményed az aktuális heti zenei listánkról, és nyerj! Mindjárt Lady Gaga érkezik az Abracadabra már előkészítve, előtte pedig még hasznos infók, amiket korábban ígértem.
1: Ingatlan percek a Rádió 88-ban.
0: A Rögpalota környéke, a Dugonis tér és Szeged belvárosának központi része évek óta a város egyik legkeresettebb ingatlan piaci területe a szakemberek szerint. A kiváló elhelyezkedés, a történelmi belvárosi környezet, valamint a közeli szolgáltatások és kulturális intézmények miatt sokan keresnek itt lakást, saját célra is befektetésként egyaránt. A környék népszerűsége hozzájárul ahhoz, hogy az ingatlanok értéke hosszú távon is stabil tudjon maradni, miközben a korlátozott kínálat miatt a négyzetméter árak jellemzően meghaladják a szegedi átlagot.
1: Az Ingatlan Percek támogatója az Art Home Ingatlan. A te otthonod, a mi szenvedélyünk.
2: A Rádió 88 ajánlja.
0: Ma este 6 óráig vár a nagyáruháznál a második egészségnap. Fogászati szűrés, röntgen, látásvizsgálat is lesz a helyszínen, illetve délután 1 órától indul majd a Boldogság akadálypálya. Játékos és kreatív formában tanítja meg az óvodásoknak az alapvető emberi értékeket, a példamutatás, a barátság és az összefogás lesz majd a középpontban. Vért is adhatunk, segíthetünk. Szegeden a vérellátó központban délután 2-ig várnak, illetve a most imént említett kitelepülésen is 15 óráig van lehetőség a segítségnyújtásra. És ma este is már a Klub 88-8-tól DJ Corvin zenél majd, 10-től pedig Robin szolgáltatja a talpalávalót. Jó szórakozást!
3: A munkának vége. Indulsz haza. Érzed, hogy valami hiányzik.
4: Biztonsági öv és...
3: Rádió 88, az életünk része.
4: Azaz, let's go!
1: Szeged délutánra leteszi a lantot, de a Rádió 88 ekkor zendít rá igazán.
5: Menjünk együtt! Segítek a szegedi közlekedésben és könnyeddé teszem az utad Szeged kedvenc zenéivel.
3: Lucky Let's Go Bálint K. Gergővel délután 4-től a Rádió 88-ban.
1: Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
3: Ne feledd délután hazafelé mit kapcsolj. Biztonsági öv és...
1: Rádió 88, az életünk része. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Bejelentkeztél a kitűnő bizonyítványoddal? Akkor induljon a kaland!
6: Vár idén-nyáron a Móra Ferenc Múzeum Drága Barátom Picasso kiállítása, a Szegedi Dino Park, a Napfényfürdő Aquapolis és a hajókirándulás.hu. Hajózz velünk Tokajban, Tiszacsegén és Szegeden!
3: Az STF Hüvészkert, a Csillagvizsgáló és a Szent István téri víztorony is.
6: A Vadas Park, a Rögpalota és a Feszti Körkép ópuszta szerem.
3: A VR Room a belvárosi moziban, a partfürdő és a Mórahalmi ezer év parkja.
7: Érdemes volt jól tanulni, mert a tudás a legjobb belépő.
8: Korszerűsítse otthonát a Z-ablakkal. Prémium Kömmerling nyílászárók, garázskapuk és modern árnyékolás technika. Egyedi méretben, bontással, beépítéssel, garanciális szervizzel. Ingyenes felmérés és árajánlat z-ablak.hu.
9: Jövőre veled ugyanitt. Váltsd meg bérleted a Szegedi Nemzeti Színház 2026-27-es évadára augusztus 24-e és október 9-e között a Stefánia 6 szám alatti jegyirodában, és biztosítsd egész évre a kulturális kikapcsolódást, a szórakoztató élményeket. Részletek a szegedinemzeti.hu-n.
10: Radír, füzetek, uzsonnás doboz. Mi kellhet még az iskola kezdésre? Megvan! 10% kedvezmény az Osantól. Ráadásul itt mindent egy helyen megtalálsz, ami a suli kezdéshez kell. Keresd a kupont az aktuális Osan akciós újságban. Irány az Osan! Spórolj okosan!
11: Szeged legfinomabb helyben sütött kemencés lepényeit keresed? Megtaláltad! Irány a Lucky Pizzeria! Kóstold meg a főnök lepényt, vagy mindenki kedvencét, a világbajnok gyrosz pizzánkat! Látogass el hozzánk a Kávária tér 32 szám alá, vagy rendelj online a luckypizzeria.hu oldalon!
12: Akció a Max Familiáruházban!
13: Akció a Max Familiáruházban!
12: Most a papír, vegyi áru és élelmiszer kivételével 40% kedvezmény mindenre! Iskola kezdéshez is Max Familiáruház! A Háda helyén, a Szilléri sugár út elején.
14: Bőrönd, naptej, Napszemüveg.
3: És a Rádió 88. Töltsd le az ingyenes Rádió 88 applikációt, és vidd magaddal Szeged kedvenc zenéit a nyaralásra is.
14: Strandon, úton, pihenés közben. Legyen veled a Rádió 88 és Szeged hangulata.
5: Állami ösztöndíjas felvételi. A Gál Ferenc Egyetem Szegedi Teológiai Karán augusztus 28-áig még lehetséges. Teológus, hittanár, nevelőtanár, katekéta lelkipásztori munkatárs alap, osztatlan és mesterképzésekkel.
3: A Szegedi Domtér téged is vár.
5: Jelentkezés www.gfe.hu.
15: Hey, megvan már az idei szín egyik legritkább cucca?
16: Azt hol lehet megvenni?
15: Sehol, mert ezt a poharat nem megveszed, ezt meg kell nyerned.
5: Itt az SKT szín nyereményjáték.
3: Játsz velünk Facebookon vagy Instagramon, és szerezd meg az egyik extra limitált SKT színfesztivál poharat.
15: Egy pohár, amit nem mindenki vihet haza.
16: De mindenki akar majd.
5: SKT. Te éld át a színt, mi hazaviszünk.
1: Ez reklám volt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: És most vissza a Szeged kedvenc zenéjéhez.
1: Rádió 88.
3: Rádió.

0: A Maroon 5 gondoskodott a lendületről, ez volt a Moves Like Jagger a Rádió 88-ban. A következő órában is még pörgetjük a munkaidőt a Hello Szeged, de sok jó zenével, illetve egy munkamentő tippel is készültem, hogy jól teljen a következő órája is a melónak, vagy éppen a napodnak, bármit is teszel és csinálsz. Dua Lipával folytatjuk a zenei sort, a friss hírek és infók után az Illusion jön majd. Elejétől a végéig is játszom a dalt mindjárt. Én Bürgés Dávid vagyok, szép napot!
1: Hello Szeged!
2: Ez a Hello Szeged!
1: Támogatja az investmap.hu, a térképes ingatlan hirdetési oldal. Túl vagy az ebéden? Jó lesne egy icipici lazulás.
2: Lottika Mixer. Szeged kedvenc zenéi, szegedi érdekességekkel.
1: Szépen keverve, nem sietősen.
2: Lottika Mixer Szeri Csabával hétköznap 2-től 4-ig a Rádió 88-ban.
1: Támogatja Lottika Optika, több mint 30 éve elkötelezetten a Zeiss minőség képviseletében.
2: Rádió 88, az életünk része.
3: Ígyunk vizet is a fesztiválon. Ásványolajjal szennyezett olívaolaj terméket hívott vissza a forgalmazó, és gyilkos kalapos macska miatt kellett nyilatkozatot kiadnia a brit rendőrségnek. Szép napot kívánok, Nagy Ági vagyok a Rádió 88 híreivel. Rendkívül fontos a folyadékpótlás a kánikulában, ezért vizet mindenképpen igyunk a fesztiválon, hívja fel a figyelmet a vármegyei tiszti főorvos. Az alkohol vízelvonó hatású, ami még jobban növelheti a kiszáradás hatásait. Nappal ugyan hőségre kell számítani, estére viszont akár 20 fokot is csökkenhet a hőmérséklet, ezért érdemes száraz, melegebb ruházatról is gondoskodniuk a fesztiválozóknak. Bosnyákovics Tünde a kézfertőtlenítés fontosságát is hangsúlyozta, mosdó használat előtt és után egyaránt.
4: Ha bárkit látunk, hogy a fesztiválon rosszul van, akkor ne fogjuk rá, hogy biztos sokat ivott, biztos nagyon fáradt, hanem fektessük le, helyezzük lehetőleg árnyékos helyre, és azonnal kérjünk segítséget az egészségügyi személyzettől.
3: A Szegedi Tudományegyetem egy jelenlegi hallgatóját, egy jelenlegi oktatóját vagy kutatóját, valamint egy a JATE, illetve az STE egykori hallgatóját vagy oktatóját lehet jelölni szeptember 8-ig, a második JATE díjra. Az elismerést Karikó Katalin a 2023-ban az mRNS-sel kapcsolatos felfedezésért megosztott orvosi és fiziológiai Nobel-díjat elnyert biokémikus alapította. Jelölni elektronikusan, illetve papíralapon és postai úton egyaránt lehetséges. Határértéket meghaladó ásványolaj szennyezettség miatt visszahívja a forgalomból az Olaszországból származó 5 literes tönköly olívaolaj terméket a magyarországi forgalmazó. A visszahívás az Olitalia, illetve a Noivoy márkájú 5 literes kiszerelésű 2027. június 10-i minőségmegőrzési idővel rendelkező terméket érinti. A hatóság arra kéri a vásárlókat, hogy a terméket ne fogyasszák el. És végül mesefigura tartotta rettegésben a brit fiatalokat, még a rendőrségnek is közbe kellett lépnie. Cáfolniuk kellett, hogy a Dr. Seuss mesekönyveiből ismert kalapos macska ólálkodik a brit városokban. Az elmúlt hetekben ugyanis elárasztották a közösségi médiát azok a mesterséges intelligenciával létrehozott képek, amelyek valóságosnak tűnően ábrázolják brit vagy ír köztereken az emberalakú macskát Mike Myers 2003-as film adaptációja alapján. A BBC szerint a hisztéria olyan méreteket öltött, hogy vannak kamaszok, akik nem mernek hazamenni a bulikból éjszaka.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Kiadták a sárga figyelmeztetés zivatarra, helyenként eső, zápor kialakulhat, főként a déli ország részben. Gyengén felhős időnk van, ma kettős front hatással, 31-32 fok a valószínű.
1: Támogatja az Expert, a háztartási műszaki cikkek specialistája.
0: Több helyen dolgoznak a városban, kezdjük az Újszegedi oldallal, a Bérkert utcában is megundulnak majd lassan a munkálatok, illetve a Derkovics fasoron is, már augusztus eleje óta tartanak a feladatok, de most újabb ütemben még több és változatosabb lezárásra kell számítani, hogyha úgy tetszik, illetve lezárások, elkerítések a Sándor-Favi úton és a vasúti átkelő és az autópálya felhajtó között. Érdemes itt óvatosan közlekedni, figyelni a szakemberekre, bármit láttál, pedig várjuk az információkat. 32998888, jó utat!
1: Támogatja a Vásárhelyi Népkerti Pizzéria. Kert, közösség, szórakozás.
0: A Dua Lipa nem igazán tud mellé nyúlni, hogyha zenéről van szó, ez pedig a most érkező szegedi kedvenc is jól mutatja tőle. Itt az Illusion a Hello Szegedben.
2: Szeged kedvenc zenéi.
1: Nyár, Szeged, Rádió. Rádió 88.
2: Az élet.

Shawn Mendes és a When You're Gone a Rádió 88-ban. Hogyha a Black Eyed Peas nevét mondom, akkor biztos, hogy beugrik egy-két bulisabb dal a csapattól. A Where Is The Love viszont egy egészen másik oldalát mutatta meg a zenekarnak. 2003-ban ez volt az első igazán nagy világsikerük, és közben egy nagyon érdekes név is ott volt a háttérben. Justin Timberlake énekelte a refrént, mégsem szerepelt hivatalosan a dal címében, sőt a klipben sem láthatjuk egyébként. A saját szóló karrierje akkor éppen óriási lendületet kapott, és hát akkoriban a Black Eyed Peas is nagyon ment. Már nem mintha mostában nem szeretnénk dalaikat. Itt a Where Is The Love, tehát a

A népszerű amerikai Summer és a Home Wrecker az üdvösségében a Rádió 88-ban, és vannak dolog, amik abszolút nyári jelzővel illethetők, és hogyha meghallgatjuk őket, akkor elfog minket egy vidám, szabadsággal teli életérzés, valahogy ilyen a Super Stereo és D közös bent a neved is. Nyáról nyára mindig előkerül, most már egy évtizede mondhatjuk, és mindig hozza magával azt a különleges érzést, amit most is átélhetünk a következő percekben a munka közben, én pedig, hogyha már munka, akkor egy munkamentő tippel is készültem, nem sokára hozom a mai tanácsot. Most pedig szól a Bent.

0: kedvencek, amelyek nélkül nincs nyári buli.
1: Dalok, amelyeknek ismerjük a szövegét.
2: Valami van a levegőben, valami, ami éjjel összerak.
0: És Szeged legfrissebb nyári zenéi.
1: Szeged, Rádió 88.
0: Az én

0: Itt a 88, ránézünk, hogy miért nem érdemes a munkában a feladatok között ugrálni.
1: Munkamentő tippek, hogy ma is jobban bírd.
2: Most a Rádió 88-ban.
0: Ha több feladat között ugrálsz egész nap, valójában egyikre sem tudsz figyelni igazán. A Kaliforniai Egyetem kutatója, Gloria már konkrétan is munkatársai, munkahelyi megfigyelések során azt találták, hogy a dolgozók nagyon gyakran váltottak feladatot, és ezek a megszakítások jelentősen széttördelték a munkafolyamatokat. Próbáljuk ki ma azt, hogy 20 percre csak egyetlen feladatot hagyunk magunk előtt nyitva, telefon némítva, e-mail bezárva, és csak az az egy dolog. 20 perc múlva pedig jöhet a következő. Nem hangzik nagy dolognak, de sokkal könnyebb így haladni, legalábbis erre jutottak a Kaliforniai Egyetem kutatói.
1: A Rádió 88 ajánlja.
0: Holnap este 7 órától stand-up comedy holiday Orosz Gyurival, Magy Eddel és Pácz Vikivel, a Hungiban este 7 órától. A Püspöki Székház pedig este 8-tól a Domkerti zenés estékkel vár, új jazz csillagok, Lakatos Ablakos Dezső ösztöndíjas koncertje vár majd. Elindul a Szegedi Ifjúsági Napok, fellépások mellett Rúzsa Magdi, Molnár Tamás Manuel, Halott Pénz, Honey Beast, illetve Valmar koncertre is számíthatunk a Tisza túlpartján. Jó szórakozást a programokhoz holnapra!
2: Támogatja a Prémium Piac, Éléskamra Szeged kapujában.
3: Egyedül mész a színre? Ez még nem végleges állapot.
4: Elvárásod? Majka rajongó legyen? Macskás? Vagy legalább ne csámcsogjon evés közben?
1: A Rádió 88 most összeboronálja a szegedi szingliket.
4: Nincs még színjegyed? Akkor írj SMS-t a 0630 299 88 88-ra.
1: Mutatkozz be pár szóban, és írd meg, melyik napra keresel társad.
4: Kettő péntekig minden nap bemutatunk egy szinglit.
3: Bejön?
1: Ne csak hallgasd, írd rá! Pontosabban nekünk!
4: Ha ő is téged választ, mindketten kaptok egy színnapi jegyet. A többit már nektek kell összehozni.
1: Szingli!
4: Szingli 88! 8. Találd meg, akivel jobb lesz a szín!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
5: Ez az utolsó!

0: Az elővételes jegyek fogynak, ne maradj le!
1: Kedvezményes napi jegyekért és bérletekért irány a szín.org.
2: Ingyen sör. Na, az nincs. Viszont minden, ami a fürdőszobád vagy a kertet felújításához kell, az igen. KS helyett X, a Stuxinál jó helyen vagy a Sfix. Stuxi otthon és kert, a Gyűjj út 7, stuxi.hu.
3: Hiányzik Szeged, amikor úton vagy?
4: A Rádió 88 appal a nyaralás alatt is veled maradt Szeged hangulata.
3: Töltsd le az ingyenes Rádió 88 applikációt, és hallgass Szeged kedvenc zenéit az odaúton, a strandon vagy hazafelé.
4: Rádió 88. Az életünk része.
5: Megérkezett!

0: 2023-as telefonszámon.
1: Már nem tanköteles, de érettségizni szeretne?
2: Jelentkezzen a Szegedi Baptista Gimnázium és Technikum osztályaiba.
1: Részletek a www.szeged.baptistaoktatás.hu-n. Beiratkozás az esti képzéseinkre szeptember végéig a Rigó utca 24/D-ben az Árkádhoz közel. Érettségi felnőtteknek akár 2 év alatt a Szegedi Baptista Gimnázium és Technikumban.
3: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginesrumfest.hu oldalon.
4: Hamarosan az ön postaládájában is ott lesz a város ingyenes heti lapja, a Szegedi Tükör. Mi történt Szegeden? Mi történt a szegediekkel a múlt héten? 12 oldal tartalmas és szórakoztató olvasnivaló.
5: Heti lapszámunkból.
6: Kovács Tamás alpolgármester augusztus 20-ai beszédében úgy fogalmazott, olyan várost kell építenünk, amely erős, amely összetart, amely büszke a múltjára, de nyitott a világra. A Szegedi Egyetem végzi a BYD gyár építésének környezetvédelmi ellenőrzéseit. Interjú Kónya Zoltán vegyésszel, a monitoring csapat vezetőjével. Tovább szépül a belváros ékszerdoboza, a Lechner tér.
4: Szegedi Tükör. A város és lakói.
7: Hello Szeged! Passzold a véred!
3: Szeptember 4-én 11 és 17 óra között véradás a Tisza Virág sportuszodában.
7: A Szegedi Sport és Fürdők és az STSZDA-k idén is együtt hív pályára egy jó ügyért.
3: Szeged Sport Egyesületei már csatlakoztak. Most te jössz! Agyvért és ezzel a passzal akár 3 embernek is segíthetsz. Szeptember 4. Tisza Virág sportuszoda.
7: Részletek szegedsport.hu.
4: Hey, megvan már az idei szín egyik legritkább cucca?
8: Azt hol lehet megvenni?
4: Sehol, mert ezt a poharat nem megveszed, ezt meg kell nyerned.
9: Itt az SKT szín nyereményjáték.
10: Játsz velünk Facebookon vagy Instagramon, és szerezd meg az egyik extra limitált SKT színfesztivál poharat.
4: Egy pohár, amit nem mindenki vihet haza.
8: De mindenki akar majd.
9: SKT. Te éld át a szint, mi hazaviszünk.
11: Ez reklám volt. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Rádió 88.
7: Ez a Hello Szeged.
8: Itt a Rádió 88, és itt van bizony a Hello Szeged vége, ami azt jelenti, hogy a munkaidőből talán a legtöbbünknél nincs már sok hátra, de ami van is, azt is tolsd a 88-szal és Csabival. Konkrétan a következő 2 órában érkezik a Lottika Mixer, és megérkezett Csabi is hatalmas lendülettel a stúdióban. Miket hoztál nekünk már a kövi 2 órára? Szia!
12: Szia Dávid, üdvözlök mindenkit! Hát egyrészt készülünk a Szegedi Ifjúsági Napokra, most már tényleg csak egy hajszál, vagy egy vastagabb hajszál választ el minket. Útinfókkal is készülök már, amennyiben egyébként van miről beszámolni. Tegnap azért volt egy-két tumultus, remélem, hogy már a kevesebb jut, de érdemes lesz ezekkel is azt hiszem tisztában lenni. Na meg rengeteg szegedi kedvenc, amelyek még itt a munkaidő végéhez megadják a lendületet, és jó kedvet csinálnak, úgyhogy hozom ezeket.
8: Nagy köszi és nagy pacsi, hogy jöttél, én pedig holnap is jelentkezem ugyanebben az idősávban. Találkozzunk akkor is, feled is, Csabi. Ciao.
7: És most vissza a Szeged kedvenc zenéjéhez.
11: Rádió 88.
7: Rádió.

0: Indul a Lottika Mixer, Szeged kedvenc zenéi, szegedi érdekességekkel keverve a Rádió 88-ban.
1: Támogatja a Lottika Optika, több mint 30 éve elkötelezetten a Zeiss minőség képviseletében.
2: Lódulunk is nyomban neki a Lottika Mixernek itt a 88-ban, számos szegedi kedvenc társaságában. Calvin Harris, Sam Smith és a Promises, tuti biztos, hogy beköszön. Sőt, többet is tesz, hiszen a friss információk után végig hallgatjuk a felvételt. Üdv a mikrofonnál, Szeri Csaba!
0: A nap ugyan este nyugovóra tér, de a városban nem áll meg az élet. Minden este 8-kor nyit Szeged legnagyobb klubja. Kapcsolódj be, és vedd fel a város esti ritmusát a Klub 88-al.
3: Check this out.
0: Ma este is 8-tól Klub 88. Az este itt kezdődik.
1: Itt kezdődik.
4: Sávlezárásra kell számítani a következő hetekben a temesvári körúton. Évek óta nő a vadbalesetek száma, és a PIK Szeged egykori klasszisa is bekerült a hírességek csarnokába. Szép napot kívánok, Nagy Ági vagyok a Rádió 88 híreivel. Sávlezárásra és sáveltolásra kell számítani a következő hetekben Új-Szegeden a temesvári körút Derkovics fasor Székely sor kereszteződésében. Folytatja a szegedi vízmű a vízvezeték rekonstrukciót, emiatt lezárják a kereszteződés jobbra kanyarodó sávját és Székely sor temesvári körút felőli középső egyenesen haladó sávját. A korlátozások a tömegközlekedést nem érintik. Balaton Krisztina, a szegedi vízmű ZRT kommunikációs vezetője hozzátette, az ivóvíz szolgáltat csak átmeneti kisebb időszakos korlátozások várhatóak.
5: Már egy ideje dolgozik a Derkovics fasoron a szegedi vízmű és vízvezetéket cserélt csőröppantásos technológiával, viszont most egy olyan üteme kezdődött a munkálatoknak, amelyhez szükség volt ennek a kereszteződésnek a forgalmának a korlátozására.
4: Giuseppe Verdi egyik legnépszerűbb művével, a La Traviata című operával indul a Szegedi Nemzeti Színház 2026-27-es évada. Barnák László főigazgató szerint a legnagyobb vidéki operatagozattal a színház életében prioritás az operajátszás. A nagyszabású produkció Koltai M. Gábor rendezésében Bodor Johanna koreográfiájával látható szeptember 25-től a Nagyszínházban a Szegedi Szimfonikus Zenekar, valamint a színház énekkara és tánckara közreműködésével. Az elmúlt hetekben az őzekpárzási időszaka miatt kellett fokozott elővigyázatossággal közlekedni, a következő hónapban pedig a szarvasok miatt nő meg a baleset veszélye az erdővel határos útszakaszokon. Tavaly több mint 7700 nagyvadat, többségükben őzet ütöttek el gépjárművel Magyarországon, 16%-kal többet, mint egy évvel korábban. A vadbalesetek többségében a gépjárműkárokat az autósoknak kell viselniük, ezért fontos, hogy ilyen esetekben megfelelő biztosítási fedezetek rendelkezzenek. És véget ért a szurkolói szavazás, a PIK Szeged egykori klasszisa is bekerült a magyar kézilabda hírességek csarnokába. A PIK Szeged világbajnoki ezüstérmes beállója Szabó Sonka László kapta a legtöbb voksot a férfi játékos kategóriában, míg a nőknél Pádár Ildikó, az edzők között pedig Laurenc László végzett az élen. Beiktatásuk vasárnap a székesfehérvári szuperkupán lesz majd.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Már megint 30 Celsiusok fölött a hőmérséklet, ugyan egy picivel, de 32-t mutat a Rádió 88 hőmérője. Mondjuk most vannak fölöttünk felhők, picit szeles is az időjárásunk, ráadásul zápor zivatar benne van a pakliban, hát kisebb eséllyel, de Szegeden és a környékén is előfordulhat hasonló. Majd látjuk, hogy egyébként tényleg bejönnek-e ezek az ígéretek és számítások. A citromsárga figyelmeztetés minden esetre érvényben van itt a megyében is. Éjszaka és hajnalban pedig 19-20 Celsiusokra lehet majd számítani.
1: Az időjárás jelentés támogatása az SSI Home Design, lakberendezés felsőfokon.
2: Különösebb fönnakadásról nem kaptunk jelzést, balesetről nem futott be információ. A 43-ason Makó és Ferenc állás között rendőri ellenőrzéssel lehet találkozni. A Tiszalajos körúton az Annak út és a Dugonics tér közötti részen, a Dugonics tér felé vezető oldalon, ugye a közösségi közlekedés járműveit nem érinti az ottani munkálat, úthibákat javítanak, aknafedlapokat helyeznek színbe, a többi járműnek viszont terelés van érvényben. Aztán vízvezeték rekonstrukciós munkálatok a Josika utcában, a Gogol utcán és a Gyertyámos utca között. közötti szakaszon is előfordulhatnak, valamint a Gyöngyúk utcában is, illetve ha minden igaz, akkor a Derkovics fasornál a Temesvári körút és a Középfasor közötti szakaszon a mai napon sávzárás, sáveltolás, erre kell és lehet számítani. Ha útinfót van, akkor pedig a segítség nagyon jól jön, 0632998888 a számunk. 2 órás tartom is a Lottika Mixer itt a 88-ban parádés szegedi kedvencekkel. Jön a Solvit, mindjárt előtte pedig Calvin Harris, Sam Smith és a Promises. Üdvén, Szeri Csaba vagyok.
0: Szeged kedvenc zenéi.
1: Nyár, Szeged, Rádió 88.
0: Az

Lehet, hogy mi is tudunk egy felejthetetlen élményt adni neked, egészen de pontosan a Rádió 88 és a Szegedi Ifjúsági Napok játéka az, ami különleges élmény lehet. A mai napon már egyébként valaki bemutatkozik, és igyekszünk neki társat találni, hiszen vártuk és várjuk továbbra is a szegedi szinglik jelentkezését. Ha egyedül vagy, mennél a színre, de nincs kivel, hadd segítsünk egy kicsit. A feladat nagyon egyszerű, a 0632998888-ra kell egy rövid bemutatkozás. Legyen egy picit azért szerintem frappáns, egészen izgalmasak jöttek egyébként el eddig. Írd meg azt is, hogy melyik nap mennél a színre, és aztán figyeld az adásunkat. Kettől péntekig, tehát mától egészen péntekig minden nap bemutatunk egy szinglit, aki társat keres, és aztán, hogyha összejön a társ találás, és mind a ketten úgy gondolják, hogy illenek egymáshoz, passzolnak egymáshoz, és egy különleges randi keretében a színen megismerkednének, akkor adjuk az egy-egy belépőt. Jöhetnek az üzenetek tehát a 0632998888-ra. Jó, szerintem egy ilyen élményt kell volna kihagyni, főleg hogyha az ember egy picit bevállalós, egy picit annak kell lenni ehhez, de azt hiszem, hogy egy remek nyárvégi kaland kerekedhet ki mindeből. Jöhetnek tehát az üzenetek, és jön Bruno Mars is, ez a fickó zseniális, az I Just Might szól.

Lisa Doja Cat és Rhee közöse a Born Again, milyen együttállás ez. Igazi kis zenei csillagok, a végeredmény pedig fülbemászó dallam volt. És ha már fülbemászó dallamok, akkor a rádió88.hu per zene oldalt is hadd ajánljam a figyelmedbe. A zenei tesztünkben újabb 20 dal részlet van, és ezeket tudod értékelni. Van itt egyébként Shakira dal, a legújabb, a Die Die. Kíváncsiak vagyunk, hogy tényleg igazi szegedi kedvence, de a The Rasmus Idi Shadows-át is idézzük, vagy Ákos Igazán című dalát, de az abban Mamma Mia-ja is szerepel a listán. Úgyhogy magyar és külföldi dalok, akár újabbak, akár korábbiak, igaz, egy kis vegyes felvágott ez, nagyon kíváncsiak vagyunk az eredményre, amely egyébként hát, tulajdonképpen már a ma estében mondhatni, hogy meg lesz. Estig azért még be lehet csatlakozni a kitöltők sorába. Azért érdemes, mert hogy a páros belépünk a budapesti 101 hang Depeche Mode Special Tribute koncertre megint csak adott. Úgyhogy ez a nyeremény már egyébként a holnap reggelben gazdára talál, viszont még gyorsan íziben be lehet csatlakozni a kitöltők sorába. Olivia Dean pedig jön egy vagány dallal, So Easy, ez a felvételének a címe, az elmúlt évből idézzük ezt a slágert.

0: David Guetta és Sia egyik, szerintem egyébként az egyik legmenőbb dala, She Wolf az előző percekben itt a 88-ban. Egy hét múlva ilyenkorra reggelt már Gedzó és Dani kezdik meg, ugyanis vadonatúj reggeli műsorral készülünk szeptember 1-én Gedzó meg a Dani címmel. Gedzó és Szabó Dani térnek vissza a Rádió 88 kötelékébe, 6-tól 9 óráig lehet majd velük találkozni a reggeli sávban. Minden hétköznap ők indítják humorral, szórakoztatással és remek szegedi kedvencekkel a napunkat. Itt a 88-ban pedig vannak akár közelebbi programötleteim is.
1: A Rádió 88 ajánlja.
0: Például a mai napon a szegedi nagyáruháznál a második egészségnapot hívják életre, 13 és 17 óra között akár boldogság akadálypályával, játékos és kreatív formában tanítják meg egyébként az óvodásoknak az alapvető emberi értékeket mindebbe, de különféle fogászati szűrések, látásvizsgálat, masszázs, véradás szintén szerepel a programban. Emellett pedig a Klub 88 este 8 órától DJ Corvinnal a kedben, aztán 10 órától 11-ig DJ Robin veszi majd át a lemezlejátszó mögötti területet. A szegedi belvárosi mozi Zsigmond Vilmos termében este a Csak egy éjszaka, a Csőke József teremben Jason Statham új filmje a Zendülés a vásznon, a Balázs Béla teremben pedig az új Pókember filmet lehet elcsípni, a Cinema Cityben pedig este a Jégrémes című film, a Dínos, az Oak Street vége lesz a vásznon, és a Borzongásra vágyok az Insidus új részét, a Köztünk járnak című horrort is elcsíphetik.
2: A program ajánló támogatója Horváth Szekker, a Bádog termékek boltja.
3: Szegeden tényleg sétáltak flamingók?
4: Micsoda?
5: Vagy ezt most találtuk ki?
2: Pont erről szól a megújult I Love Szeged játék.
5: Három szegedi sztori, egy kamu. Találd ki melyik?
3: És nyerd meg a Trécselő kávézó és cukrászda páros meghívását.
5: I Love Szeged játék hétköznap délelőtt a Hello Szegedben.
2: Támogatja a Trécselő kávézó és cukrászda. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
6: Színbelépő. Megvan. Csajok, pasik, haverok. Megvannak. Buli. Na-na. Kocsi kulcs. Na, az maradjon otthon. Mi elviszünk a buliba, és haza is viszünk. SKT. Te bulizol, mi vezetünk.
3: Nyaralás közben ne a zenékkel bajlódj.
5: Indítsd el a Rádió 88 appot, és már szólnak is Szeged kedvenc zenéi.
2: Úton, vízparton, pihenés közben veled marad a szegedi hangulat.
5: Töltsd le az ingyenes Rádió 88 applikációt. Rádió 88.
3: Az életünk része.
7: Mi a fenének fizetsz azért, hogy eladd az ingatlanod? Investpep.hu. Itt térképen látszik, nem csak kisbetűsben. Ingyen van, oda csapsz és kész. Tedd föl most, aztán nézd, hogy csörög a telefon. Investpep.hu. Ne legyél már balek!
8: Radír, füzetek, uzsonnás doboz. Mi kellhet még az iskola kezdésre? Megvan! 10% kedvezmény az Osantól. Ráadásul itt mindent egy helyen megtalálsz, ami a suli kezdéshez kell. Keresd a kupont az aktuális Osan akciós újságban. Irány az Osan! Spórolj okosan!
9: Ez az utolsó vissza.

0: Az elővételes jegyek fogynak, ne maradj le!
1: Kedvezményes napi jegyekért és bérletekért irány a szín.org.
2: Új ajtó, új ablak kell, akkor van egy jó hírünk. A Szatymazi utcai Bodrogi Bau megújult nyilászáró bemutató termében élőben nézheted meg a kínálatot. És ha előtetőt keresel, abból is nagy választék vár, ráadásul készletről azonnal. Keresd a Bodrogi építési és barkácsáruház új nyilászáró bemutató termét Szegeden, a Szatymazi utcában. Újházbodrogi.hu.
3: Az augusztusi melegben frissítsd magad a Campus Beer & More-ban. A borsodi sörkorsója 590, a Staropremeni 690 forint. Ráadásul a pizzák és a hamburgerek most 2+1 akcióban. Hűsítő italok, finom falatok, jó hangulat. Campus Beer & More. Szeged, Vitéz utca 24. Campus. A hely, ahol jó lenni.
4: Hey, megvan már az idei szín egyik legritkább cucca?
5: Azt hol lehet megvenni?
4: Sehol, mert ezt a poharat nem megveszed, ezt meg kell nyerned.
6: Itt az SKT szín nyereményjáték.
1: Játsz velünk Facebookon vagy Instagramon, és szerezd meg az egyik extra limitált SKT színfesztivál poharat.
4: Egy pohár, amit nem mindenki vihet haza.
5: De mindenki akar majd.
6: SKT. Te éld át a szint, mi hazaviszünk.
2: Állami ösztöndíjas felvételi. A Gál Ferenc Egyetem Szegedi Teológiai Karán augusztus 28-áig még lehetséges. Teológus, hittanár, nevelőtanár, katekéta lelkipásztori munkatárs alap, osztatlan és mesterképzésekkel.
1: A Szegedi Domtér téged is vár.
2: Jelentkezés www.gfe.hu.
0: Ez reklám volt. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És most vissza a Szeged kedvenc zenéjéhez.
0: Rádió 88.

0: Itt egy újabb dal, amelyet a Rádió 88 hallgatói az életünk zenéi közé választottak.
1: Online zenei best a Rádió 88.hu-n. Rádió 88.
0: Az életünk része.
1: Az életünk része. Hiába.

0: Diaz és Menta a Méreg című közös dalukkal. Ők most újra egymásra találtak, és volt több dal is, amit közösen összehoztak. Fülbemászóak lettek egyébként, az imént is, úgy hiszem pont erre egy példa. A 88-ban pedig meg nem állunk, a Lottika Mixerben újabb szegedi kedvencek érkeznek, mondjuk legyen Alex Warren és a Fever Dream. Csiribá, mindjárt teljes hosszában itt is a dal a 88-ban.
1: Lottika Mixer a Rádió 88-ban. Szeged kedvenc zenéi, szegedi érdekességekkel keverve.
2: Támogatja Lottika Optika, több mint 30 éve elkötelezett a nagy Zeiss minőség képviseletében.
3: A munkának vége. Indulsz haza. Érzed, hogy valami hiányzik.
4: Biztonsági öv, és...
3: Rádió 88, az életünk része. Na ez az! Let's go!
2: Szeged délutánra leteszi a lantot, de a Rádió 88 ekkor zendít rá igazán.
5: Menjünk együtt! Segítek a szegedi közlekedésben, és könnyeddé teszem az utad Szeged kedvenc zenéivel.
3: Lucky Let's Go Bálint K. Gergővel délután 4-től a Rádió 88-ban.
2: Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
3: Ne feledd délután hazafelé mit kapcsolj. Biztonsági öv és...
2: Rádió 88. Az életünk része.
6: Ruzsa Magdi lép fel a Bastille helyett a színen. Megműtötték a Gripen baleset pilótáját, és rejtélyes római kori épületre bukkantak az Óbudai Szesz gyár területén. Szép napot kívánok, Nagy Ági vagyok a Rádió 88 híreivel. Ruzsa Magdi lép fel a Bastille helyett a Coca-Cola színfesztiválon. A brit együttes a fesztivál első napján érkezett volna Szegedre, viszont a frontember hangszál problémája miatt végül lemondták a fellépést. Kolonics Erika főszervező elmondta, az általános szerződési feltételek szerint a programváltozás jogát fenntartják, de aki visszaváltaná a napi jegyét, e-mailben keresheti a fesztivál szervezőit az info@szín.org címen.
7: Nagyon-nagyon sajnálom a Bastille-nak a lemondását, és jobbulást kívánok én személy szerint is az énekesnek, de Ruzsa Magdi lesz helyette, akit nagyon szeret a szegedi közönség. Azt gondolom, hogy kicsit hangulatában illeni fog a szerdai napba, és azt gondolom, hogy Magdi egy fergeteges koncerttel próbálja felettetni velünk ezt a lemondást.
6: Karbantartási munkálatok miatt augusztus 31-től módosul a vonatok menetrendje a Szolnok-Szentes-Hódmezővásárhely vasútvonalon. A MÁV csoport kéri az utazókat, hogy indulás előtt tájékozódjanak a megváltozott indulási időpontokról. Az utazás megtervezéséhez és a pontos menetrendek ellenőrzéséhez ajánlják mobil alkalmazáson a MÁV Plus applikációt, vagy a weboldalukon a vágányzár menüpontot. Megműtötték a vadászrepülő baleset pilótáját, a beavatkozás sikeres volt, a pilóta teljes felépülése várható. Az Északpesti Centrum Kórház Honvéd Kórház korábbi tájékoztatása szerint a Gripen vadászgép pilótája a katapultálás során gerincsérülést szenvedett, emiatt kellett megműteni. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter Facebook oldalán számolt be arról, hogy megműtötték a pilótát.
8: A műtét sikeres volt, teljes felépülés várható. Köszönöm mindenkinek, aki szurkolt a pilótánknak. Reméljük minél hamarabb valóban helyre jön és vissza tud ülni a gépbe. Neki ez a legnagyobb kívánsága, nekünk sem lehet más.
6: És végül korábban Mitras szentély, most pedig egy meghökkentő méretű, egyelőre rejtélyes funkciójú épület romjai kerültek elő az Óbudai Szesz gyár területén. A felszínre került maradványok azért is rendkívül különlegesek, mert a falak egyes szakaszai embermagasságban megmaradtak, és még az eredeti római fúgavakolat is jól megfigyelhető rajtuk. A régészek dolgát nehezíti, hogy sem hazai, sem nemzetközi párhuzamot nem ismernek az építményre. Kezdetben erődre gyanakodtak, ám ezt a felvetést gyengíti, hogy a falak mindössze 65 cm vastagok.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: 32 Celsiusokat mutat továbbra is a hőmérőnk, picit olyan füllett idő van, ahogy most kisétáltam, lehet, hogy lesz ebből valami. Majd látjuk, futó zápor zivatar előfordulhat, hogy erre fut-e felénk. Nem tudom, nem nagyon szokott, de hát ha ez most másként lesz, ami biztos, hogy felhőből egyébként nem lesz hiány, aztán a holnapi napunkban több napsütésre és 30 Celsiusokra számíthatunk.
2: Támogatja az mvstore.hu munkavédelmi szaküzletés webshop. Dolgozz minőségben, biztonságban.
0: Balesetről nincs tudomásunk, trafipaxos ellenőrzésről sem jött jelzés, viszont a Szegedi Vízmű ZRT vízvezeték rekonstrukciós munkálatokat végez. Ugye a Derkovics fasornál van ilyen, viszont most jön a munkálatok második üteme, ennek okán a Temesvári körút Derkovics fasor Székelysor kereszteződésben lehet sávzárásra, meg sáveltolásra számítani. Emellett a Jusika utcában a Gogol utca és a Gyertyámos utca között még mindig tartanak a munkálatok, a Gyöngyúk utcában is hasonló a helyzet, és lezárások meg elkerítések a Sándorfalvi úton is vannak a kifelé tartó részen. Érdemes ezzel is számolni, és ha van útinformációd, na bizony, az is jöhet 0632998888 a számunk.
2: Támogatta a Vásárhelyi Pepperoni Pizzéria és Biliárdbár.
0: Ez a 88 bizony, benne pedig jönnek a kedvencek a Lottika Mixerben. Alex Horndalát ígértem, hát tessék! Itt a Fever Dream, üdv a mikrofonnál, Szeri Csaba!
3: Szeged kedvenc zenéi!
2: Nyár! Szeged! Rádió 88!

0: jut eszedbe a szegedi nyárról?
1: Tiszapart.
2: Közös meccsnézés a haverokkal.
3: Kerti parti.
4: Minden nyári élményhez van egy dalunk.
0: Nyár, Szeged, Rádió 88. Az életünk része.
4: Az életünk része.

Rádió Cruz Florida és a Hangover az előző percekben itt a 88-ban, a keddünkben, ahol ajánlom figyelmedbe a Rádió 88 zenei tesztjét, ezt még easyben is gyorsan ki lehet tölteni a mai napon, már amennyiben persze a Depeche Mode Special Tribute koncertre a fővárosban nyernél egy páros belépőt, holnap reggel már sorsolás, ma délután viszont megismerkedünk valakivel, aki már jelentkezett a Singli 88 játékunkra. Egy izgalmas dologról van szó, Szeged környéki szinglik jelentkezését várjuk, akik nem mennének egyedül a színre, de mégiscsak ott lennének, viszont nincs kivel. Na ebben segítünk, jó? Szingliket hozunk össze a szegedi ifjúsági napokra, bemutatkozó SMS, ezzel kezdünk a 0630 299 88 88-ra, várjuk ezeket, rövid bemutatkozás, legyen frappány, szerintem az úgy vagány, másrészt pedig azt is fontos beleírni az üzenetbe, hogy melyik az a nap, amikor a szegedi ifjúsági napokon részt vennél. Ez a feladat, utána pedig minden nap megismerkedünk majd egy-egy szinglivel, ma már egyébként erre lehet számítani, utána pedig, hogyha találunk mellépárt, szimpatikusak egymásnak, mind a kettőjüket meglepjük egy-egy belépővel az adott napra a színre, aztán a többi már abszolút de rajtuk múlik. A jelentkező üzenetek, a bemutatkozások a 0630 299 88 88-ra jöhetnek, Lil Nas X, pedig Billy Ray Cyrus-szal itt az Old Town Road már is a 88-ban. Yeah!

0: Katy Perry és a Part of Me a Rádió 88-ban. Eszembe jutott egy találós kérdés, mi a közös Katy Perryben és a Bastille-ban? Hát egyik sem lesz ott a szegedi ifjúsági napokon, ugye jött a hír a csapat házatájáról, és kapcsán az elmúlt időszakban Rúzsa Magdi énekel majd abban az időben és azon a színpadon. Hát egy fránya hangszálbetegség az, ami ha minden igaz keresztül húzta a számításokat. Szóval Bastille koncertet a Tiszaparton nem hoz a holnap, de van olyan dolog, amit igen.
1: Rádió 88. Mit hoz a holnap? Minden, ami rád vár Szegeden.
0: Tiszaparti felbojdulást egészen biztosan hoz majd a holnapi napunk. Egyébként augusztus 26-a lesz, hát naná, hogy lesznek névnaposok is. Az Izsók és Natáliáknak kell vigyázni a fülükre, de a Zamfirák, Szellőkék, Riták és Natalik is ünnepelnek meg a Margitok, hogyha esetleg. Emellett a holnapi napunk talán kevesebb felhőt tartogat, több napsütést ígérnek, viszont kevesebb Celsiusokot. Furcsa anomália, de nagyjából 30 Celsiusokos csúcsra lehet számítani. És persze a Café 88 még a holnapi napon is jelentkezik Marcival és Rolival.
1: Rádió 88. Mit hoz a holnap? Támogatta az Intellomitra Kft. Legyen otthonod okosan napra kész.

0: Spyro és a Material Lover, egy kis időutazás az énekesnővel itt a 88-ban, ahol vannak programötleteim, hát tálalom is őket.
1: A Rádió 88 ajánlja.
0: A Klub 88-al ma is jön a bulikázós este, 8 órától lehet rá számítani, és DJ Corvin lesz az, aki a lemez lejátszókat majd egyébként birtokba veszi. Emellett a második egészségnap a Szegedi Nagyáruháznál tart, 17 óráig különféle kis programokkal, a Boldogság akadálypályával is várják a kicsiket, de maga a program egyébként aztán a különféle mérésekkel, szűrésekkel 18 óráig vehető igénybe is tart. Aztán ott a szerda, amely szerdai nap egyébként a Hungiban stand-up comedy tartogat Orosz Gyurival, Magyeddel és Pácz Vikivel. A Püspöki Székházban jazzzenére lehet a Dobkerti zenés esték keretében számítani. Na és jön a Szegedi Ifjúsági Napok. A szerdai napban Rúzsa Magdival, Molnár Tamással, Manuellel, a Halott Pénzzel, a Honeybeast-tel, a Bruno Espakkal, K. Kevinnel, a Valmárral, a Bohémian Betyárszal, de például a Depresszió vagy Cutorék és a Belmondo Akusztik is ott lesz. A Túlpart Fest a Vizen címmel pedig Punk nap lesz a Rakpart 62-nél. Szintén holnap.
2: A programajánló támogatója a Stüsszi Vadász étterem és Illés Hotel.
3: Napközben is dolgozol.
4: Mi is?
2: Azon, hogy neked jobb legyen.
5: Semmi kedvem nincs a munkához. A viszonyom hiába van meg. Ma szervezettem nem kívánja.
6: Na gyerünk mindenki!
7: Hello Szeged, a te legjobb kollégáddal, Bürgés Dáviddal és Szeged kedvenc zenéivel.
8: Amikor már a második kávé sem segít, akkor érkezem. Gyors, rövid és hasznos infókkal várlak a hétköznapokon.
2: Hello Szeged, hétköznap 10-től 2-ig a Rádió 88-ban. Támogatja az investmeg.hu a térképes ingatlan hirdetési oldal.
7: Rádió 88, az életünk része.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
9: Bőrönd. Naptej, napszemüveg
7: és a Rádió 88. Tösd le az ingyenes Rádió 88 applikációt és vidd magaddal Szeged kedvenc zenéit a nyaralásra is.
9: Strandon, úton, pihenés közben legyen veled a Rádió 88 és Szeged hangulata.
10: A lakásavató, a kerti partik, a családi vacsorák, átvirasztott éjszakák és az első kéznyomok a falon. Egy otthon nem csak négy fal, hanem emlékek, történetek, egy életrésze. Ha eljött az idő tovább lépni, nem mindegy, hogy ki vesz részt ebben a folyamatban. Bízd az eladást olyanokra, akik nem csak értenek hozzá, de érzik is, ami történik veled. A te otthonod, a mi szenvedélyünk. Art Home Ingatlan. www.arthomeingatlan.hu.
11: Feltettem az iPhone-omat eladásra. Még csak 32-en kérdezték meg, hogy megvan-e még.
12: Ne tölts heteket hirdetéssel és alkudozással. Az Apple Klinika megvásárolja használt iPhone-odat és segít megtalálni a következő készülékedet is. Apple Klinika. Szeged, Jósika utca 4.
13: Eleged van abból, hogy egyre többet fizetsz az internet és TV szolgáltatásokért? A Netsurfnél most átlátható fix havi díjak várnak, ráadásul még 2024-es árakon.
14: Ha internetet és tévét is választasz, ezekből az árakból még további kedvezményt is kapsz.
13: A cégeket pedig egyedi és különleges árajánlatokkal várjuk. Részletek?
14: Netsurf.hu.
15: A mozgás szabadsága felbecsülhetetlen érték. A Medipersdál nyári protézis programjában most 15% kedvezményt biztosítunk a csípő, térd és váll protézis beültetések műtéti és ápolási díjából. Készüljön az őszre, foglaljon időpontot 2026. augusztus 31-éig, és használja ki kedvezményünket. Medipersdál Clinics Szeged. A kedvezmény feltételeiről tájékozódjon a medipersdál.hu oldalon, vagy hívja a plusz 3662 998 350-es telefonszámot.
16: Napelem, energiatárolás, hőszivattyú, mindent egy kézben. Solar Construct Kft. A fenntartható mindennapokért. www.solarconstruct.hu.
17: Radír, füzetek, uzsonnás doboz. Mi kellhet még az iskola kezdésre? Megvan! 10% kedvezmény az Osantól. Ráadásul itt mindent egy helyen megtalálsz, ami a suli kezdéshez kell. Keresd a kupont az aktuális Osan akciós újságban. Irány az Osan! Spórolj okosan!
18: Figyelem! A Europe Face modellügynökség ingyenes casting napot hirdet Szegeden augusztus 31-én. Legyél te is a Europe Face modellje. 13 éves kortól várjuk fiúk és lányok jelentkezését az info@europefacet.com e-mail címre.
19: Szeptember 4-én szombaton már 11. alkalommal úsznak a kacsák a Tiszán. Startolj te is az Azera Investments Rotary jótékonysági gumikacsa versenyen. Támogatójegy megváltásával te is megnyerheted a 150 ajándék egyikét. A fődíj egy Xbox. Keresd standunkat szeptember 4-éig az Árkád Szeged földszintjén, a Csillagautós iskola ügyfélszolgálatán, vagy a rendezvény napján a verseny kezdetéig 14 óráig a partfürdő. További részletek rotarikacsaverseny.hu.
3: Hamarosan az Önposta ládájában is ott lesz a város ingyenes heti lapja, a Szegedi Tükör. Mi történt Szegeden? Mi történt a szegediekkel a múlt héten? 12 oldal tartalmas és szórakoztató olvasnivaló.
4: Heti lapszámunkból.
6: Kovács Tamás alpolgármester augusztus 20-ai beszédében úgy fogalmazott, olyan várost kell építenünk, amely erős, amely összetart, amely büszke a múltjára, de nyitott a világra. A Szegedi Egyetem végzi a BYD gyár építésének környezetvédelmi ellenőrzéseit. Interjú Kónya Zoltán vegyész, a monitoring csapat vezetőjével. Tovább szépül a belváros ékszerdoboza, a Lechner tér.
3: Szegedi Tükör. A város és lakói.
20: Most éri meg igazán stílusosan bevásárolni. Szezonvégi akció a Klasszik férfi divatnál. Egy termék 30, 2, 40, 3 vagy több, akár 50% kedvezmény. Csapd le rá szeptember 15-éig. Klasszik férfi divat. Szeged, Somogyi utca 17.
21: Korszerűsítse otthonát a Z-ablakkal. Prémium kömmerling nyílászárók, garázskapuk és modern árnyékolás technika. Egyedi méretben, bontással, beépítéssel, garanciális szervizzel. Ingyenes felmérés és árajánlat z-ablak.hu.
22: A következő nagy üzleti lépés egy jó helyszínnel kezdődik. Tervezd meg a Novotel Szegedben. Konferencia, workshop, tréning vagy üzleti találkozó. Modern rendezvénytermeinkkel, rugalmas megoldásokkal és teljes körű catering szolgáltatással. Minden adott a sikeres eseményhez. Novotel Szeged, ahol a jó ötletekből nagy dolgok születnek. Részletek novotelszeged.hu.
23: Ez reklám volt. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
24: Rádió 88. Lottika Optika Mixer.
0: Rádió 88 az életünk része, benne pedig a Lottika Mixer oda is ért a végéhez. Jön, aminek jönnie kell, a Lucky Let's Go Bálint K. Gergővel, aki már itt van velem szembe, és akinek, ha minden igaz, szegedi ifjúsági napok belépő van a kezében. Hello Gergő, hát hogy ittyeg a fityeg?
25: Szia Csabi, gyakorlatilag egy szín napi egy fityeg itt. Na, vannak azért feltételeim, hiszen az alapvető cél az, hogy párját keresse az a szerencsésünk, akit el tudunk majd vinni így a fesztivál holnapi napjára. Most kell jelentkezni, most már erre több lehetőség nem lesz. Pár mondatban írj magadról, ez a kérés, és utána természetesen keresünk a szerencsés jelölt mellé egy másik szintén magányos szívet, és ők majd így együtt fesztiválozhatnak. Szerintem ez egyébként egy nagyon jó lehetőség azoknak, akik egyébként is kicsit magányosnak gondolják így a nyár végét, és hát a színjegy az mégiscsak színjegy. Holnapra szól, és most érdemes SMS üzenetben akár megírni, hogy mi a legfontosabb, amit elmondanánk magunkra egy bemutatkozáson, és utána könnyen lehet, hogy a szerdai napon találjuk már magunkat.
0: Hát engem egyébként megfogtál ezzel. A probléma annyi, hogy a felesége nem tudom, mit szólna hozzá, úgyhogy én azt hiszem kimaradok a nevezők sorából, de az ötlet nagyon tetszik.
25: Hát elhajlik ez a karszalag, hogy nézem, de hogyha nincs ilyen engedélyed, akkor sajnálom, ez az ajánlat nem neked szólt.
0: Köszönöm szépen, és azt is, hogy jöttél, jó műsort neked.
25: Köszi.
0: Én pedig köszönöm a megtisztelő figyelmet, ez volt a Lottika Mixer a mai napra, holnap találkozunk, Szeri Csaba búcsúzik, minden jót, visszhall! Lére,

0: Indul a Lucky Let's Go a Rádió 88-ban.
1: Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
2: Egyedül lét ellen, meg annyi kedvencünk zenét hallhatod itt a 88-ban. My Smith-i annyitány, mindjárt a hírek után. A kicsit borongósabb időt kompenzálja mindjárt jó kedvével. My Smith és jön a Stargazing a hírek után.
3: Dani,
4: Kedzo, szerinted ezek átgondolták ezt?
3: Nem mindegy, újra együtt leszünk. Hát nem hiányoztam.
4: De, csak azt hittem már elmúlt.
5: Gedzó meg a Dani újra együtt.
6: Őszintén, humorral, Szegedről.
5: Gedzó meg a Dani szeptember 1-től minden hétköznap reggel 6-tól 9-ig a Rádió 88-ban.
1: Támogatja a csúcsminőségű karbolett hőszigetelés szegedi gyártótól.
7: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Már a vacsorán jár az eszed. Rendelj a Luckyból. www.luckypizzeria.hu.
8: Állami ösztöndíjas felvételi. A Gál Ferenc Egyetem Szegedi Teológiai Karán augusztus 28-áig még lehetséges. Teológus, hittanár, nevelőtanár, katekéta lelkipásztori munkatárs alap, osztatlan és mesterképzésekkel.
9: A Szegedi Domtér téged is vár.
8: Jelentkezés www.gfe.hu.
10: Ez az utolsó.

0: Az elővételes jegyek fogynak, ne maradj le!
1: Kedvezményes napi jegyekért és bérletekért irány a szín.org.
2: Rendkívüli Volkswagen ajánlatok a Porsche Szegednél. Most a Polo már 5 millió 980 ezer, a T-Cross 6 millió 990 ezer, a Golf 8 millió 990 ezer, a T-Roc pedig 9 millió 490 ezer forinttól elérhető. Nézze meg őket személyesen, és válassza ki az önnek valót. Porsche Szeged. Szeged, Sálosi utca 11.
3: Hello Szeged, passzold a véred!
4: Szeptember 4-én 11 és 17 óra között véradás a Tisza Virág sportuszodában.
3: A Szegedi Sport és Fürdők és az STSZDA-k idén is együtt hív pályára egy jó ügyért.
4: Szeged Sport Egyesületei már csatlakoztak. Most te jössz! Agyvért és ezzel a passzal akár 3 embernek is segíthetsz. Szeptember 4. Tisza Virág sportuszoda.
3: Részletek szegedsport.hu.
5: Színbelépő? Megvan. Csajok? Pasik? Haverok? Megvannak. Buli? Na-na! Kocsikulcs? Na, az maradjon otthon. Mi elviszünk a buliba és haza is viszünk. SKT. Te bulizol, mi vezetünk.
6: Ez reklám volt.
7: Idén is igényelhetnek karácsonyi csomagot a rászorulók. 1000 milliárdos vagyonokat sikerült visszaszerezni a magyar államnak, és rejtélyes alkalmazás tűnt fel az androidos mobilokon. Szép napot kívánok, Nagy Ági vagyok a Rádió 88 híreivel. Idén is igényelhetnek karácsonyi csomagot a szegedi rászorulók. Az önkormányzat összesen 6100 családot támogat a tartós élelmiszereket tartalmazó csomagokkal, ez csak nem 20%-kal több, mint tavaly. A pályázatokat augusztus 31 és szeptember 28-a között lehet levélben és online beadni. Binszki József, várospolitikai alpolgármester hozzátette, családonként egy fő igényelheti a csomagokat, amit rászorultsági alapon ítélnek majd meg a pályázóknak.
8: Gyakorlatilag rászorultsági elven pályázhatnak azok, akik települési támogatásban részesülnek, vagy gyermekvédelmi kedvezményben. Most ide tartozik a lakbértámogatás, a rezsitámogatás, gyógyszertámogatás, hátralékcsökkentési támogatás, átmeneti vagy temetési segít. Jogot nyer a pályázatra abban az esetben, ha szegedi lakos vagy szegedi tartózkodási helyen rendelkezik.
7: Több mint 70

0: Két hónapon át várta a közönséget. A két helyszínen összesen 31 estét rendeztek, ezek közül 20 alkalommal telt ház előtt játszottak. A látogatottsági adatok szerint továbbra is a musicalek és a nagyszabású látványprodukciók vonzották a legtöbb nézőt. A látogatók harmada szegedi volt, a közönség további része a régióból, az ország távolabbi területeiről, illetve külföldről érkezett. Már most 1000 milliárdos vagyonokat sikerült visszaszerezni a magyar államnak és ezzel a magyar embereknek, és még csak most kezdi meg működését a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, írta Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán. A kormányfő a bejegyzéséhez feltöltött videóban arról beszélt, hogy lépésről lépésre halad a vállalt vagyonvisszaszerzés folyamata, amely a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal működése előtt is konkrét, látható eredményekkel jár.
1: A kormány már több mint 20 súlyos ügyben tett feljelentést az előző rendszer közpénz felhasználásával kapcsolatban, és folyamatosan zajlanak az átvilágítások a minisztériumokban. A feljelentéssel érintett összeg már meghaladja az 1700 milliárd forintot.
0: És végül a napokban egy ismeretlen alkalmazás frissítése bukkant fel jó néhány Android felhasználó számára a Google Play áruházban. Az Android Pulse nevű app azért borzolja a kedélyeket leginkább, mert nincs ikonja, és csak egy fehér négyzetet látni, amikor lekoppintjuk. A megnyithatatlan app azonban a hivatalos információk szerint az Android operációs rendszer és a telepített applikációk szoftveres diagnosztikáját segíti.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: A megnyithatatlan app után pedig itt a megfejthetetlen szegedi időjárás. Felhős az ég jelenleg, és szorványos záporzivatar előfordulhat majd a délutáni kora esti órákban. A következő két éjszaka igencsak alacsony lesz a hőmérséklet, 16 fok körüli értékekre számíthatunk. Holnap pedig a kezdeti felhős és esetlegesen szintén kisebb esőt tartogató idő után azért egyre több napsütés is valószínű, és a szerda délután 32 fokot ígér majd. Jó idő vár a következő napokban a fesztiválozókra, bár az éjszakai hajnali órákban elkél majd a vastagabb ruházat, azonban például rossz időjárás, eső nem nehézíti az önfelett szórakozást az eddigi előrejelzések alapján. Mi a helyzet a hazautunkkal? Várom a közlekedési értesüléseidet. Hívhatod is SMS számunkat 0630 299 88 88. Rendőrök figyelik a közlekedőket az M43-ason a Tisza híd után. Az Algyői úton hosszabb kocsisor alakult már most ki a lámpánál, de a Kiskörúton is számítani kell lassulásra, illetve ott ugye forgalmi korlátozás is várja. A Kálvin tér felől érkezőket nem tudunk ugyanis tovább haladni a Kossuth-Lajos-Sugárúti csomópont után a kettős körforgalmak felé a Kiskörúton az Akna fedlap javítási munkálatok miatt. Ez a héten adja még fel a leckét azoknak, akik a belváros ezen részén közlekednének autóval, Sándorfalva határában pedig ott vannak a rendőrök.
2: A közlekedési információk támogatója, a Pannon Bentil, a szellőzés és légtechnika szakértője.
3: Nálunk pedig itt az a jó kedv, ami vagy megtalált ma munka közben, vagy nem, de a 88-ban a felhőtlen pillanatokról most My Smith gondoskodik.
4: Szeged, kedvenc zenéi.
2: Nyár,
4: Szeged,
2: Rádió 88.
4: Az életünk része.

27 éve, amikor ez a dal megjelent, akkor még nem jelentett problémát, hogy egész éjszakát akár végigugrálni, és el sem hittem, hogy ez a ránctalanító krém téma, ez valaha aktuális kérdéskör lehet, de hát időközben eltelt néhány év, és hát az évek azért persze, lévén, hogy társas ember, és társas, ezért nagyon jó, hogyha megfelelő társaságban telnek ezek az élmények. Itt van most például a Szegedi Ifjúsági Napok, amire egy napi jegyet tud szerezni most itt a Lucky Let's Go-ban. Az elmúlt napokban is vártuk már a nevezéseket olyan hallgatóinktól, akik jelen pillanatban egyedül vannak. Magányosak, nincs párjuk, de szívesen ismerkednének és nyitottak mondjuk egy számukra elsőre ismeretlennel egy közös koncertélményre a szín adott napján. Ez lehet persze bármelyik napja a fesztiválnak, elsődlegesen azonban most, hogyha holnap kapható vagy egy ilyen kalandra, akkor küldd el magadról a legfontosabb tudnivalókat, amit érdemes lehet tudnia mindannak, aki...

0: Bányai terén pedig fontos azt tudni, hogy jelentősebb forgalom vár a Kossuth-Lajos sugárút belvárosi szakaszán, a Somogyi utcán is élénkebb jelen pillanatban a forgalom, és meghatározó az autósor az Algyői úton befelé Szeged irányában. Jó utat kívánok!
1: A Dugó figyelő támogatója, a Hattyús Dentál, a fogpótlások és az őszinte mosolyok szakértője.

0: Itt egy újabb dal, amelyet a Rádió 88 hallgatói az életünk zenéi közé választottak.
1: Online zenei teszt a Rádió 88.hu. Rádió 88.
0: Az életünk része.

0: Sokunknál lehetett munka közben aktív a túlélő üzemmód, viszont most már lehet, hogy ebből átkapcsolhattunk, ugye a 8 óra pihenés, vagy 8 óra szórakozás. Talán ez a rész érkezett el a legtöbbünknél, miközben persze a délutáni és kora esti műszakok is már azért pörögnek és beindultak. A Lucky Let's Go emellé, ezek mellé pedig mindjárt Megyi Uza és Dermot Kennedy közösét is hozza Szeged kedvenc zenéi közül. Fő témánk pedig a közlekedés, és most is érdemes a belvárosban egy kicsit hosszabb torlódásra számítani, hogyha a kiskörúton haladnánk, főként ugye a kettős körforgalmak irányából tudjuk ezt most kivitelezni az Annak út felé, a másik irány lezárva, de a Dugonics tér környékén is élénk a forgalom, és például a Huszár Mátyás rakpart felé is többen kanyarodnak most ezekben a percekben. Jelentősebb kocsisor gyűlt össze a város forgalmi térképe szerint a 47-es számú főúton is, Szeged belvárosa felé tartva.
1: Támogatta a Prima Klinik Egészségközpont, gyógyítás gondoskodó odafigyeléssel.
2: A Rádió 88 ajánlja.
0: Csak úgy ömlenek majd ránk a programok hamarosan, addig azonban még hazafelé benézhetünk például ma a Szeged Nagyáruház második egészségnapra, hiszen ott 6-ig tartanak a különböző látnivalók, és például az egészség megőrzéshez kapcsolódó programok. Csak egy éjszaka, ez a Cinema City kínálatában 19.45-től vár, és a Pókember vadonatúj nap is várja azokat, akik mondjuk nem félnek a pókoktól, 18.45-től, vagy pedig 20 órától ma a plázában. A belvárosi moziból pedig hagy ajánljam, például az Insidious, azaz a Köztünk járnak című filmet 18.30-tól, vagy 20:30-tól a Zendülés is látható, jó szórakozást!
1: A programajánló támogatója a Sercegő Pizzéria. Az ízek összekötnek minket. Túl vagy az ebéden? Jó lesne egy icipici lazulás.
2: Lottika Mixer. Szeged kedvenc zenéi, szegedi érdekességekkel.
1: Szépen keverve, nem sietősen.
2: Lottika Mixer Szeri Csabával hétköznap 2-től 4-ig a Rádió 88-ban.
1: Támogatja Lottika Optika, több mint 30 éve elkötelezetten a Zeiss minőség képviseletében.
2: Rádió 88, az életünk része.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Hiányzik Szeged, amikor úton vagy?
3: A Rádió 88 appal a nyaralás alatt is veled marad Szeged hangulata.
2: Töltsd le az ingyenes Rádió 88 applikációt, és hallgass Szeged kedvenc zenéit az odaúton, a strandon vagy hazafelé.
3: Rádió 88.
1: Az életünk része.
2: Szeged legfinomabb helyben sütött kemencés lepényeit keresed? Megtaláltad! Irány a Lucky Pizzeria! Kóstold meg a főnök lepényt, vagy mindenki kedvencét, a világbajnok gyrosz pizzánkat! Látogass el hozzánk a Kávária tér 32 szám alá, vagy rendelj online a luckypizzeria.hu oldalon.
4: Tudod mit? Ne sírj, hogy nem veszik meg a telket, ha senki se látja! Az investmet.hu-n térképen mutasd meg, hol van, mekkora, mennyit ér! Ingyen van, de nem örökre! Ha okos vagy, feltöltöd az investmapre. Ha nem, maradsz a háttérben.
5: Akció a Max Familiáruházban.
6: Akció a Max Familiáruházban.
5: Most a papír, vegyiáru és élelmiszer kivételével 40% kedvezmény mindenre. Iskola kezdéshez is Max Familiáruház. A Háda helyén, a Szilléri sugárút elején.
7: A legjobb strand néha csak pár lépésre van. A terasztól. A Bodrogi Bauban megtalálod a kerti medencéket és a hozzájuk szükséges medencevegyszereket is. Minden egy helyen, a gondtalan nyárért. Bodrogi építési és barkácsáruház Szegeden két helyen. Újházbodrogi.hu.
8: Jövőre veled ugyanitt. Váltsd meg bérleted a Szegedi Nemzeti Színház 2026-27-es évadára augusztus 24-e és október 9-e között a Stefánia 6 szám alatti jegyirodában, és biztosítsd egész évre a kulturális kikapcsolódást, a szórakoztató élményeket. Részletek a szegedinemzeti.hu-n.
9: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott dzsinek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében, a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginesrumfest.hu oldalon.
10: Figyelem! A Europe Face Model ügynökség ingyenes casting napot hirdet Szegeden augusztus 31-én. Legyél te is a Europe Face modellje. 13 éves kortól várjuk fiúk és lányok jelentkezését az info@europefac.com e-mail címre.
11: Rendkívüli Volkswagen ajánlatok a Porsche Szegednél. Most a póló már 5.980.000
9: a T-Cross 6.990.000, a Golf 8.990.000, a T-Roc pedig 9.490.000 forinttól elérhető. Nézze meg őket személyesen, és válassza ki az önnek valót. Porsche Szeged. Szeged, Sárosi utca 11.
11: Szeptember 4-én szombaton már 11. alkalommal úsznak a kacsák a Tiszán. Startolj te is az Azera Investments Rotary jótékonysági gumikacsa versenyen. Támogatójegy megváltásával te is megnyerheted a 150 ajándék egyikét. A fődíj egy Xbox. Keresd standunkat szeptember 4-éig az Árkád Szeged földszintjén, a Csillagautós iskola ügyfélszolgálatán, vagy a rendezvény napján a verseny kezdetéig 14 óráig a partfürdőn. További részletek rotarykacsaverseny.hu.
8: Tudjuk, még tombol a nyár, de egy igazán emlékezetes karácsonyi parti szervezését nem lehet elég korán elkezdeni. Tartsd idén a céges karácsonyi partit a Novotel Szegedben, ahol minden adott ahhoz, hogy az évzárásból valódi élmény legyen. Novotel Szeged, hogy legyen mire emlékezni az idei karácsonyból. Részletek novotelszeged.hu.
12: A mozgásszabadság a felbecsülhetetlen érték. A Medifestál nyári protézis programjában most 15% kedvezményt biztosítunk a csípő, térd és vállprotézis beültetések műtéti és ápolási díjából. Készüljön az őszre, foglaljon időpontot 2026. augusztus 31-éig, és használja ki kedvezményünket. Medifestál Clinics Szeged. A kedvezmény feltételeiről tájékozódjon a medifestál.hu oldalon, vagy hívja a plusz 3662 998 350-es telefonszámot.
13: Ha vadétel, akkor stüsszi vadász. Ahol grillteraszunkon, csodálatos zöld környezetben nem csak vadétel vár. Stüsszi vadász étterem Szegeden, a Maros utca 37-ben.
14: Színbelépő?
15: Megvan.
14: Csajok? Pasik? Haverok?
15: Megvannak.
14: Buli?
15: Na-na!
14: Kocsi kulcs?
15: Na, az maradjon otthon! Ha iszol és vezet, egy pillanat alatt véget érhet a buli. Ne kockáztass! Válaszd inkább az SKT járatait! Mi elviszünk a buliba, és haza is viszünk. SKT. Te bulizol, mi vezetünk. SKT. Hogy ez az este szép emlék legyen, ne rendőrségi ügy.
1: Ez reklám volt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: A Nagykörúton most a Mars tér környékén is élénkebb a forgalom, és a Vásárhelyi Pál utcán is a Rókusi körforgalom előtt kisebb torlódásra számíthatsz. A József Attila sugárút végén is több autó halad jelenleg, így hosszabb menetidőre kell készülni ezen az útszakaszon, és mint az imént hirtattunk róla, a Huszár Mátyás rakpart is forgalmasabb ma délután. Nálunk pedig itt a Zenei Strádán most éppen Medjúze fut be, a Paradise jön ugyanis, aztán a Compact Disco zenéjét hozom.
1: Támogatja a Dentalav, szívvel szakértelemmel.

0: Ez egy igazán szép dal volt a Nickelbacktől, Le a kalappal. Lehet, hogy én vagyok elfogult a téma iránt, úgy vagyok a fotókkal, mint a Titanicban a néni, hogy imádom a fotókat, és jó, hogyha van egy-két emlékkép, és mondjuk visszaemlékezve a 90-es évekre, hát hatalmas izgalommal mentem ugye mindig akár az Oskola utcába, meg talán még az annak utnál volt Suitors üzlet, és ugye az előhívott képekért lehetett menni, hát általában egy hét után azért nem volt lóvénk a sürgősebb két vagy három napos előhívásra, úgyhogy várni kellett rá. De milyen jó volt már, amikor az ember így a emlékeit szerette volna felidézni, és hát ugye ott egy hétig érlelődött a dolog, hogy akkor most jó lett a kép, nem lett jó a kép, stb. Ezzel szemben milyen egyszerű azért a mai világunkban már fotózgatni, és hogyha mondjuk időben kaptam volna észbe, akkor lehet, hogy ilyen havonta egy fotót toltam volna éveken át egy selfit, és akkor ezt így fölpörgetve, fölgyorsítva. Érdekes, maradjunk az érdekes szónál, látni az idő múlását, ami nem biztos, hogy annyira jó minden esetben, amikor így visszaköszön. De most például itt van 4 nap fesztivál, és van egy olyan sejtésem, hogyha ezt a 4 napot végigfotózzuk, és mondjuk vasárnap elkészül az 5. kép magunkról, azért annak is lesz nyoma. De az élmények, a jó élmények, hát azért csak nyomot hagynak az emberen. Sweet Lovin' címmel mindjárt jön Szigála dala. Előtte a Rádió 88 hírei, és pár gondolat, hogy minél jobb fizimiskánk lehessen.
1: Rádió 88. Egészségpercek.
2: A családalapítás izgalmas, de sokszor váratlan kihívásokkal járó folyamat. Körülbelül minden 5. párnál adódhatnak nehézségek a gyermekvállalás során, de a felkészülés segíthet. Célzott laborvizsgálatokkal mindkét fél tisztában lehet a hormon háztartásának állapotával és a termékenységet befolyásoló tényezőkkel, így időben lehet gyermekvállalást támogató lépéseket tenni. Az olyan életmódbeli változtatások, mint a rendszeres mozgás, a vitaminpótlás vagy az egészséges testsúly bizonyos esetekben már jelentősen növelhetik az esélyeket, miközben az összetettebb vizsgálatok hozzájárul a tudatos, biztonságos felkészüléshez.
1: Támogatja a Mediverzál, a 21. századi egészségügyi szolgáltatások és labordiagnosztika szakértője. Ez a Lucky Let's Go. Támogatja a Lucky Pizzeria, olasz pizzák több mint 30 éve. Szegeden tényleg sétáltak flamingók?
3: Micsoda?
4: Vagy ezt most találtuk ki?
1: Pont erről szól a megújult I Love Szeged játék.
4: 3 szegedi sztori, 1 kamu. Találd ki melyik?
1: És nyerd meg a Trécselő kávézó és cukrászda páros meghívását.
4: I Love Szeged játék hétköznap délelőtt a Hello Szegedben.
1: Támogatja a Trécselő kávézó és cukrászda. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Pizza, gyrosz, lepény vagy saláta. Rendelj vacsorát a Lucky-ból. www.luckypizzeria.hu.
6: Megérkezett

0: telefonszámon.
1: Még egy hónap kedvezményesen. Egész augusztusban 20% online kedvezmény várja a Csongrád Csanád vármegyei lakcímkártyával rendelkező vendégeket a Napvégző The Aquapolisban. Vásárolj online az augusztus 20 promókóddal, és élvezd a nyár utolsó heteit is kedvezményesen. Aquapolis.hu.
2: Az augusztusi melegben frissítsd magad a Campus Beer & More-ban. A borsodi sörkorsója 590, a Starop Remeni 690 forint. Ráadásul a pizzák és a hamburgerek most 2+1 akcióban. Hűsítő italok, finom falatok, jó hangulat. Campus Beer & More. Szeged Vitéz utca 24. Campus. A hely, ahol jó lenni.
3: Az Ácsfa Kft. Tetőt készít az álmoknak. Rugalmas ügyintézés, helyszíni felmérés, gyors gyártás. Ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Látogass meg weblapunkat és keresd akcióinkat. www.ácsfa.hu. Ácsfa Kft. Szeged, Vásár utca 12.
4: Hey, megvan már az idei szín egyik legritkább cucca?
5: Azt hol lehet megvenni?
4: Sehol, mert ezt a poharat nem megveszed, ezt meg kell nyerned.
6: Itt az SKT szín nyereményjáték.
7: Játsz velünk Facebookon vagy Instagramon, és szerezd meg az egyik extra limitált SKT színfesztivál poharat.
4: Egy pohár, amit nem mindenki vihet haza.
5: De mindenki akar majd.
6: SKT. Te éld át a szint, mi hazaviszünk.
1: Ez reklám volt.
8: Igyunk vizet is a fesztiválon. Ásványolajjal szennyezett olívaolajterméket hívott vissza a forgalmazó, és folytatást kaphat a Hogyan veszítsünk el egy pasit 10 nap alatt. Szép napot kívánok, Nagy Ági vagyok a Rádió 88 híreivel. Rendkívül fontos a folyadékpótlás a kánikulában, ezért vizet mindenképpen igyunk a fesztiválon, hívja fel a figyelmet a vármegyei tiszti főorvos. Az alkohol vízelvonó hatású, ami még jobban növelheti a kiszáradás hatásait. Nappal ugyan hőségre kell számítani, estére viszont akár 20 fokot is csökkenhet a hőmérséklet, ezért érdemes száraz, melegebb ruházatról is gondoskodniuk a fesztiválozóknak. Bosnyákovics Tünde a kézfertőtlenítés fontosságát is hangsúlyozta, mosdó használat előtt és után egyaránt.
9: Ha bárkit látunk, hogy a fesztiválon rosszul van, akkor ne fogjuk rá, hogy biztos sokat ivott, biztos nagyon fáradt, hanem fektessük le, helyezzük lehetőleg árnyékos helyre, és azonnal kérjünk segítséget az egészségügyi személyzettől.
8: A Szegedi Tudományegyetem egy jelenlegi hallgatóját, egy jelenlegi oktatóját vagy kutatóját, valamint egy a JATE, illetve az STE egykori hallgatóját vagy oktatóját lehet jelölni szeptember 8-ig a második JATE díjra. Az elismerést Karikó Katalin, a 2023-ban az mRNS-sel kapcsolatos felfedezésért megosztott orvosi és fiziológiai Nobel-díjat elnyert biokémikus alapította. Jelölni elektronikusan, illetve papíralapon és postai úton egyaránt lehetséges. Határértéket meghaladó ásványolaj szennyezettség miatt visszahívja a forgalomból az Olaszországból származó 5 literes tönköly olívaolaj terméket a magyarországi forgalmazó. A visszahívás az Olitalia, illetve a Noivoy márkájú 5 literes kiszerelésű 2027. június 10-i minőségmegőrzési idővel rendelkező terméket érinti. A hatóság arra kéri a vásárlókat, hogy a terméket ne fogyasszák el. És végül újabb ikonikus 2000-es évekbeli film kap több mint 2 évtized után folytatást. A Paramountnál készülőben van ugyanis a Hogyan veszítsünk el egy pasit 10 nap alatt második része. Ráadásul a tervek szerint az eredeti főszereplők Matthew McGonagall és Kate Hudson is visszatérnének benne. A munkálatok egyelőre nagyon korai fázisban vannak, így a történetről még semmit nem tudni.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
10: Borús az idő, ennek ellenére továbbra sem fázunk odakint, hiszen a mai 34 fokos csúcsról fokozatosan csökken majd várhatóan 16-19 fok köré éjszakára Szeged levegője. Holnap eleinte még szorványos zápor, zivatal előfordulhat a ma késő esti helyzethez hasonlóan, aztán egyre melegebb időre 32 fokos csúcsra lehet majd számítani. A hét hátralévő részében 30 fokos csúcsot ígér a meteorológia, és nem valószínű számottevő eső itt Szegeden és környékén.
1: Az időjárás jelentés támogatója az Ácsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak.
10: Köszönöm, hogy együtt hajtjuk ma délután is a Verdát. A Szüregi úton a közlekedők például jelentősebb torlódásra készülhetnek. Lassú a kijutás a Budapesti úton is, az M43-as csomópont előtt, és még mindig több autó várakozik a 47-es számú főúton befelé, hiszen például ugye a Sándorfalvi út irányából nem lehetséges az M43-ról a közvetlen bejutás, emiatt is jóval élénkebb forgalom jellemző az elmúlt hetekben ezen az útszakaszon. Várjuk a további közlekedési információkat ott a Facebook oldalunk és a Rádió 88 Szeged oldal, ahol az üzenetküldés segítségével Messengeren is eljutathatod hozzánk híredet. Vigyázzunk egymásra menet közben, és hallgassunk jó zenéket a Lucky Let's Go újabb óráiban is.
1: Támogatta az Üllési Kádár műszaki vizsgaállomás.
10: Ezt a feltételt pedig Szigálás segítésüként teljesíteni Sweet Lovin című zenéje szól most, 5-kor itt a 88-ban.
7: Szeged kedvenc zenéi.
1: Nyár, Szeged, Rádió 88.
7: Az én.

0: melyik az a dal, amit sosem unsz meg?
1: Itt az Életünk Zenéi online zenei teszt a Rádió 88.hu.
0: Rádió 88, az életünk része.

Pezseg egy város, amikor sztárok érkeznek, és ugye nálunk évről évre a szegedi szabadtéri játékokon ez aktuális téma, hiszen országos ismertségű színművészek költöznek akár több hétre ide Szegedre. Elsőként a főpróbák, aztán pedig az előadások miatt, és hát sokszor épp az, hogy rejtőzködő életmódot folytatnak. Nem mindenki. Puskás Dalos Péter, a The Bieber's frontembere például kifejezetten egy ilyen közösségi és social esemény sorozatot csinált abból, hogy Szegeden töltött hosszabb időt, és például egy nyilvános zenélést is tartott, amihez ráadásul közösségi felületeken verbuvált magának alkalmi zenekart talált is, és sor került ugye erre a bizonyos örömzenélésre, nem messze a szegedi szabadtéri játékok helyszínétől. Petivel beszélgettünk egyébként erről a megmozdulásáról, úgyhogy majd ezt is hallhatod hamarosan itt a Lucky Let's Go-ban. Többet megtudhatsz a random szegedi koncert hátteréről. Most pedig a 54 Ultra Another közös Talk to You-val egy kicsit ráhangolódunk az este lendületére, hiszen a Klub 88 nélkül a mai szegedi este sem lehet teljes, és gyakorlatilag nem is kell kimozdulni, hogy egy jó kis klubban tölthessük az estét, ahol ma például DJ Corvin gondoskodik majd a zenéről. Ennek pedig itt az előzenekara most.

A most hallott The Weeknd európai turnéja ezerre robog, és hát mostanra sok százezer ember szórakoztatásáról gondoskodott az elmúlt hetekben, természetesen a legnagyobb európai városok legnagyobb stadionjaiban, és a forró hangulatot augusztus végére a madridiaknak hozza el majd több ízben The Weeknd. Itt a 88-ban pedig mindjárt Chaperone folytatja, aki gyakorlatilag a külsőségekre is azért nagy figyelmet fordít, és hát egyfajta ilyen drag alter ego-ként köszön vissza sok ízben a színpadon. Talán az elmúlt években sokat finomodott a megjelenése, úgymond európaivá vált, de azért mindig is odafigyelt arra, hogy kellően megdöbbentő fizimiskát varázsoljon magának. Nálunk most csak a hangjával, de határozottan elvarázsol minket. Itt Good Luck Babe, már is a 88-ban.

0: minden dal egy emlék.
1: Most együtt keressük az életünk zenéit a Rádió 88.hu-n.
0: Töltsd ki hétről hétre a Rádió 88 online zenei tesztjét, és szólj bele, hogy mi szóljon Szeged kedvenc rádiójában.
1: A zenei teszt kitöltői között ezen a héten kisorsolunk egy páros belépőt a budapesti 101 hang Depeche Mode Special Tribute koncertre. Az életünk zenéi. Rádió 88. Az életünk része. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Hey, megvan már az idei szín egyik legritkább cucca?
3: Azt hol lehet megvenni?
2: Sehol, mert ezt a poharat nem megveszed, ezt meg kell nyerned.
4: Itt az SKT szín nyereményjáték.
0: Játsz velünk Facebookon vagy Instagramon, és szerezd meg az egyik extra limitált SKT színfesztivál poharat.
2: Egy pohár, amit nem mindenki vihet haza.
3: De mindenki akar majd.
4: SKT. Te éld át a szint, mi hazaviszünk.
5: Bejelentkeztél a kitűnő bizonyítványoddal? Akkor induljon a kaland!
1: Vár idén-nyáron a Móra Ferenc Múzeum Drága Barátom Picasso kiállítása, a Szegedi Dino Park, a Napfényfürdő Aquapolis és a hajókirándulás.hu. Hajózz velünk Tokajban, Tiszacsegén és Szegeden!
5: Az STF Hüvészkert, a Csillagvizsgáló és a Szent István téri víztorony is.
1: A Vadas Park, a Rögpalota és a Feszti Körkép ópuszta szerem.
5: A VR Room a belvárosi moziban, a Partfürdő és a Mórahalmi Ezer Év Parkja.
6: Érdemes volt jól tanulni, mert a tudás a legjobb belépő.
7: Figyelem! A Europe Face Model ügynökség ingyenes casting napot hirdet Szegeden augusztus 31-én. Legyél te is a Europe Face modellje. 13 éves kortól várjuk fiúk és lányok jelentkezését az info@europeface.com e-mail címre.
8: A szép szebb, a jó jobb, ha a kocsid kívülbelül ragyog. A Szeged Plaza automosó csapata egy óra alatt elvégzi a munkáját. Kárpit tisztítás esetén belefér, hogy a klímán ózonos tisztítást végeznek, és dobnak a kocsidra egy külső vaxot is. Hívd őket időpontért a 75-60-90-20-as számon. A Szeged Plaza mélygarázs kijáratánál várják a kocsidat. Autódról gondoskodó Szeged Plaza automosó.
9: Hamarosan az ön postaládájában is ott lesz a város ingyenes heti lapja, a Szegedi Tükör. Mi történt Szegeden? Mi történt a szegediekkel a múlt héten? 12 oldal tartalmas és szórakoztató olvasnivaló.
10: Heti lap számunkból.
11: Kovács Tamás alpolgármester augusztus 20-ai beszédében úgy fogalmazott, olyan várost kell építenünk, amely erős, amely összetart, amely büszke a múltjára, de nyitott a világra. A Szegedi Egyetem végzi a BYD gyár építésének környezetvédelmi ellenőrzéseit. Interjú Kónya Zoltán vegyésszel, a monitoring csapat vezetőjével. Tovább szépül a belváros ékszerdoboza a Lechner tér.
9: Szegedi Tükör. A város és lakói.
12: Ez az utolsó vissza

0: az elővételes jegyek fogynak. Ne maradj le!
1: Kedvezményes napi jegyekért és bérletekért irány a szín.org.
0: Nyaralás közben ne a zenékkel bajlódj!
2: Indítsd el a Rádió 88 appot, és már szólnak is Szeged kedvenc zenéi!
0: Úton, vízparton, pihenés közben veled marad a szegedi hangulat.
2: Töltsd le az ingyenes Rádió 88 applikációt. Rádió 88.
0: Az életünk része. Ez reklám volt.

0: 88, az életünk része.
1: Ez a Lucky Let's Go itt a 88-ban, és Szeged kedvenc zenéi tartanak velünk az újabb órában is, ami majd természetesen az információk a hírek után lesz elsődlegesen terítéken. Itt Szeged kedvenc zenéinek sorában pedig teszünk majd egy kis multidézést, mégpedig a 90-es évek legvégéből hozok majd egy korábbi szegedi történésről beszámolót itt a 88-ban. Na és persze zenék, kedvenceink egymás hegyén hátán, Taylor Swift, Usher, vagy éppen Miley Cyrus is szót kérnek majd a Rádió 88 információi után, viszont akkor előtte hírek, Szeged és az országvilág történéseit követően pedig kiderül az is majd, hogy Ray Dalton dala éppen ma hogy szól. Kellő lendülettel és lelkesedéssel mindjárt jön a Blood Running a 88-ban.
2: Ez a Lucky Let's Go. Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
3: Dani.
4: Kedzó. Szerinted ezek átgondolták ezt?
3: Nem mindegy, újra együtt leszünk. Hát nem hiányoztam.
4: De, csak azt hittem már elmúlt.
0: Kedzó meg a Dani újra együtt.
2: Őszintén, humorral, Szegedről.
0: Kedzó meg a Dani szeptember 1-től minden hétköznap reggel 6-tól 9-ig a Rádió 88-ban.
2: Támogatja a Bodrogi Bau Kft., a tervezés, a kivitelezés és az építőanyagok szakértője.
5: Sávlezárásra kell számítani a következő hetekben a temesvári körúton. Normalizálódott a magyarországi villamosenergia rendszer erőművi teljesítménye, és visszatérhet Nicolas Cage a Nemzet Aranya 3-ban. Szép napot kívánok, Nagy Ági vagyok a Rádió 88 híreivel. Sávlezárásra és sáveltolásra kell számítani a következő hetekben Újszegeden a Temesvári körút Derkovics fasor Székely sor kereszteződésében. Folytatja a szegedi vízmű a vízvezeték rekonstrukciót, emiatt lezárják a kereszteződés jobbra kanyarodó sávját és Székely sor Temesvári körút felőli középső egyenesen haladó sávját. A korlátozások a tömegközlekedést nem érintik. Balaton Krisztina, a szegedi vízmű ZRT kommunikációs vezetője hozzátette, az ivóvíz szolgáltat csak átmeneti kisebb időszakos korlátozások várhatóak.
6: Már egy ideje dolgozik a Derkovics fasoron a szegedi vízmű és vízvezetéket cserélt csőröppantásos technológiával, viszont most egy olyan üteme kezdődött a munkálatoknak, amelyhez szükség volt ennek a kereszteződésnek a forgalmának a korlátozására.
5: Ruhákat lopott egy áruházból, de elvitt egy biciklit és egyéb értékes dolgokat is elemelt magánházakból egy nő Szegeden. Az elkövetőt már ismerték a rendőrök, hiszen korábban is élvezte a vendégszeretetüket hasonló ügyekben. A sorozatos lopásoknak most ismét vége szakadt, mert a szegedi járásbíróság elrendelte a letartóztatását. Visszavonta a krízis helyzet besorolását a MAVIR, Magyar Villamosenergia Ipari Átviteli Rendszerirányító ZRT, miután normalizálódott a magyarországi villamosenergia rendszer erőművi teljesítménye. A vállalat szerint a rendelkezésre álló termelőkapacitások és tartalékok mellett a magyarországi villamosenergia rendszer egyensúlya és az ellátás normál üzemben biztosítható. És végül csaknem 20 évvel a Nemzet Aranya második része után végre kézzel foghatóbbá vált a folytatás. A rendező egy interjúban arról beszélt, hogy készülhet a Nemzet Aranya 3. A megfogalmazás szándékosan óvatos, mert a projekt még nem egyenlő egy hivatalosan bejelentett gyártásra kész filmmel. Végre van olyan forgatókönyv, amely neki is tetszik, a Disney pedig úgy ítélte meg, hogy ebből már filmet lehet készíteni, sőt még Nicolas Cage is visszatérhet Ben Gates szerepében.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás most felhőből bőven szállított nekünk, így a délután nem is kifejezetten oly fényes, mint az a nyári szegedi estéken általában megszokott. Az ország keleti határszélénél jelentenek eddigiek alapján esőt, viszont bármikor az este folyamán kisebb záporzivatar utolérhet bennünket, amellett egyébként, hogy az ország északi határvonalánál is jelenleg eső fogadja az arra haladókat. Holnap délután Szegeden maximum 32 fok lehet majd, a következő két napban alacsonyabb hajnali értékekre kell viszont készülnünk, jó, hogyha több réteg ruhával indulunk neki az éjszakának.
2: Az időjárás jelentés támogatója az Opus Tosserin Nemzeti Történeti Emlékpark, a Magyar Kalandok Parkja.
1: A kora esténkhez pedig a zenei muníciót most Ray Dalton adja itt a Blood Running Szeged kedvenc zenéi közül a 88-ban.
0: Szeged kedvenc zenéi.
2: Nyár, Szeged. Rádió 88. Az

Summer, Calvin Harris zenéje szólt itt a Lucky Let's Go-ban a 88-ban, és a nyár azért nagyon sokszor egyet jelent, ugye a turizmussal, a vendéglátóipar felpesdül, jönnek a bevételek, lesz haszon őszire, hogyha a Zimmer Feri alapgondolatát vesszük elő. 1999-ben pedig különleges és ugyanakkor felemás helyzet volt a szegedi turizmus tekintetében. Itt volt ugyanis augusztus első felében ugye a teljes napfogyatkozás, ha még emlékszünk rá, azonban a vénasszonyok nyarában bíztak leginkább a szegedi vendéglátók 1999-ben ezekben a napokban. Na meg, hogy például a német és a holland nyugdíjasok majd szívesen jönnek szeptemberben Szegedre. Már jelentős árkedvezményt kínáltak egyébként 99-ben is a nyár végéhez közelítve. Az abban az évben a turista szezon csak csonkanyárnak felelt meg, mondták viszont a szegedi vendéglátósok. Például a jugoszláviai bombázások miatt ugyanis sok külföldi turista maradt távol. A nagy égi attrakció a napfogyatkozás idején hiába járt csúcsra a város idegenforgalma.

0: Egy meseszerű Taylor Swift dal szólt pont a Toy Story-ból, Szeged kedvenc zenéi közül, és meg annyi izgalmas Star Story is kapcsolódik ismét az idei nyárhoz, hiszen a szegedi szabadtéri játékokra számos országos ismertségű művész ellátogatott. Egy picit fellépni, és még egy picit talán ejtőzni itt a mediterrán városban, és tényleg van, aki ilyenkor bujkál, vagy csak néha tűnik elő. Puskás Peti azonban többek között családi programot is szervezett Szegedre, amiről hírt adott a social felületein, és többek között egy ilyen gerilla koncertet, egy közös örömzenélést is meghirdetett, ráadásul úgy, hogy zenésztársai még eleinte nem voltak, ebből pedig egy nagyon kis érdekes közösségi akció kerekedett, hiszen az interneten kezdett gitáros után keresni, és aztán még bővebb csapat jött össze. Nos, ezt az egészet természetesen a Dom téren a könyvtár lépcsőjén megvalósult mini koncertje tette teljessé, és erről a megmozdulásról, az előkészületekről és a koncert hangulatáról is kérdezte őt Kozma Kamilla. Most hallgassuk meg Puskás Peti és a zenekarának, a Hűvösnek az élményeit.
1: Rengetegen írtak a posztomhoz, ajánlott a gitáros, nagyon szépen köszönöm tényleg, hogy ennyien írtatok. Csak az egyszer csak Dénes az első között valaki ajánlotta, és aztán tudtam, hogy a Hűvös zenekarnak, amit én nagyon szeretek, annak a gitáros, és nagyon örültem neki, hogy de jó, a fiatal srácokkal, jó zenészekkel, egy olyan zenekar tagjával fog együtt zenélni, aki ráadásul hallgatok is, jött Bence és aki meg az Imágó Moodyból van, úgyhogy végül is ezért mondtam, hogy egy ilyen bosszú állók alakult ki végül is több zenekarból. Dénesi tegnap így ült, az első próbánkor, amikor elkezdtük, ült, egy kicsit látom zavarban, meg izgul, és akkor ott csináltuk a dalokat, és akkor végén mondja, hogy hát mind nem hiszem, hogy ez így van, hogy együtt zenélünk. Én nagyon remélem, hogy élvezték, emiatt azért izgultam, amikor megláttam már így fél ötkor, hogy emberek itt állnak a sarkon, és mondom, azt várják, hogy mikor kezdődik, és akkor már elkezdtem izgulni, arra gondoltam, hogy lehet, hogy nagyobb szabású showval kellett volna készülni, de hát akkor lehet, hogy ezt megismétlem majd jövő évben, hogy amikor már rendesen hangosítással egy nagyobb volumenű koncertet a srácokkal egyébként, hogy valahogy összehozni, mert egyébként szerintem ez aranyos volt.
2: Petivel először a Facebookos kiírásával találkoztunk, és akkor ott egy páran betegeltek minket is, és visszaírtam neki, hogy akkor hozzuk össze, és meglepő módon nagyon gyorsan be is jelölt a Peti, meg írt nekem Messengeren, és akkor ott megbeszéltük, hogy milyen dalokat kéne, meg így úgy, és egész pontosan tegnap találkoztunk először, és akkor leültünk, akkor már így nagyjából kialakult, hogy mit is szeretnénk csinálni, és akkor így elcsomálgettünk, beszélgettünk, pontosítottunk. A Benya tegnap elfoglalt volt, ezért vele még ma néztük meg így hárman, de akkor már hál' Istennek le volt ütve, hogy mit szeretne a Peti is, meg hogy nekünk hogy jó.
3: Én nagyon örültem, hogy meghívott erre igazából. Lényegében én egyedül nézegettem a dalokat, bevallom kis stréberként, de igen, ma tudtuk összenézni Petivel ezeket. Nagyon jól sikerült, nagyon jó hangulatban telt a délutánunk szerintem, és hát erre az embertömegre én abszolút nem számítottam egyáltalán, de szerintem zseniális kis rendezvény kerekedett belőle, abszolút.
0: A Hűvös beszámolóját, illetve előtte Puskás Petit hallhattad arról, hogy milyen volt Szegeden közösen zenélniük a szabad ég alatt, és reméljük, hogy ehhez minél több tehetséges zenész kap majd kedvet, akár a celebek ismertek kategóriájából, vagy pedig bárki, aki érzi magában a tehetséget, és valóban szépen tud énekelni. Ez azért ugye fontos, hallhattunk már erre korábban negatív példákat is a Kárász utcán léptennyomon. Amikor feladnád címmel, most a hallott pénz jön, akik holnap feladatuk lesz itt este szórakoztatni a fesztivál közönségét, úgyhogy egy kis ráhangolódásként jön most a daluk, utána pedig Usher zenéjét hozom.

0: Itt a Lucky Let's Go a Rádió 88-ban, színes kalandokra fókuszálva folytatódik a hét, és várjuk azok jelentkezését, akik egyelőre magányosak, mint a kisújjuk, azonban nyitottak az ismerkedésre és a bulizásra, és például színbelépőjegyük sincs még. Ha szingliként ott lennél a szín egy neked szimpatikus napján, akkor írd meg nekünk, hogy melyik nap tetszene, és mi az, amit leginkább elárulnál magadról valakinek, akivel szívesen megismerkednél. Egy kis rövid bemutatkozással várjuk az elérhetőségedet SMS-ben, vagy például a Facebook oldalunkon is Messenger üzenetben. A szín valamennyi napjára van egy-egy magányosoknak szóló belépőjegyünk, és persze jár mellé egy másik is, amit majd azon szerencsés hallgatónk kap meg, aki a bemutatkozásodat hallva szívesen eltöltene veled egy önfelett estét, zenével, szórakozással, úgyhogy várjuk a bemutatkozókat mindenképpen, és hogy éppen csütörtökön, pénteken vagy szombaton mulatnál-e szívesen a Szegedi Ifjúsági Napokon. Küld most az üzeneted a 06 32 99 88 88-ra, vagy írd meg Messengeren, Facebook üzenetben. Majkától pedig rögtön itt az abszolút fesztivál kompatibilis. Mindenki táncol a programajánló után.
1: A Rádió 88 ajánlja.
0: A már említett halott pénz is színpadra áll majd holnap a Szegedi Ifjúsági Napokon, de K. Kevin, Bruno és Pak, vagy például a Honey Beast, Molnár Tomi, és ugye a Basszi helyet beugró Ruzsa Magdi is várja majd a közönséget, de jön a Cutorok és a Belmondó akusztik is. A Túlpart Festen a Ne Fogazz, a Fegyelmező Részleg, a Yellow Spots, a Not the Bees, valamint a Freaks is ott lesz majd a 6-kor induló Túlpart Fesztiválon, a Rakpart 62-n. Orosz Gyuri, valamint Magyed és Pácz Viki lesznek a stand-up comedy holiday fellépői este 7-től majd a Hungiban. Új jazz csillagok, Lakatos Ablakos Dezső ösztöndíjasok koncertje szól majd a Püspöki Székházban, holnap este 8 órától a Domkerti zenés esték részeként, és természetesen a mozi műsorban is találni néhány szimpatikus darabot. Ilyen a Moxi Cica Nagy Utazása, ami a belvárosi moziban 2-től teszi élményé a vakáció maradék idejét. A Cinema Cityben pedig várja a Pókember, a Vadonatúj nap is a filmkedvelőket, akár már délelőtt 10 órakor, délután 2-kor vagy este 8-tól is megnézheted, és 2x3D-ben is vetítik a plázában a Pókembert, holnap 12:50-kor, valamint 18:45-kor.
2: Egyedül mész a színre? Ez még nem végleges állapot.
3: Elvárásod? Majka rajongó legyen? Macskás? Vagy legalább ne csámcsolj?

0: Rúgjon evés közben.
1: A Rádió 88 most összeboronálja a szegedi szingliket.
0: Nincs még színjegyed? Akkor írj SMS-t a 0630 299 8888-ra.
1: Mutatkozz be pár szóban, és írd meg, melyik napra keresel társad.
0: Kettő péntekig minden nap bemutatunk egy szinglit.
1: Bejön? Ne csak hallgasd, írd rá! Pontosabban nekünk!
0: Ha ő is téged választ, mindketten kaptok egy színnapi jegyet. A többit már nektek kell összehozni.
1: Szingli!
0: Szingli 88! Találd meg, akivel jobb lesz a szín.

0: rajongó várja már a Daft Punk visszatérését, vajon az 1990-es évek house mozgalma idején sikerült első ízben bizonyítaniuk, és egészen 2021-ig adtak ki dalokat, ez volt a Pharrell Williams-szel közösük. Szóval egy ilyen nagy visszatérés azért egyszer majd jó lesne, és biztos, hogy rengetegen lennének kíváncsiak arra, hogy gyakorlatilag két beazonosíthatatlan fickó hatalmas, tükörös, bukós isakban zenéket indítgat egymás után. De hát ezt bármikor meg tudjuk csinálni, nem? Na jó, azért nem hamisítanánk a Daft Punk munkásságát, és azért az apró részletekben rejlik az igazság, ha azt nézzük, például idén koncertezett a Kraftwerk is Magyarországon, hát ezt csak ők tudják úgy megoldani, még ha csak állnak is a színpadon és a gombokat nyomogatják, hogy azért az úgy szóljon és az legyen, amit megszoktak a rajongók. Teddy Swims a tőle megszokott minőséggel vár, mindjárt itt a Bad Dreams. A rossz álom manókat kergessük messzire, és a Klub 88-ra készülve mindjárt a hírek után játszom ezt a dalt.
1: Ez a Lucky Let's Go. Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
2: Napközben is dolgozol.
3: Mi is?
4: Azon, hogy neked jobb legyen.
5: Semmi kedvem nincs a munkához. A viszonyom hiába van meg. Már szervezettem nem kívánja.
6: Na gyerünk mindenki!
7: Hello Szeged, a te legjobb kollégáddal, Bürgés Dáviddal és Szeged kedvenc zenéivel.
8: Amikor már a második kávé sem segít, akkor érkezem. Gyors, rövid és hasznos infókkal várlak a hétköznapokon.
4: Hello Szeged, hétköznap 10-től 2-ig a Rádió 88-ban. Támogatja az investmeg.hu a térképes ingatlan hirdetési oldal.
7: Rádió 88, az életünk része.
9: Rózsa Magdi lép fel a Bastille helyett a színen. Évek óta nő a vadbalesetek száma, és gyilkos kalapos macska miatt kellett nyilatkozatot kiadnia a brit rendőrségnek. Jó estét kívánok, Nagy Ági vagyok a Rádió 88 híreivel. Rózsa Magdi lép fel a Bastille helyett a Coca-Cola színfesztiválon. A brit együttes a fesztivál első napján érkezett volna Szegedre, viszont a frontember hangszál problémája miatt végül lemondták a fellépést. Kolonics Erika főszervező elmondta, az általános szerződési feltételek szerint a programváltozás jogát fenntartják, de aki visszaváltaná a napi jegyét, e-mailben keresheti a fesztivál szervezőit az info@szín.org címen.
10: Nagyon-nagyon sajnálom a Bastille-nak a lemondását, és jobbulást kívánok én személy szerint is az énekesnek, de Rózsa Magdi lesz helyette, akit nagyon szeret a szegedi közönség. Azt gondolom, hogy kicsit hangulatában illeni fog a szerdai napba, és azt gondolom, hogy Magdi egy fergeteges koncerttel próbálja felettetni velünk ezt a lemondást.
9: Elárvereznek egy bezárt szegedi postahivatalt. Az Olajbányász téri ingatlan a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT árverési oldalán bukkant fel, és több mint 60 millió forintot kérnek érte minimum. A szegedi posta árverése október végén kezdődik. Tavasszal még a Petőfi Sándor sugárúti posta is szerepelt a listán, de úgy tűnik az időközben gazdára talált. A Magyar Posta még 2022-ben országszerte 366 postahivatal működését szüneteltette vagy zárta be, a vállalat az energiaválságra, valamint a háborús és szankciós helyzetre hivatkozott akkor. Az elmúlt hetekben az őzekpárzási időszaka miatt kellett fokozott elővigyázatossággal közlekedni, a következő hónapban pedig a szarvasok miatt nő meg a baleset veszély az erdővel határos útszakaszokon. Tavaly több mint 7700 nagyvadat, többségükben őzet ütöttek el gépjárművel Magyarországon, 16%-kal többet, mint egy évvel korábban. A vadbalesetek többségében a gépjárműkárokat az autósoknak kell viselniük, ezért fontos, hogy ilyen esetekben megfelelő biztosítási fedezetek ezzel rendelkezzenek. És végül mesefigura tartotta rettegésben a brit fiatalokat, még a rendőrségnek is közbe kellett lépnie. Cáfolniuk kellett, hogy a Dr. Seuss mesekönyveiből ismert kalapos macska ólálkodik a brit városokban. Az elmúlt hetekben ugyanis elárasztották a közösségi médiát azok a mesterséges intelligenciával létrehozott képek, amelyek valóságosnak tűnően ábrázolják brit vagy ír köztereken az emberalakú macskát Mike Myers 2003-as film adaptációja alapján. A BBC szerint a hisztéria olyan méreteket öltött, hogy vannak kamaszok, akik nem mernek hazamenni a bulikból éjszaka.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Egyre hűvösebbek a hajnalok, ez a tendencia folytatódik, 16 fokra számíthatunk majd, amint a holnapi nap beköszönt, és egyébként 32 fokot ígér nekünk. Kezdetben felhős időre számíthatunk, majd szorványosan zápor, zivatar előfordulhat. Számottevő eső, viharok például az eddigi előrejelzések alapján azonban a hét hátralévő részében nem kísértik, például a Szegedre érkezett fesztiválozókat sem. A szép álmokra készített fel annak idén a TV Maci ez időtájt bennünket, most azonban a rosszabbik álmokról jön egy remek dal, Teddy Swimster itt a 88-ban.
7: Szeged, kedvenc zenéi!
4: Nyár, Szeged, Rádió 88.
7: Az én

Fáradhatatlan ausztrál énekesnő nem csak hangjával, de a tollával is nagyon sokat tett már a zene történelemben, hiszen rengeteg ismert előadónak készített dalt már Sia, úgyhogy ő a stúdió több pontján is helytáll, nem csak benne a mikrofonnál, de akár ugye a tervezőasztalnál is, amikor egy-egy dal megszületik. Natasha Bedingfield dala is elevenen cseng füleinkben, a 2004-es sikerről beszélhetünk, a These Words-ról, ami most itt a Rádió 88-ban vár, és nagyon jön az a pillanat, nagyon közeleg a holnap délelőtt, amikor gazdára talál az online zenei tesztünk újabb meglepetése. 101 hang, depes

A Well Hello-val mulattuk az időt, és lesz majd erre lehetőségünk a nyárzáró fesztiválon is, egy picit más formában. Karácson Tamásék, ugye egyelőre most nyár végét ünnepelni idén nem jönnek, viszont szombaton majd este 10:30-kor indul el a Soha véget nem érős 2016-os magyar játékfilm. Ebben ugye 92 percben a Well Hello slágerei által inspirált kis mini történeteket ismerhetett meg a moziközönség, és most 10 év után ez az alkotás ismét visszatér tehát a Cinema szabadtéri vetítésén is. Fluor Tomiék után pedig jön most más valaki, aki egyelőre még nem lépett a partfürdő földjére, de reméljük, hogy ami késik, nem múlik. Egy igazi superstar, Katy Perry folytatja most a Wide Awake-kel, majd utána Kygo Tina Turner hangjával játszik egy picit.

0: a Lucky Let's Go. Támogatja a Lucky Pizzeria.
1: Olasz pizzák több mint 30 éve.
0: Rádió 88, az életünk része.
2: You must understand, the touch of your hand makes my pulse

0: amelyet a Rádió 88 hallgatói az életünk zenéi közé választottak.
1: Online zenei teszt a Rádió 88.hu-n. Rádió 88.
0: Az életünk része.
1: Az életünk része.

0: Golding szerethető dala volt itt velünk, a Love Me Like You Do, és Ellie Goulding is ugye maga egy szerethető lény az egész világ számára, legfeljebb, akik már ugye befejezték a vele való tervezést és közös jövőépítést, ők gondolkodnak erről másként, hát ugye neki is véget ért már egy házassága, és nem véletlen azért, hogy van az a bizonyos magyar mondás, hogy ahol volt már szeretlek, ott lesz még bizony is, úgyhogy... koncentráljunk most a jó érzésekre és a szeretetre, hanem meg például, hogy mennyi szeretetet adhat majd nekünk a holnapi nap, a szerda. Nem csak szeretet jön majd, de sok minden más is. Csabi tálalásában jön most az összesítés, hogy mi várható a holnapi naptól.
1: Rádió 88. Mit hoz a holnap? Minden, ami rád vár Szegeden.
2: Tiszaparti felbojdulást egészen biztosan hoz majd a holnapi napunk. Egyébként augusztus 26-a lesz, hát naná, hogy lesznek névnaposok is. Az Izsók és Natáliáknak kell vigyázni a fülükre, de a Zamfirák, Szellőkék, Riták és Natalik is ünnepelnek meg a Margitok, hogyha esetleg. Emellett a holnapi napunk talán kevesebb felhőt tartogat, több napsütést ígérnek, viszont kevesebb Celsiusokot, furcsa anomália, de nagyjából 30 Celsiusokos csúcsra lehet számítani. És persze a Café 88 még a holnapi napon is jelentkezik Marcival és Rolival.
1: Rádió 88. Mit hoz a holnap? Támogatta az Intellomitra Kft. Legyen otthonod okosan napra kész. Túl vagy az ebéden? Jól esne egy icipici lazulás?
3: Lottika Mixer. Szeged kedvenc zenéi, szegedi érdekességekkel.
1: Szépen keverve, nem sietősen.
3: Lottika Mixer Szeri Csabával hétköznap 2-től 4-ig a Rádió 88-ban.
1: Támogatja Lottika Optika, több mint 30 éve elkötelezetten a Zeiss minőség képviseletében.
3: Rádió 88. Az életünk része.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 88!
0: Szerintem több DJ-s élmény is vár majd bennünket ezen a héten, akár face-to-face is, viszont most a következő két órában DJ Corvin, utána pedig DJ Robin szettje szól majd a ma esti Klub 88-ban. Holnap pedig már a szegedi ifjúsági napokról vár a Lucky Let's Go.
3: Szeged, kedvenc zenéi!
1: Nyár! Szeged! Rádió 88!
3: Az

0: Az este itt kezdődik. Mit Szeged legnagyobb klubja, a Klub 88, a Rádió 88-ban.
1: Gyerekek, elérkezett a pillanat, holnap indul a Szegedi Ifjúsági Napok. Bízom benne, hogy te is rákészültél már erre a programra, és kipihented magad, hogy legyen energiád a következő néhány napra. Szép estét kívánok, én Büta Zsolt vagyok, indul a Klub 88. Nagy Ágitól most jönnek a hírek és az időjárás jelentés, utána pedig a következő két órában DJ Corvin szolgáltatja majd a zenéket.
2: Szegeden tényleg sétáltak flamingók?
3: Micsoda?
0: Vagy ezt most találtuk ki?
2: Pont erről szól a megújult I Love Szeged játék.
0: Három szegedi sztori, egy kamu. Találd ki melyik?
2: És nyerd meg a Trécselő Kávézó és Cukrászda páros meghívását.
0: I Love Szeged játék hétköznap délelőtt a Hello Szegedben.
2: Támogatja a Trécselő Kávézó és Cukrászda.
4: Idén is igényelhetnek karácsonyi csomagot a rászorulók. Hétfőn utalták az iskolakezdési támogatás első részletét, és rejtélyes római kori épületre bukkantak az óbudai SZESZ gyár területén. Jó estét kívánok, Nagy Ági vagyok a Rádió 88 híreivel. Idén is igényelhetnek karácsonyi csomagot a szegedi rászorulók. Az önkormányzat összesen 6100 családot támogat a tartós élelmiszereket tartalmazó csomagokkal, ez csak nem 20%-kal több, mint tavaly. A pályázatokat augusztus 31 és szeptember 28-a között lehet levélben és online beadni. Binszki József, várospolitikai alpolgármester hozzátette, családonként egy fő igényelheti a csomagokat, amit rászorultsági alapon ítélnek majd meg a pályázóknak.
5: Gyakorlatilag rászorultsági elven pályázhatnak azok, akik települési támogatásban részesülnek, vagy gyermekvédelmi kedvezményben. Most ide tartozik a lakbértámogatás, a rezsitámogatás, gyógyszertámogatás, hátralékcsökkentési támogatás, átmeneti vagy temetési segéd. Jogot nyer a pályázatra abban az esetben, ha szegedi lakos vagy szegedi tartózkodási helyen rendelkezik.
4: Giuseppe Verdi egyik legnépszerűbb művével, a La Traviata című operával indul a Szegedi Nemzeti Színház 2026-27-es évada. Barnák László főigazgató szerint a legnagyobb vidéki operatagozattal a színház életében prioritás az operajátszás. A nagyszabású produkció Koltai M. Gábor rendezésében Bodor Johanna koreográfiájával látható szeptember 25-től a Nagyszínházban a Szegedi Szimfonikus Zenekar, valamint a színház énekkara és tánckara közreműködésével. Hétfőn megkapták a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás első 50 000 forintos részletét a rászoruló családok a Magyar Államkincstártól. Azoknak, akik bankszámlára kapják a családi pótlékot, ugyanerre a bankszámlára utalták a pénzt, azoknak pedig, akiknek készpénzben kézbesítik a családi pótlékot, az iskolakezdési támogatás első felét is a postás vitte ki. A második, szintén 50 000 forintos részletet pedig a gyermek iskoláztatására fordítható utalmány formájában novemberben kapják meg a jogosultak. És végül korábban Mitras szentély, most pedig egy meghökkentő méretű, egyelőre rejtélyes funkciójú épület romjai kerültek elő az óbudai SZESZ gyár területén. A felszínre került maradványok azért is rendkívül különlegesek, mert a falak egyes szakaszai embermagasságban megmaradtak, és még az eredeti római fúgavakolat is jól megfigyelhető rajtuk. A régészek dolgát nehezíti, hogy sem hazai, sem nemzetközi párhuzamot nem ismernek az építményre. Kezdetben erődre gyanakodtak, ám ezt a felvetést gyengíti, hogy a falak mindössze 65 cm vastagok. Jobbára napos időnk lesz a hét közepén Szegeden, esőre nem kell számítani az előrejelzések szerint. A szél mérsékelt marad. Hajnalban 16, napközben 32 fokot mérhetünk.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: És most vissza a Szeged kedvenc zenéjéhez. Ez a Klub 88, a Rádió 88-ban.
2: A lemezjátszóknál DJ Corvin.

0: Szeged legnagyobb klubja. Ez a Klub 88 a Rádió 88-ban.
1: Az esélyhez
0: Klub 88.
2: A lemezjátszóknál.

Őszintén szólva, múlt héten még egy kicsit aggódtam, hogy a szín ide alatt kapunk egy nagy esőt a nyakunkba, de úgy tűnik, hogy ez elmaradt szerencsére. Holnap 34, pénteken 36, szombaton pedig 35 fok lesz a csúcshőmérséklet, legalábbis az időjósok szerint. Az éjszakák egy kicsit hűvösebbek kezdenek lenni, de úgy gondolom, hogy a színen nem lesz ez sem probléma. Maximum a por miatt kell egy kicsit aggódni. Ez a Klub 88 Szeged legnagyobb klubja, 10 óráig DJ Corvin mixeit hallhatod itt a Rádió 88-ban. Fatboy Slim, Lana Del Rey, Szeptember, csak néhány név, akik még jönnek ebben az órában.

0: Ez volt Hugel dalait a Klub 88-ban, ez Szeged legnagyobb a klubja. Nagyon szép estét kívánok neked, hogyha most kapcsolódsz be, hogyha dolgozol, akkor pedig kitartás és jó munkát neked a folytatásban is. Most jönnek a hírek és az időjárás jelentés. Én Büta Zsolt vagyok, Nagy Ági után DJ Corvinnak köszönhetően jön majd az Abba, Laura Branigan és a Coldplay is.
1: Igyunk vizet is a fesztiválon. Ásványolajjal szennyezett olívaolaj terméket hívott vissza a forgalmazó, és folytatást kaphat a Hogyan veszítsünk el egy pasit 10 nap alatt. Jó estét kívánok, Nagy Ági vagyok a Rádió 88 híreivel. Rendkívül fontos a folyadékpótlás a kánikulában, ezért vizet mindenképpen igyunk a fesztiválon, hívja fel a figyelmet a vármegyei tiszti főorvos. Az alkohol vízelvonó hatású, ami még jobban növelheti a kiszáradás hatásait. Nappal ugyan hőségre kell számítani, estére viszont akár 20 fokot is csökkenhet a hőmérséklet, ezért érdemes száraz, melegebb ruházatról is gondoskodniuk a fesztiválozóknak. Bosnyákovics Tünde a kézfertőtlenítés fontosságát is hangsúlyozta, mosdó használat előtt és után egyaránt.
2: Ha bárkit látunk, hogy a fesztiválon rosszul van, akkor ne fogjuk rá, hogy biztos sokat ivott, biztos nagyon fáradt, hanem fektessük le, helyezzük lehetőleg árnyékos helyre, és azonnal kérjünk segítséget az egészségügyi személyzettől.
1: Karbantartási munkálatok miatt augusztus 31-től módosul a vonatok menetrendje a Szolnok-Szentes Hódmezővásárhely vasútvonalon. A MÁV csoport kéri az utazókat, hogy indulás előtt tájékozódjanak a megváltozott indulási időpontokról. Az utazás megtervezéséhez és a pontos menetrendek ellenőrzéséhez ajánlják mobil alkalmazáson a MÁV Plus applikációt, vagy a weboldalukon a vágányzár menüpontot. Határértéket meghaladó ásványolaj szennyezettség miatt visszahívja a forgalomból az Olaszországból származó 5 literes tönköly olívaolaj terméket a magyarországi forgalmazó. A visszahívása az Olitalia, illetve a Noivoy márkájú 5 literes kiszerelésű 2027. június 10-i minőségmegőrzési idővel rendelkező terméket érinti. A hatóság arra kéri a vásárlókat, hogy a terméket ne fogyasszák el. És végül újabb ikonikus 2000-es évekbeli film kap több mint 2 évtized után folytatást. A Paramountnál készülőben van ugyanis a Hogyan veszítsünk el egy pasit 10 nap alatt második része. Ráadásul a tervek szerint az eredeti főszereplők Matthew McGonagall és Kate Hudson is visszatérnének benne. A munkálatok egyelőre nagyon korai fázisban vannak, így a történetről még semmit nem tudni. Igazi strandidővel folytatódik a hét Szegeden. Sokat süt a nap, csak bárány felhők lehetnek az égen. Esőre nem kell számítani. A szél is mérsékelt marad, ezért vigyünk magunkkal vizet. Hajnalban 16, délután 32 fok lehet a maximum.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: És most vissza a Szeged kedvenc zenéjéhez.
5: Ez a Klub 88 a Rádió 88-ban.
3: A lemezjátszóknál DJ Corvin.

88 és kint lesz végig a szegedi ifjúsági napokon, keresd majd a pultunkat, hiszen próbálunk összehozni majd akár a szerelmeddel. Hogyha te is elviszel egy sárga lufit, akkor az egy jelzés lesz, hogy nyitott vagy az ismerkedésre. Ha esetleg pedig te látsz meg valakinél egy ilyen lufit, akkor nyugodtan oda mehetsz ismerkedni, hogyha lesz kedved és nyitott vagy erre a dologra. Itt a Klub 88-ban 10 óráig DJ Corvi mixét hallhatod, David Guetta, Lady Gaga, ők is ennek még a folytatás.

0: Szeged legnagyobb klubja. Ez a Klub 88 a Rádió 88-ban. Klub 88.
1: A lemezjátszóknál DJ Corvin.

0: Az elmúlt két órában DJ Corvin mixeit hallhatod itt a Klub 88-ban, Szeged legnagyobb klubja pedig jövő hét 2-től, azaz szeptember 1-től egy órával korábban indul, majd azaz 19 órakor startolunk, és egységes lesz, szombat kivételével minden nap 3 órán keresztül fognak szólni a mixet, tehát 19 és este 10 óra között itt a Rádió 88-ban, szombaton pedig ugyanúgy 4 órás lesz a mix műsor. Ez a Klub 88, tehát Szeged legnagyobb klubja, én Büta Zsolt vagyok, a folytatásban pedig a következő órában az émixemet hallhatod a hírek után.
1: Sávlezárásra kell számítani a következő hetekben a Temesvári körúton. Normalizálódott a magyarországi villamosenergia rendszer erőművi teljesítménye, és visszatérhet Nicolas Cage a Nemzet Aranya 3-ban. Jó estét kívánok, Nagy Ági vagyok a Rádió 88 híreivel. Sávlezárásra és sáveltolásra kell számítani a következő hetekben Újszegeden a Temesvári körút Derkovics-fasor Székely sor kereszteződésében. Folytatja a szegedi vízmű a vízvezeték rekonstrukciót, emiatt lezárják a kereszteződés jobbra kanyarodó sávját és Székely sor Temesvári körút felőli középső egyenesen haladó sávját. A korlátozások a tömegközlekedést nem érintik. Balaton Krisztina, a szegedi vízmű ZRT kommunikációs vezetője hozzátette, az ivóvíz szolgáltat csak átmeneti kisebb időszakos korlátozások várhatóak.
2: Már egy ideje dolgozik a Derkovics-fasoron a szegedi vízmű és vízvezetéket cserélt csőröppantásos technológiával, viszont most egy olyan üteme kezdődött a munkálatoknak, amelyhez szükség volt ennek a kereszteződésnek a forgalmának a korlátozására.
1: Több mint 70.500 néző tekintette meg a szegedi szabadtéri játékok előadásait az idei évadban. A fennállásának 95. évfordulóját ünneplő fesztivál csaknem 2 hónapon át várta a közönséget. A két helyszínen összesen 31 estét rendeztek, ezek közül 20 alkalommal teltház előtt játszottak. A látogatottsági adatok szerint továbbra is a musicalek és a nagyszabású látványprodukciók vonzották a legtöbb nézőt. A látogatók harmada szegedi volt, a közönség további része a régióból, az ország távolabbi területeiről, illetve külföldről érkezett. Visszavonta a krízis helyzetbe sorolását a MAVIR, Magyar Villamosenergia Ipari Átviteli Rendszer Irányító ZRT, miután normalizálódott a magyarországi villamosenergia rendszer erőművi teljesítménye. A vállalat szerint a rendelkezésre álló termelőkapacitások és tartalékok mellett a magyarországi villamosenergia rendszer egyensúlya és az ellátás normál üzemben biztosítható. És végül csaknem 20 évvel a Nemzet Aranya második része után végre kézzelfoghatóbbá vált a folytatás. A rendező egy interjúban arról beszélt, hogy készülhet a Nemzet Aranya 3. A megfogalmazás szándékosan óvatos, mert a projekt még nem egyenlő egy hivatalosan bejelentett gyártásra kész filmmel. Végre van olyan forgatókönyv, amely neki is tetszik, a Disney pedig úgy ítélte meg, hogy ebből már filmet lehet készíteni, sőt még Nicolas Cage is visszatérhet Ben Gates szerepében. Jobbára napos időnk lesz a hét közepén Szegeden, esőre nem kell számítani az előrejelzések szerint. A szél mérsékelt marad. Hajnalban 16, napközben 32 fokot mérhetünk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: És most vissza a Szeged kedvenc zenéjéhez.
5: Ez a Klub 88, a Rádió 88-ban.
6: A lemezjátszóknál DJ Robin.

0: Minden dal egy emlék.
1: Most együtt keressük az életünk zenéit a Rádió 88.hu-n.
0: Töltsd ki hétről hétre a Rádió 88 online zene

0: Rózsa Magdi lép fel a Bastille helyett a színen. Évek óta nő a vadbalesetek száma, és gyilkos kalapos macska miatt kellett nyilatkozatot kiadnia a brit rendőrségnek. Jó estét kívánok, Nagy Ági vagyok a Rádió 88 híreivel. Rózsa Magdi lép fel a Bastille helyett a Coca-Cola színfesztiválon. A brit együttes a fesztivál első napján érkezett volna Szegedre, viszont a frontember hangszál problémája miatt végül lemondták a fellépést. Kolonics Erik a főszervező elmondta, az általános szerződési feltételek szerint a programváltozás jogát fenntartják, de aki visszaváltaná a napi jegyét, e-mailben keresheti a fesztivál szervezőit az info@szín.org címen.
1: Nagyon-nagyon sajnálom a Bastille-nak a lemondását, és jobbulást kívánok én személy szerint is az énekesnek, de Rózsa Magdi lesz helyette, akit nagyon szeret a szegedi közönség. Azt gondolom, hogy kicsit hangulatában illeni fog a szerdai napba, és azt gondolom, hogy Magdi egy fergeteges koncerttel próbálja felettetni velünk ezt a lemondást.
0: Hamis ruhákra és csempész cigarettára bukkantak egy bolgár kis busz ellenőrzésekor a pénzügyőrök az M5-ös autópálya vármegyei szakaszán. Fekete fóliába tekert, gondosan körberagasztott csomag keltették fel a járőrök figyelmét a szatymazi pihenőhelyre terelt kis busz utasterében és rakterében. A csomagokból különféle ismert márkajelzésű, rövid nadrág, póló és szoknya került elő. Az ellenőrzés azonban ezzel még nem ért véget. A kis busz tető és oldalkárpitjai, valamint az oldalsó és a hátsó ajtók gyári üregeiből különféle márkájú bolgár cigaretta került elő. A pénzügyőrök a csempész cigarettát és a hamis ruhákat lefoglalták, az ügyben eljárás indult. Az elmúlt hetekben az őzekpárzási időszaka miatt kellett fokozott elővigyázatossággal közlekedni, a következő hónapban pedig a szarvasok miatt nő meg a baleset veszélye az erdővel határos útszakaszokon. Tavaly több mint 7700 nagy vadat, többségükben őzet ütöttek el gépjárművel Magyarországon, 16%-kal többet, mint egy évvel korábban. A vadbalesetek többségében a gépjárműkárokat az autósoknak kell viselniük, ezért fontos, hogy ilyen esetekben megfelelő biztosítási fedezet rendelkezzenek. És végül mesefigura tartotta rettegésben a brit fiatalokat, még a rendőrségnek is közbe kellett lépnie. Cáfolniuk kellett, hogy a Dr. Seuss mesekönyveiből ismert kalapos macska ulálkodik a brit városokban. Az elmúlt hetekben ugyanis elárasztották a közösségi médiát azok a mesterséges intelligenciával létrehozott képek, amelyek valóságosnak tűnően ábrázolják brit vagy ír köztereken az ember alakú macskát Mike Myers 2003-as film adaptációja alapján. A BBC szerint a hisztéria olyan méreteket öltött, hogy vannak kamaszok, akik nem mernek hazamenni a bulikból éjszaka. Igazi strandidővel folytatódik a hét Szegeden, sokat süt a nap, csak bárány felhők lehetnek az égen. Esőre nem kell számítani. A szél is mérsékelt marad, ezért vigyünk magunkkal vizet. Hajnalban 16, délután 32 fok lehet a maximum.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Rádió 88.
2: Az életünk része.
3: Egész éjszaka veled vagyunk, Szeged.

A Rádió 88.

0: Mi jut eszedbe a szegedi nyárról?
1: Tiszapart.
2: Közös meccsnézés a haverokkal.
3: Kerti parti.
4: Minden nyári élményhez van egy dalunk.
0: Nyár, Szeged, Rádió 88. Az életünk része.
4: Az életünk része.

0: Rádió 88.
1: Szegeden tényleg sétáltak flamingók?
2: Micsoda?
0: Vagy ezt most találtuk ki?
1: Pont erről szól a megújult I Love Szeged játék.
0: Három szegedi sztori, egy kamu. Találd ki melyik?
1: És nyerd meg a Trécselő kávézó és cukrászda páros meghívását.
0: I Love Szeged játék hétköznap délelőtt a Hello Szegedben.
1: Támogatja a Trécselő kávézó és cukrászda.
0: Rádió 88.
1: Az életünk része.
0: Egész éjszaka veled vagyunk, Szeged kedvenc zenéivel.

0: A nyári estékhez is Rádió 88. Az életünk része.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor is az utamat

0: Strandolás, Rádió 88, az életünk része. A nap ugyan este nyugovóra tér, de a városban nem áll meg az élet. Minden este 8-kor nyit Szeged legnagyobb klubja. Kapcsolódj be, és vedd fel a város esti ritmusát a Klub 88-al. Check this out. Ma este is 8-tól Klub 88. Az este itt kezdődik. Rádió 88.
1: Az életünk része.
0: Egész éjszaka veled vagyunk, Szeged kedvenc zenéivel.

0: A nap ugyan este nyugovóra tér, de a városban nem áll meg az élet. Minden este 8-kor nyit Szeged legnagyobb klubja. Kapcsolódj be, és vedd fel a város esti ritmusát a Klub 88-al. Check this out. Ma este is 8-tól Klub 88. Az este itt kezdődik. Itt kezdődik. Rádió 88.
1: Az életünk része.
0: Egész éjszaka veled vagyunk. Szeged, kedvenc